Tilos Rádió. És benne a mikrohullám. Live-et műsor.

Thank you.

0: Breakthrough díjat vehettek át a vakság kezelésére jóvágyott első génterápia megalkotói, Jean Bennett molekuláris biológus és Albert Maguire szemész. Catherine High orvosnővel megosztva kapta $3 millió, közel 1 milliárd forintos élettudományi áttörési díjat. A Lux Turna névre keresztelt terápiát 2017-ben engedélyezték az Egyesült Államokban a Leber-szindróma, egy genetikai rendellenesség, amely jellemzően teljes vakságot okoz kezelésére. Ismét a magyar narancs hírét hallottátok.
1: A barcelonai egyetem kutatói szenzációs felfedezést tettek a közép-egyiptomi Oxyrhynchos városában. Egy római kori sír tavalyi feltárásakor egy múmia hasüregében papírus darabot találtak, amelyen Homérosz Iliászának egy töredéke olvasható. Számolt be a Qubit. La Masia, papirológus és Ignacy Javier Diego nyelvész szerint a töredék az eposz második énekéből, a hajók felsorolásából származik. A múmia mintegy 1600 éves, mely korban görög, római és egyiptomi temetkezési szokásokat is alkalmaztak. A belső szerveket agyaggal, papirusszal és gyolccsal pótolták, a koporsókat római és egyiptomi motívumokkal díszítették. Kutatók szerint a lelet példátlan, mert ókori görög irodalom eddig nem került elő múmia belsejéből. Azt nem tudni, miért éppen az Iliász került a testbe. A sírban továbbá egy arany és egy bronz nyelvet is találtak, amelyeket a túlvilági beszédhez helyeztek a halottak szájába.
2: A légkörbe került üvegház hatású gázmennyiség csökkentése fontos feladat. A Helmholtz Centrum Héreon tudósai megfigyelték, hogy az acél és cementgyártás lúgos szennyvize képes megkötni a légköri széndioxidot. Tanulmányok szerint világszerte akár évi 30 millió tonnát is. Számol be a HVG. Közömbösítés vagy semlegesítés során sav és bázis reagál egymással, kémiailag egyenértékű mennyiségben, és a folyamat semleges pH értékű anyagot eredményez. A lúgos szennyvizet ezidáig kénsavval vagy sósavval közömbösítették. Ezeket helyettesítették a kutatók széndioxiddal. A gáz vízben oldódva szénsavat hoz létre, ami lúgos folyadékokkal reagálva bikarbonátot alkot. A folyamat csekély energiaigényű, a meglévő rendszerekhez könnyen adaptálható.
3: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

Tilos Rádiót halljátok FM 90.3-as frekvencián. Tilos Rádió felkelők adását halljátok. Lélekrendész voltam. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az egy évvel ezelőtt az ibériai félszigeti elektromos hálózat összeomlása mögött összetett rendszerhibák láncolata állt, írta a Greenfo. Ennek oka az a változás volt, amelyet az elektrifikáció, a digitalizáció és a megújuló energiák gyors térnyerése együtt hoz. A 470 oldalas nemzetközi vizsgálati jelentés szerint a láncolat feszültségingadozásokkal és oszcillációs jelenségekkel indult. Számos erőmű inverterei automatikusan leálltak, majd leváltak a hálózatról. A kialakuló túlfeszültség újabb sorozatos lekapcsolásokat idézett elő, a spanyol rendszer zavara átterjedt Portugáliára, az ibériai félsziget villamosenergia rendszere levált az európai hálózatról, végül megszűnt az áramellátás. Tehát nem önmagukban a nap és szélerőművek okozták a problémát, hanem az, hogy a gyorsan átalakuló termelési szerkezethez a hálózati infrastruktúra, a szabályozás és az üzemeltetés nem alkalmazkodott időben. 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászukban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolumbói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult. A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat, vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tanár úr, kérem.
1: Tessék.
0: A Csaba is szokott tudákoskodni. Kérdem tőle a múltkor, mi az a korrupció? Azt mondja, ez egy vallás, vagy ha valaki ránéznek, és az elalszik.
1: Ennyi, Péter, pedig te tudod ugye, hol kezdődik a műveltség?
2: Ott kezdődik, hogy az ember tudja azt, hogy mit nem tud. Azt itt nem tudom.
1: Jó van, nincs semmi baj. Korrupció latin szó. Eredeti jelentése romlás, erkölcstelenség, gonoszság. Értitek?
3: Nem.
1: Korrupt hivatalnok az, aki a tisztségét pénzszerzésre használja fel. Most már érthető?
3: Nem.
1: Na jó van, majd mindjárt világosabb lesz. Mondjuk, hogy ez egy vállalat. Kislakás építő vállalat. Rövidítése kislakál. Az igazgató légy te, Bálint András.
0: Én?
1: Igen, foglalja az irodádat. Perek, könyvelő!
3: Tanár.
1: Jó, légy te, Csabai. Na, kell még egy fiatal építésvezető. Hát az, mondjuk lesz a két. Jó napot, igazgató eltárs!
4: Jó napot, mi újság?
1: Kérem, meg kéne nálunk gyorsítani a tervezést.
4: Kétségkívül. Van valami elképzelése?
1: Van.
5: Lenne egy brigád. Az munkaidő után vállalja. Kis költségtöblet az igaz, de kibírja a vállalat. És a brigád is hálás lesz.
4: Hogy érti ezt?
5: 20% a miénk.
4: Micsoda?
5: 20%.
4: Piszok disznó! Ki vagy rúgva?
1: Megálljunk. Hát a kirúgszakról nincs korrupció.
4: Az én vállalatomnál találunk.
1: Ne bavaj, András, hát ez csak játék. Na.
4: És ha lebukunk?
1: Csak a főkönyvelőt kell elhallgatni.
2: Szeretném tiszteletteljesen megkérdezni, miért mindig ugyanazzal a brigáddal terveztetünk?
4: Maga ezzel ne törődjön.
2: Hány gyereke van magának?
4: 9.
2: 9.
4: Egy kis prémium többlet. Ugye jól jönne. Örök hálám igazgató elvtárs.
1: Igen ám, de a vizsgálat leleplezi a szabálytalanságot. A bíróság előtt vagyunk, légy te, bíró Lacó Levente. Menj fel a bírói székhez. A vádlottak ideállnak. És a bíró ítéletet hirdet.
4: Ön a könyvelő?
2: Igen, de az építésvezető úr kezdte.
1: Nehogy is én kezdtem, az igazgató úr kezdte.
4: Ugyan kérem maga.
2: Csönd legyen!
4: Ítéletet hirdetek! Ezek a vádlottak ellopták a dolgozók pénzét. Az igazgatót 5 évig gályarabságra. Az építésvezetőt 3 évi kényszermunkára ítélem. A könyvelőt felmentem.
1: Felmented? Miért?
4: Tálok kérem, 9 gyereke van.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Elnézést a kis késésért, de nem mindig sikerül pontosan kiszámolnom még a megnövekedett távolságot, messzebbről járok kerékpárral, teljesen zuglónak egy másik feléből, és gyakran túlértékelem a képességemet azt illetően, hogy ezt a távolságot meg tudom-e ugyanannyi idő alatt tenni, mint a rövidebbet, természetesen nem tudom, bármennyire is tekerem, de így is, hát egyszerűen korábban kell felkelni, bármikor, amikor bárki azt mondja, hogy késed, mert nem jött a trolli, meg hasonló kifogások, az indok, illetve hát az ok, inkább így fogalmazok, az szinte minden esetben az, hogy az ember később indult el, mint amikor el kellett volna indulni. Megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy tartsam majd a 7 óra 7 perces kezdést. Most 7 óra 26 perc van. A Tilos Rádióban a Héttérítő című műsort hallgatjátok egészen 9 óráig. Érkezik majd, nem érkezik hozzánk semmilyen vendég, hanem remélhetőleg műsorkészítő társaim hamarosan megérkeznek, hogyha az átlagos érkezési idejükben gondolkodom, akkor Szenyor Facundónak hamarosan meg kell majd érkeznie, és akkor így nekivágunk ennek a csodálatos hétnek, amelyik 28 fokos napi hőmérséklettel indul, és a hét közepére várható eső, ami azért már igen-igen elkér, hiszen egyre inkább bontakozik ki az asszály Magyarországon. Én magam megtekintettem a Tisza folyót a hétvégén, és hát megdöbbenve láttam, hogy mennyire lent van a vízszintje, illetve hogyha valaki a Dunán áthaladva jobbra vagy balra tekint a hidakon, akkor szintén láthatja, hogy itt azért jelentős mennyiségű víz hiányzik. Kezdjük meg a felkészülést minden évben, az év minden napján az előttünk álló ökológiai kihívásokra, amelyekre természetesen csak globális választ tudunk adni, tehát a megfeszülünk sem tudunk ezt itt magunkban nemzetállamként menedzselni, nagy szövetségekre, nagy együttműködésekre, és hát jelentős mennyiségű kreativitásra van szükségünk ahhoz, hogy túléljük, és ráadásul jó minőségű életben túléljük a következő évtizedeket, évszázadokat, de ehhez minden rendelkezésünkre áll, a technológiai forradalmat megpróbálhatjuk becsatornázni ebbe a folyamatba, de természetesen addig még jó sokat kell beszélgetnünk arról, hogy mit gondolunk az előttünk álló jövőről, mit gondolunk együttműködéseinkről, szövetségeinkről, de ha már előre elkezdünk beszélgetni, akkor az egy nagyon nagy előrelépést jelent. A mai műsorban bizonyára beszélünk majd arról, hogy akkor a hétvégén milyen programok várhatók. Ugye szombaton egy ilyen nagy kormányváltó, rendszerváltó ünnep és az új kormány beiktatásának dicsőítése várható a Kossuth téren, ezt megelőzően péntekre pedig a főváros jelentett be egy másik, az előző rendszert lezáró eseményt. Kíváncsi leszek majd arról, hogy mit gondoltok ezzel kapcsolatban. Én magam is természetesen véleményt formálok majd azt illetően, hogy akkor ez most illetlenség volt-e, udvariatlanság volt-e, meghekkelés volt-e, vagy pontosan mi volt itt a főváros részéről. Ráadásul ugye ez a történet még tovább bonyolódik azoknak, akik a Holdon töltötték az elmúlt pár napot, nem pedig az internet világát görgetve hüvelyk ujjukkal fölfelé. Azoknak elmondom, hogy Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy péntekre a rakpartra szervez egy ilyen nagy ünnepséget a főváros. Éppen egy nappal, és éppen egy héttel, egy nappal a szombati rendezvény előtt, egy héttel előtte bejelentve, hát sajnos mindenféle fellépők nélkül csak magát ennek az ünnepségnek a tényét. Szóval azt gondolom, hogy ez a helyzet mindenképpen átbeszélésre érdemes. Illetve hát a másik, amik nagyon érdekes, izgalmas téma, de legkevésbé se szeretném magamban férfiként átbeszélni, ez pedig a szülész-orvos választásnak az izgalmas kérdésköre, amelyiket pedig a hét végén dobta be a leendő belügyminiszter, és hát a leendő egészségügyi miniszter is reagált rá,

0: Megszik, nagyjából úgy erősödik, mint a forint, azt is mondhatnánk, hogy Señor Facundo, a mi kis eurónk, foglalj helyet, hogyan érzed magad, hogyan érkeztél a mai napon a rádió műsorba?
1: Mint az euró.
0: Já, berobbant el, Roli, így kell. Egyszer csak arra kerülünk föl, hogy már itt az euró, rá van nyomtatva a Magyar Péter feje, azt ennyi, dír.
1: De azt mondják, hogy jövőre visszatér a 400-ra.
0: Az azt érjen.
1: Úgyhogy én nem tudom.
0: Nekünk lehet abból előnyünk, nem nagyon mi.
1: Ha csak, hát ha csak nem vagyunk matolcsik.
0: Tehát ha sok euró lenne, egy sincs, vagy nem tudom, hét, akkor...
1: Nem, hát akkor most kéne megvenned azt az eurót, és jövőre eladnod.
0: Mondjuk, hogy meg forint kéne. Tudnál adni? Eurót akarok venni. Uh-huh. Neked sincs eurót?
1: Nincs. Az összeset a Deák Bírra gyújtott. Deák Bír Gyulára költöttem az összes euróval.
0: Gyuszi bácsi végül akkor egy 150 milliót kapott a koncertekre.
1: Nem csak 100-at.
0: 100 teljesen mindegy. Figyelj, az az érdekes, hogy olyan szinten csúsztak el az összegek arányérzetei a magyar társadalomban, mivel hogy a szemünk látára tűnt el egyszer csak 500 milliárdos nagyságrend, így az emberek megtanulták azt,
1: hogy
0: a, igen, tehát az 500 milliárd az a lakosság szempontjából felfoghatatlan mennyiségű összeg. A lakosság szempontjából az 1 milliárd is felfoghatatlan, bár olvastam olyan cikket, hogy ma már Magyarországon a felső középosztályban nem ritka az, hogy valaki 1 milliárdos vagyonnal rendelkezik. Hol maradtunk le, Roland?
1: Hát, azt nem tudom, de nagyon.
0: Hát még az 1 milliónál tartunk, és ők meg már összegyűjtötték az 1 milliárdot.
1: Én nem tudom, én azt tudom, hogy én is szerintem a divatcsarnokba tartom majd a 1 milliárdos.
0: Most ki végül? Szijjártó? Gigi koncert?
1: Nem tudom, de állítólag Lázár ott tartotta az első 1 milliárdos buliját.
0: Szóval a Lázár György...
1: Lázár György.
0: Nézd meg, Györgyet mondtam. Ne haragudjon már, János. De nem fogja úgy megúszni, mint György. Szóval Lázár János hamarosan megtanul majd bilincsben azsúrozni, ahogyan itt Pesten mondják, de addig is még sok víz fog lefolyni a Dunán, hogy először is fel kell állnia itt a kormánynak.
1: Majd ezt rá kell dontani, hogy ki koncertezik előbb.
0: Így van. Na, erről akartam, ezt mindenképpen beszéljük át, mert azt gondolom, hogy ez, meg a szülészorvos választás, ez mind a kettő szerintem egy ilyen nagyon jó látlelete annak, hogy mi történik, és hogyha szétszállozunk, akkor szerintem nagyon jól tudunk vele dolgozni. Én a következő hónapokban, években, évtizedekben az együttműködésekre és a szövetségek megkötésére fogom helyezni a hangsúlyt, de természetesen...
1: Elszámoltatás.
0: Vagy legalábbis, ha nem is hívjuk elszámoltatásnak, hanem olyan jogi környezet teremtése, amelyben a jogi rendszer, a büntetőjog, illetve a gazdasági jog, de elsősorban azért a büntetőjog azért megvizsgál, mi történt. A ma reggeli 444-es cikkben összeszedték, hogy az újonnan felálló parlament Fidesz-KDNP frakciójában nagyjából a fele érintett úgy bűncselekmények, gazdasági bűncselekmények gyanújában, hogy még el se kezdődött, hogy még el se.
1: Na, igen, ezt érdemes egyébként még egy kört futni erre, hogy egyrészt annyi csak, hogy olyan hosszúnak tűnik ez a, nem is tudom, 3 hét a választások után, ahhoz képest, hogy...
0: Csak 3 hét telt el?
1: Hát, hogy leteszi az esküt a...
0: Az igen.
1: Olyan érzésem van, én nekem már van egy ilyen topogásom, és ezt tökre örülök egyébként, hogy persze tehát, hogy a miniszterek bejelentése is így folyamatban volt, illetve hogy folyamatosan volt kommunikáció arról, hogy egyébként most mondjuk így mi várható utána, aztán majd persze meglátjuk, mert hogy egyszerűen olyan távolinak tűnik, hogy én már vártam, hogy akkor na, akkor mikor van a bilincsattalás meg az, ami aztán persze, hogy egy évek múlva van. Na és akkor bocs,
0: valahol évek múltán, van, ahol viszonylag gyorsan az előzetes letartóz lehet majd, és el is kell rendelni, mert hogy különben szökés összebeszélés bizonyítékok eltüntetésének lehetősége áll.
1: Szerinted valaki még várogat arra, hogy hát figyelj már, légy, le kéne lépni a francba.
0: Ne lépsz azzal, elismerette sem.
1: Hát jó, de hogyha számítatsz arra egyébként, hogy ha lehet, hogy te most lelépsz, de hogy a következő héten bilincs csattan, akkor azért lehet, hogy sokan a lelépést választják.
0: Igen, de...
1: Illetve hát bocsa, amikor 10 egész hány milliárdos osztalékot osztanak ki hirtelen a valamelyik Mészáros Lőrincén?
0: Mészárosiknál már azért inkább megágyazás zajlik a börtön utáni évekre, vagy legalábbis a nagyon távol élésre próbálnak félretenni. Tehát, hogy vannak olyanok, akiknek borítékolható a bukása, akkor az a mészáros és a mészáros

0: Hoz egyre közelebb álló szervezeti gazdasági egységek, hiszen ott a lopásnak a mértéke, a láthatósága és az elszámoltathatósága az óriási. Persze, ahogy megyünk hátra az időben, úgy kopnak ezek a dolgok, de ahhoz, hogy gyorsan be lehessen indítani a fűkaszát, ahhoz elnézést nem akartam ezt a fűkaszaszot, gyorsan be lehessen indítani a jogrendszernek
1: kasszája? Nem, azt jutott eszembe csak, hogy még a múlt héten most nem jegyeztem meg, hogy melyik Mészáros Lőrinc cég vezető volt az, aki még ideig bevonta azt, hogy egyébként nagyon-nagyon sokan félre ismerik Mészáros Lőrinc.
0: Miben? Hát, hogy okos vagy mi? Hogy azt mondják, hogy okos.
1: Ahogy nagyon
0: sok. Én is hallottam közvetlenül, hogy okos, és akkor sem mondtam, hogy sok minden meg lehetett.
1: Orbán Viktor is mondta.
0: Igen, rá is mondták, hogy okos. Orbán Balázs is mondták, hogy okos, de nem.
1: Jó, mondjuk az szerintem nagyon úgy tűnik egyébként az eddig feltárt dolgokból, hogy azért az Orbán gyerekek közül, mármint az Orbán Viktor és testvéreik közül még mindig ő volt a legokosabb.
0: Viktor?
1: Aha.
0: Hát vagy a leggátlástalanabb.
1: Nem, szerintem a leggátlástalanabb az a tesók voltak, de hát dörzsöltek, lehet, hogy ő volt a legdörzsöltebb.
0: Ha okos nem lett okol, volna, nem okol, igen, tehát hogyha bármilyen morált helyezünk az okosság mellé, tehát például itt van ez az Orbán Balázsnak az ügye. Emlékezz vissza akkor, amikor kiderült, hogy ő, fogja vinni a kampányt, én akkor mondtam, hogy ennek örülök, mert hogy ő nem annyira okos, hogy ezt végig tudja csinálni. És ezt csupán arra lapoztam, hogy az a fajta gondolkodásmód, amit ő képvisel, tehát ez a nacionalista, patrióta gondolkodás, ez ott bicsaklik meg, hogy ezt igazából globális problémák megoldására, vagy arra, hogy egyébként érdemben működőképes modelleket alkos, ezt nem tudod használni sajnos. Tehát egyszerűen...
1: Ez csak otthonra jó.
0: Ez kb. Így van. Igen, ez otthon így hortiskodni, persze, mint Kocsis Máté és családja, gyűjtögetni az érméket, álmodozni, erre szuper.
1: Otthon négy fal között,
0: ilyen,
1: jó?
0: Igen, de ez egy ilyen trikolor gicsparádi ember. És hogyha ehhez hozzárakod azt, hogy akkor ő még azt mondja, hogy nem elég, hogy patrióta vagyok, de még gyáva is, és hogy mindenképpen meg kell adni magunkat, ha jön az erősebb, akkor azt mondom, hogy oké, ha te fogod csinálni a kampányt, akkor csá.
1: Bár meg is adta magát.
0: Így hogy néz neki ember?
1: Hát, nagyon úgy néz ki, hogy ő nem is megy Amerikába.
0: Nem, sajnos. Hát nem mindenki fér fel.
1: Na de figyelj, bocs, még a visszatérve a parlament alakulásához.
0: Itt van már politikai szakértünk, Csoki Csibész is megint.
1: Kettő politikai szakértünk. Most már mindenki politikai szakértő.
0: Nem, azért Csoki kiművelte magát.
1: Lejött? Na de figyelj, szóval.
0: Amúgy én is lejöttem.
1: Nagyszerű. Szóval vissza az alakuláshoz, tehát hogy akkor, amikor Orbán Viktor bejelenti, hogy új emberekre van szükség, és hogy az eddigi akciók nem mentek, tehát hogy senki ne vegye készpénznek az egyéni jelöltek azok, akik nincs ilyen, hanem csak a listásoknál van az, hogy egyébként a maguktól...
0: Tehát ha bejutottál egyénibe, akkor az ennyi.
1: Igen, tehát, de hogy a listásnál is elvileg az van, hogy neki kell visszalépnie. Tehát nem olyan helyen, ahol egyébként ilyen parancsuralmian megmondják, ott azért
0: olyan,
1: nem...
0: Ez olyan hely,
1: ott azért ez nem sokat számít. Na mindegy, szóval hogy ezek után én amúgy nem tudom, hogy kit lehetett volna leakasztani, de tény is való, hogy olyan csapat jött össze első körbe, amiben tényleg belefér Pócs Jánostól kezdve Kocsis Máté, tehát mindenki...
0: Radics Béla.
1: De ez nem a...
0: Csücska, Rákospatak partjáról.
2: Hát te pont, de bárki beférhet.
1: Na de várjál. Nem, bárki szerintem nem.
2: Kettő nem.
1: Figyelj, tehát Hankó Balázs benn van, ugye?
2: Igen.
0: Persze.
1: Akkor van.
0: Hát az meg... Jó, de Hankó Balázsnak végignézheted az agóniáját.
1: Jó, na de várjál, na és akkor erre akarok csak kitérni, de ezt már biztos több helyen is megértek, hogy aztán pont ilyenkor van az, hogy akkor itt a lojalitás lehet csak az egyetlen szempont, ami
0: a... Lohatóság.
1: Na jó, és akkor...
0: Ígérgetés van itt azért.
1: Ígérgetés biztosan, mert hogy például a lista 211. helyéről Szécsi Zoltán volt áramfoszoros olimpikon, vízilabdázó kapus is bekerül. És azt mondja, hogy oké.
0: De aztán rájött, hogy csapda.
1: Hát de aztán eltelik 3 nap, És azt mondja, hogy mégsem.
2: Családi
1: jogok azok az, amit nem szoktam megkérdezni, hogy, és akkor ez mi fontosan mit jelent?
0: Reggel már beszéltem, hogy kiestem, hogy családi jogok miatt nem tudtam jönni tegnap. A after volt. Köszönjük szépen.
2: Biztos túl sok volt a...
1: Ő after miatt mond most inkább le. Az after-en még jónak tűnt. Az
0: túl sok negatív kritikát kapott,
2: nem? Túl sok negatív kritikát kapott, ezért mondom.
0: Parlament már ilyen?
2: Hát jó, csak mondom, hogy
1: amúgy más nem tudsz mondani. Akkor, amikor látsz egy ekkora buktát, tehát nem az van, mert hogy a 211. hely azért az még a Fidesz esetében is az volt, hogy jó, ott az arcot kell. Tehát, hogy ott semmi más kell. Majd egyszer csak jön egy óriási bukta, ami hát olyan, amilyen, amikor megjelennek, hogy akkor mégiscsak rád volna szükség, és akkor igent mondasz, tehát, hogy ez a
2: de
1: rész...
2: akkor nézd meg Németh Balázst, ő a mai napig, ő örül ennek az egésznek. Persze. Tehát így, ahogy van.
1: De jó, de megmutat, hogy Németh Balázs a gyűlöletből él. Tehát, hogy abból, hogy őt mennyire nem szeretik.
0: Bontsuk ki egy picit a képet, tehát mondjanak, hogy
1: ja, még bocs, annyit akartam csak mondani, tehát hogy egyrészt ez a Széchi Zoltán dolog is, tehát hogy egyrészt az is, hogy bevállalta, az még talán nem, de az, hogy utána 3 nap után meg tudta gondolni magát, ott azért tényleg olyan nyomásnak kellett lennie, amitől egy ilyet megteszel, és hát akkor azt mondod, hogy hát ennél már csak jobb jöhet, csak és Horváth Laci, és akkor bekerül Horváth Laci.
0: Vérem. Megmondom őszintén, mert szeretnék lefekte egyesével, de az sok minden miatt megyek el, kedves feleségem, a május 9-i Pogány Indul koncertre, de leginkább azért, nem csak azért, hogy meg amikor ott megkérdezi, amikor megkérdezi majd a népen, hol vagy Laci? Mert én itt vagyok!
2: Ez csak feláll a VIP-ban.
0: Vagy akkor a vérünk itt van, te hol vagy Laci?
2: Én sem vesztem el.
0: Nem vesztél el. Na és akkor gondold el, megbukik a császár, az a császár, aki idióta módjára kiépített a zsarnokságát. De az arénába be kell menni valakiknek, de már az oroszlánok, meg a nézőközönség már várják, hogy kimenjen.
1: Biztos, hogy lefelé új lesz mind.
0: Igen, tehát valószínűleg szét lesz szaggatva. Mindenki vagy hülye lesz belőle csinálva, de be kell küldeni, mert valakinek tovább kell
1: mondjuk
0: vinni
1: a Fidesz maradékát. Mondjuk a Horváth Laci erre tényleg jó, mert hát azt aztán tényleg bármivel ütheted semmi.
0: Van. Tehát az a csoda, hogy nem hozták vissza még azt a nőt, aki szétvert az oktatás, hogy hívták?
1: A Hoffmann Rózsa.
0: Hoffmann Rózsa. Ő Károly, de mindult.
1: KDNP-s.
0: Igen, na tehát ő
1: nem azért kell, hogy induljon.
0: Behozzátok listán kell. De... Szóval a Hoffmann Rózsát bánhatják, hogy nem írták föl.
1: Fú, a 344.
0: Na és akkor azt mondják, hogy na, gyerekek, ki az, akinek teljesen bukta az élete, és megmondom őszintén nektek, ti, akik bementek a parlamentbe, meg fogunk titeket védeni, illetve ti magatokat. A császárt óvni kell minden áron, megugattuk annak idején, megugattuk, védeni kell. Szóval, mondom a neveket, Vitályos Eszter, Dír, ne, kérlek, ne csináljátok! Eszter, meg... Na, de lényeg kell. Az, hogy vérünk felajánlott sorsolásra, tombolára Vitályos Eszter plakátunk is van.
1: Yeah. Aláír?
0: Aláírom, én nem tudom. Szóval aláír, Vitályos Eszter plakátunk van.
2: Mint a csalzak. Úgy mondod, basszus, mint a csalzak.
0: Most még, de hogyha azt elteszed, és azt előveszed 20 év múlva.
2: Nekem nem kell.
0: És a Szent Királyokat is hozd be.
2: Sajnálom, az se kell.
0: Az mind kell.
2: Megtapostam őket.
0: A süvegeset hozd be. A süvegeset újra kisorsoljuk. Vitályos Eszter plakát is van.
1: Nem fogják elvinni.
0: Ez a lényeg. Egy nem az a kérdés, hogy elviszik-e, hanem az, hogy mit mondanak rá. Na, és akkor a másik pedig az, hogy én de elfelejtettem. Az a lényeg, hogy akik bemennek a parlamentbe, ja igen, hogy figyelj, hát valakinek, de az nem mondhatta azt a Fidesz és a vezetése, hogy akkor oké, annyira megbuktunk, hogy be sem megyünk a parlamentbe. Ez szép pozí lett volna. B-terv, bemegy a főnök. Főnököt szétszedik. Tehát az egyébként, hogy a Ludas Matyi végül beírt a parlamentbe a királyhoz, és a saját padotába becsicskítja a királyt, az nagy pozí lett volna, erről most lemaradtunk. Halló?
3: Szavaztok.
0: Szevasz, te sem.
3: Lazán kapcsolódó téma. Tegnap láttam a Fácsár Marketplace-en a könyvet. Eladó.
0: A képregényt megvetted?
3: Nem, 50 000 forint.
0: Mi? És hogy mondtam? Hogy mondtam a feleségemnek? Vegyük meg a Libribe 2 félig.
3: Nem licitre volt föltéve, de ezeknek nagyon fölment az értéke.
0: Persze, és tudom, hogy miért nem hallgatok magamra?
3: Ha tudom, akkor megveszem.
0: Tudom, hát ott álltam fölötte, mondd megveszem, ne vedd meg Feri.
1: Szerintem ezért vonták vissza egyébként. Mert hogy már eleve leértékelve dobták piacra.
0: Aj, Istenem, és a gondod, akinek dedikáltja van. Mondjuk én aláírom, az nem gond.
3: Na igen, jó, szavaztok.
0: Köszöntes, csáv. Aj, Istenem, hogy miért nem hallgat? És annak itt ott hagytam a Városligeti piacon is a... Hallod, ekkora kristály Kisnaucer volt. Azt ott hagytam. Azért miért? Mert ezerre tartották, azt nem ott a 800 ilyet csávó. Azt én 200 forint osztam, ez az éjjében volt, azóta ezzel álmodott.
1: Hogy ott 200 forintos Schnauzer.
2: Várj, van nála, hogy ki...
0: Mekkora olcsó János voltam, te úristen. És ott kötöttem, és mondta is tényleg azt, hogy itt van, azt tudod, mint akkor 1000. Akkor nem kell. Má... Schnauzer nálad van? Halló?
3: Sziasztok, Laci vagyok. Az elhangzott, hogy mit érhet egy dedikált példány?
2: Melyikből?
0: Mi neked van?
3: A két arcúból. Hát lehet, hogy egy ismerősömnek van.
0: Hagyj tárgyaljon! És felajánlanál tombolára?
1: Az ismerősöd is?
3: Van az a pénz, de ezt lehet, hogy inkább licitre ajánlanám fel, mert hogyha egy dedikálatlan...
0: Licit az antidemokratikus. Itt az döntsön a szerencse. Add már a tombolára, bírjunk.
3: És hogyha esetleg mondjuk egy kiváló állapotú Szent Királyi plakátom van, és azt ajánlanám.
0: Mostani
2: Szent Királyi a 2024-es.
0: Ja tényleg.
3: 2024-es, mikor
0: van? Nekünk is van, az adunk cserébe mi is. Hallod, nekünk két... Na, elmondom, mink van. Nekünk van két Tisza plakátunk.
3: Szent Alexandra az ikont, azt láttam annak idején, azt nagyon bántam, hogy nem én nyertem.
2: Megint.
0: Na, cseréljük el a ízét dedikált Magyar Péter, az jó, nem?
3: Hallod, gyere,
0: de azt most mondom, hogy felírtuk, hogy tudjuk, hogy nálad van ez a képregény.
3: Na, még mi? Rú, és azt tudjátok, hogy hol lakok?
0: Mert én tudom, a kerületet tudom.
2: Az elég.
1: Rádállítsuk Szent Királyt.
3: Annyit szeretnék mondani, hogy nem azért dedikáltattam, illetve dedikáltatta ez az ismerősöm a képregény, mert hogy nagy Tisza Péter rajongó lenne, hanem annyi történt, hogy mikor Pécsen jártam, legutóbb ott volt az egyik kampány állomásuk, és akkor még a Libribert ez ki volt rakva még. Olyan nagyon nem volt kirakva magasra, de azért még lehetett kapni.
0: Ott volt elő a szigeten, ja.
3: Meg úgy hoztak hátulról, de akkor már nem ment a képregény akció, azt hiszem. És megvettem, és azért mentem oda dedikáltatni, hogy tudjak váltani egy pár szót a Magyar Péterrel. Először szelfizni akart velem, pedig jó pár óráig ért. Több mint egy órát eltartott ott a fényképezgetés, a beszélget.
1: Azt mondod, hogy a szelfik nagy része az nem is mások akarják, hanem ő.
0: Hogy mondja, hogy mit kérdezett? Laci, mit kérdezti?
3: Nem kérdeztem semmit, azt mondtam neki, hogy mert látta, hogy dedikáltatni akarom, azt mondja, hogy te is pénzt adtál ezeknek. Mondtam, hogy hát amennyi pénzt én már ezeknek adtam, ahhoz ez az 1500 forint, ahhoz
0: kifejezettem már
3: nem ott minden. Akkor én még olcsón vettem. Kár volt elmondanom, de mindegy. És nem, csak azt mondtam, hogy mosolyogtunk, egyet kezet fogtunk, és azt mondtam a Magyar Péternek, hogy tőlem megkapják a szavazataimat. Hát akkor még nagyon szkeptikus voltam, hát azért most...
0: Hagyj mondja már el!
3: Én abszolút nem voltam biztos a győzelemben, nem hogy a kétharmadban. Hát akkor én erősen azt gondoltam, hogy itt még bármi lehet. És aztán bármi is lett. Szóval mondtam, hogy megkapják a két szavazatomat, de rajtuk fogom tartani a szememet. És ez most ilyen hangzik.
0: Szerintem valami csaptam lesz.
1: És eddig hogy látod?
0: Jó, hol van a képregény, ez a kérdés.
1: De inkább azt mondanak, hogy eddig hogy látod most, hogy rajtad tartod?
3: Biztonságos helyen van. El van téve egy biztonságos helyen, és ha bármi történne velem, akkor a sajtó azonnal megkapja.
0: Nagyon helyes. Mi azok vagyunk, hogy megkapják, ha bármi történik veled. Nagyon jól látod. Úgy mondom, bármi történik veled, és megkapjuk.
3: Én azt mondom, most visszakanyarítva a komolyságra, hogy aki azt mondja, hogy jaj, hát a független sajtónak ezután mi lesz, hogy nincs Fidesz kormány, akik lehetne...
0: Hát azért lesz mit csinálni.
3: ...meggyagatni. hanem az, hogy rajtuk tartjuk a szemünket, és okosat kell csinálni ezeket a dolgokat, mert az előző bandát elzavartuk. Jó, 16 év után, de...
0: És hogyha el tudtuk zavarni Orbán Viktort, akkor a Magyar Péter sem lesz gond. Már bocs.
3: Ha rászolgálnak, akkor az lesz.
0: Na, de egyelőre még ne zavarjuk el, mert még átsövett a... A guillotine most már be van élesítve, megy a fűk, az ilyenkor forradalom, meg ez is olyan gyermek.
1: Igen, kinézel az ablakon.
3: Ott a defenestrációnál még...
0: Na, várjuk a képregényt, szevasz, Laci!
3: Jó van.
1: Köszi.
2: Na, és amúgy akkor, azért, mert bocs, 50 ezer év van fönn, nem biztos, hogy megveszik
0: az 50 ezer év. Azért nem érdekel, hogy tények, csoki. Várja, megnyomd ma a gombot. Na, azt akarom mondani, hogy bárki, akinek bármi ilyesmije van, az a mostani tombola sorsolásra az alábbi dolgokat várjuk. Művészet. Elsősorban művészetet fogunk sorsolni, mert egy nagy csomó van. Művészetet fogunk sorsolni, droggal kapcsolatos dolgokat, konkrétan drogot nem, drognak látszó dolgot esetleg, hogyha úgy van. De például, nem tudom, bongot.
1: Fürdősó.
0: Például, így van. Látod?
2: Orvát Laci már jön.
0: Halló?
1: Halló.
4: Szakentes megint.
0: Na.
4: A rajta tartóva a szement című rovathoz. Nem, ez full komoly.
1: Na. Jó.
4: Megjelent a sajtóban, 444 Telex, ilyen sajtóra gondolok, hogy a Nagy Péter azt írta ki a Facebookra, hogy a vízügyi helyzetre való tekintettel arra utasítom a
0: esőt,
1: Gajdost,
4: miniszter urat, hogy... És nekem megakadt a szemem az utasítom szón. Nem néztem meg azonnal a posztját, tegnap szembe jött, és ott az szerepelt benne, hogy felkértem. És azon gondolkozom azóta, hogy ez az eredeti, és minden cikkben az utasítom szó szerepelt, hogy így szerepelt a Facebook posztba, és nem, azóta nem tudom, hogy eredetileg az utasítom szó szerepelt benne, és módosította a felkértemre, vagy eredetileg is felkértem, és a sajtó, összes sajtó átérte utasítomra, nem tudom, érzitek-e a különbséget a kettő
0: között. Igen, én az önreflexiót érzem benne.
4: Aha, és biztos, hogy ez önreflexió volt?
0: Hát ha nem önreflexió volt, akkor de mindenképpen reflexió volt, és ami azt jelenti, hogy egyébként egy rugalmas dolog.
4: Jó, akkor nyugodjunk meg a picsába.
0: Persze, nyugodjunk meg, kétségkívül. Figyelj, ekkora.
4: Szerintem mindenki nyugodjon a picsába.
0: Nem szabad csúnyán beszélni, mert ráadásul reggel ti nem beszéltek csúnyán a saját műsorotokban, de ezek, amikor betelefonálsz a hétérítőben, akkor csúnyán beszélsz.
4: That's life.
2: És a Magyar Péter az Nagy Péter, jól adottam?
0: Jaj, igen, most mindenki belecsempész kis mondatokat. Tehát ekkora győztes csatával a hátad mögött, ekkora hatalommal, nagyon meglepődnék, ha valaki nem csapkodna jobbra-balra érzelmekben. A jelenlegi politizálásnak, ami a nyugati demokrácia, általában a demokráciákat jellemzi, a szavazáskor és elsősorban az érzelmekről szól. Nem arra szavazol, hogy kit akarsz, hanem azt, hogy mit érzel. Itt ezeket az érzéseket formálják. Ez a legyőzni a természetet, menni előre, csinálni a gáton, ez nagy topik volt, emlékezzünk Orbán Viktornál is. Tehát ez nagyon előszeretettel játszotta el azt, hogy micsoda menedzselési technikák zajlanak itt. Ez a háttérben kiderült, hogy semmilyen menedzselési technika nem zajlott, viszont mesterien tudták eljátszani. Bocsánat, lehet, hogy én nyomtam ki. Na, a betelefonálás előtt ott tartottunk, és akkor ennek a blokknak egy kicsit a lekerekítése is, hogy a tilos maraton körül... Először is, ha valaki befizeti az adóját, ne felejtse el május 20-áig befizetni ide nekünk a tilos kultus alapítás 1%-át. Nem másoknak fizetgessétek be, hanem nekünk. Halló?
5: Sziasztok! Így a képregényre visszatérve én éreztem az idők feleit, és itt berendeltem online 5 példányt.
0: Jaj, vélem! Egyik, ami, Adsz egyet.
2: És Rajasztánba megy?
5: Úgyhogy nálam van, és
1: annyiban
5: kicsit így lerottyantam anyagilag, tehát így hallottam, hogy 50 ezer jelenleg a pirtyára.
0: Ezt nem hiszem elnézni, meg Szvámi Csandra Puri pénzt akar szerezni. Nem hiszem el, hogy a megvilágosodásodat kockáztatva Magyar Péter képregényeket akarsz kizsarolni egy alapítványból.
2: De hallod, legyen az, hogy... hogy...
5: Nem, semmiképp se kizsarolni szeretnék.
1: Hát, olyan volt. Küld, hogy küldjék ki, és aztán bemártad a Gangesba. És akkor...
0: Tényleg olyat tudsz csinálni, hogy valamit csinálsz vele kint Indiába, és visszaküldöd.
5: Hogy így megbálványimádom?
1: Tényleg, nem megmutatom.
0: Tényleg ott ülsz kint Indiában öt magyar Péter képregényen? Ezt nem hiszem el, hogy honnan kell visszaszedjük.
5: Egyébként jövök nem sokára
1: magyarba, mert jövök. Magyarba?
0: Ceremoniálisan szeretettel meghívunk ide a műsorba.
5: Nem hallottam ezt
0: szeretettel. Szeretettel meghívunk ide a műsorba hozzánk.
5: De édes vagy, Mert hogy az van, az is van egyébként, hogy én ugye eddig ugye a DPK-ban voltam, mint tag, meg neves, de hogy így érzem az idők szelét, és hogy így most egy Tisza-szigetbe fogok belépni, mert hogy ez most már ugye nem, tehát a régi kurzus már ugye nem megy, tehát szerintem, hogy onnan fog jönni most már a szél.
0: Tész.
5: Úgyhogy ez, hát ez a jövő.
0: Mikor jössz?
5: Hát ez nem tudom, hogy el kell varni itt a szálakat, azért így...
1: Hogy végleg jössz? Helyett...
5: Ja. Végleg? Hát mi a végleges? Ez egy mély
0: ontológia. Most ne bontsuk ki a véglegességet, köszönjük a kérdést, de...
1: Három képregényed, gyere be!
0: Hogy az a lényeg, hogy nagyon várunk, és akkor előtte majd írok, hogy ne felejtsd otthon a képregényeket.
1: Ez egy világutazó lesz az a képregény.
0: Viszont meg fogja kézni a határon, és aztán ne arra ugye, mert ezt Indiába
1: vásárolta. Ezt most utól nyomtattuk Indiába.
0: Várunk!
5: Jó van. Egyébként nagyon, hogy mondjam, azért úgy hallgatom műsort most, és hogy azért van ebben egy ilyen, van ebben egy ilyen örömteliség, hogy lehet ilyen felszabadultan cinikusnak lenni.
0: Hát eddig is felszabadultan cinikusak voltunk.
5: Hát nem tudom, de lehet, hogy ti igen, tehát a szabadságúság itt megvolt, azért szerintem másuk nem volt meg. Tehát
0: hát mi ugyanezt csináltuk, csak kockáztattuk akkor igen, azt, hogy becsukják
5: igen, volit. Igen, de hát, nézed azt, hogy mi zajlik a Facebookon, hogyan esnek ki a csontvázak a szekrényekből, akkor azért van egy ilyen iszonyatos felszabadultság. Tehát az jön át az online felületeken keresztül, hogy emberek így mernek megszólalni, mernek kritikusak lenni, azért ez nem volt.
0: Tehát persze,
5: szinten nem volt meg ez a fajta bátorság az emberekben, hogy mernek véleményt formálni következmények nélkül, mert hogy valóban volt egy olyan súlya a rendszernek, hogy az emberek valóban féltek. Hát szerintem ezt ti érzitek, mert ti éltek ott, de azért átjött minden online felületeken, meg sajtótermékeken.
0: A drogháborútól féltünk, mert az félelmetes volt. Mert a rendőrök rohangáltak a bulikba, az félelmetes volt, ezt akarták csinálni. Hát az, ennek is vége, a pogány koncerten majd meg tudod,
5: Laci. Minden szinten túl volt tolva, tehát minden szinten olyan szinten, szerintem 5-10 év múlva fogjunk tudni visszanézni arra, amikor így bele fog kerülni a történelemkönyvekbe, hogy milyen modernkori magyar történelem végtelen, dicstelen korszaka volt.
0: Így van, és most pedig az aranykor következik.
5: Annyira
0: rosszul csinálták, hogy csak aranykor tud következni. Tehát, hogy tényleg az a típusú állammenedzselés, ami zajlott, azt egy picit, elkezdett csinálni, már jobb lesz. Most rácsolhatod, Róli, a szemöldöködet, lehet pessimista, csak nagyon hamar a gulagon találhatod magad az ilyen hozzáállással.
1: Megint. Ott lesz a gulagon.
0: Pessimista mindenedet, te miattad van az egész. Na.
5: Szóval így az első jelek azok biztatóak mindenféleképpen. Tehát ahogyan összerakták ezt a komment, amilyen emberek vannak benne. És amit én mindig mondtam, meg szerintem ti is mondjátok, hogy a nők szerepvállalása. Tehát hogyha valahol valamelyik politikai képviselet valamire akar jutni, akkor az elsődleges dolog az, hogy minél több nőt bevinni a
0: politikába. Mindenhová, így van.
5: Így van.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük. Ciao. Várunk ide. Ciao. Na és akkor gyorsan még a zenét akkor elmondom, tehát hogyha valaki befizeti az adóját, az 1%-ot, az nem másnak adja, hanem nekünk.
1: Loli, elnézést, hogy ezt
0: kell mondanom. Nem kell bemondani, mert az egy régi módi dolog.
1: Képzene. Ja, de,
0: mert mindenki megtalálja, felmegy az internetbe, tehát mostanra már nem akarom kibontani ezt a témát, de most az algoritmusok kezdik a döntést helyettünk, tehát hogy a megtalálni a, szerintem most már az adószámet a tilosra eljönnek, az
1: annyira. Nem, most már ez inkább ott tart, hogy egyébként egy linket csinálsz, amelyiken keresztül automatikusan ki tudod tölteni, és...
0: Így van. Na, és akkor ez, a másik pedig az, hogy Tilos Rádió maratont közeledik. Megkezdjük akkor a felkészülést, június 5-én pénteken indul, 5-én péntekre akkor csokival kivisszük tréler segítségével a karavánt. Már nem lehet vontatni, mert azt mondták a múltkor, hogy soha többet ne hozzuk ide ezt az autót, megmondták. Jó, nem visszük többet a műszerűségára.
1: Azért oda kéne vinni, megpróbálni megint, hogy most felkészítettük.
0: Kívül
1: belül felújítottuk.
0: Így van,
1: kertes őrzéssel.
0: Megbukott a Fidesz, elégebb nem hozzuk a forgalmat. Na és akkor kivisszük trélerrel, sajnálom Sityu, de aztán kint hagyjuk, és akkor...
1: Csak nem jön vissza, nem hagyjuk kint.
0: Ja, nem,
2: kérdez, akkor
0: mi közünk van nekünk ez, Sityu, mi közünk
1: van? Hol van itt, hogy tilosos ez?
0: Hol van ráírva? Már lehet, hogy a Dürerből hívnánk.
1: Hello? Most nyitott.
2: A lakókocsit kell felajánlani, vagy el.
0: Kérem, azt tombol a fődíj. Csoki zseni vagy. Ennyi az meg, tényleg. Hello?
6: Hello, sziasztok, Csaba vagyok.
0: Szia, Csaba. Na, kerékpárok.
6: Horváth Laci nem tűnt el a...
1: Sajnos. Tudjuk.
0: Beült, hallottuk. Hogy állnak a kerékpárok, bár más műsorokban is hallottam.
6: Kerékpárok készen vannak, és amint azt jeleztem már Benték műsorában.
0: Hallottam.
6: Valamikor, és feltűnt, múlt héten feltűnt Hara programajánlóval náluk.
1: És mit ajánlott?
0: Ez de, jó, mert akkor Laci mentél kerékpár.
6: Valami kulturális programot, hogy valamilyen zongorista, mit tudom, 3 napon keresztül játszik.
1: Richard Wagnerben.
6: És aztán Maraton. Nem kérdeztek tőle, de nem válaszolt, és eltűnt. Mondott 2 programot, és eltűnt.
0: Na, de akkor azt tűnöm el.
6: Visszatért.
0: Ez jó hír a bicikli szempontjából.
6: Tényleg még egyszer megerősíteném, nagyon jó lenne bűnbocsánat.
1: Szerintem
0: tisztás. Én a Bencékkel értek egyet, hogy szerintem nem sok keresnivalója van nálunk, de...
2: Tisztás lett már azóta.
0: Az, de hogy szerintem egy idős bácsit felrágatni a színpadra, és akkor az...
1: Nem.
0: Elég,
6: jó, mindegy. A kerékpárok megvannak.
0: Ez a lényeg.
6: Elkészültek, és plusz még, aztán neked mondtam egyszer privátban, de akkor mondom itt is, hogy valaki készül rá. A tombolára Uhrin Benedek dedikált a Szerelemmel játszani nem szabad című 3 felvonásos vígjátékok formájában.
0: Ez szombatra.
2: Ez kultúra.
0: Szuper, köszönjük szépen. Köszönjük, óriási. Csak azoknak elmondok,
1: hogy boldog. Ezt kellett volna Haraknak előadni, az mondjuk lehet.
0: Lesz egy kempingbicikli, egy gyatagány, amiben Norvika lesz, meg lesz egy...
1: Benne lesz Norvika?
0: A ringába? A kempingbe a gyatagány. Amikor az tényleg komoly lesz. Na, és akkor másik pedig egy harrak kerékpár, és akkor az egyiket szombaton sorsoljuk a Szihedelikus napon, ugye azt sorsolja a Melyikék show, és akkor csütörtökön pedig a másikat pedig természetesen akkor a kerékpáros napon. Na de, szóval tombola felajánlásokat várunk, mivel én már Jézust és Szűz Máriát nem sorsolok többször, mert anélkül, hogy felfednék ebből többet, nem, gyermekem nem hatalmazott föl, de akkor gyermekem teljesen egészséges. De akkor, amikor egyszer az volt egy tévedés okán, hogy esetleg van neki valamilyen baja, akkor egyébként a Bethesda kórházban, az ebben való várakozásban végül megígértem, hogyha nem lesz semmi, akkor több. Én ha baj van, egyből évek az első, ki térdre rogyik Istenhez, azt tudni kell rólam. Azonnal kértem, ne legyen semmi, megígértem, ha nem lesz semmi, akkor nem sorsolok Jézusket és Szűz Máriát.
1: Akkor értem most már, hogy a Nagyvárad téren ott az aluljáróban megnyírt a kegytárgyibort.
0: Kifut a kegytárgya sztori, de János pápát, vagy bármilyen pápás dolgot viszont nagyon szívesen sorsolok. Tehát ha valakinek a birtokában van bármilyen pápás dolog, akkor ebben az esetben ezeket nagyon szívesen kisorsolom. Úgyhogy azt várok, illetve mindenféle dolgot, ami érdekes, egzotikus, művészet, elsősorban művészet, kábítószer, zebra már megvan, megvan. Sajnos az egyik zebrát végül levágták ott kint 60 pusztán, és a trófeáját sikerült megszereznem, úgyhogy Mészáros Lőrinc első zebrájának a trófeája, az kisorsolásra kerül majd. A neve majd adná magát a dolog, de nem megyek bele ezek a játékokban, pedig fú.
2: Szandi.
0: Nem? Legyünk, maradjunk az ízléstelenség határaim belül.
2: Ez korlátlan.
0: A tudjuk ki nevű zebra fej végül.
1: Akkor legyen Ákos, a Hatázi Ákos a zebra.
0: Na. Szóval, 8 óra 5 perc van a Tilos Rádióban, a Héttérítő című műsort hallgatjátok egészen 9 óráig.
1: Andy. Yeah. Andy.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, egészen 9 óráig Csoki Csibésszel, Fakundóval, melyikkel, és akkor most mondja Csoki.
1: Nem, hogy az előbb, hogy a kiülve, meg ki nem, hogy hogyha tényleg Orbán Amerikába fog letelepedni, akkor szerintem
0: Orbán
1: akkor...
0: Viktor börtönbe fog letelepedni. Kimennek Amerikába, ráadnak egy zsákot a fehér oszhoz
1: de előbb kimegy, és akkor mivel kimegy, ott le akar telepedni, szerintem akkor fogják össze-vissza felnyomni mindenki.
0: Szerintem már előtt...
2: Nem, tényleg tök jól jönnek kifelé, szerintem.
0: Igen, szerintem mire odaérünk, addigra felnyomják egymást. Tehát már most óriási mozgolódás van, mindenki megpróbál túlélni. Az ilyen bűnöző rendszerek, bűnszövetkezetek, bűnszervezetek, ezek egy bizonyos ponton elkezdenek csicseregni, mert egyszerűen mindenki szeretné valamennyire megúszni, mindenki szeretné azt mondani, hogy ő csak parancsra tette, szóval minden esetre hosszabb idő lesz majd. Én és Balázsral a múlt hét kedden egyébként 2 órát beszéltünk erről, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor érdemes meghallgatni, mert Balázs nagyon sok olyan dimenzióját tárta fel ennek a folyamatnak, amelyik szerintem eddig így szürke volt, és egy egész jó képet lehet róla alkotni, nagyon optimistán tekintek a jövőbe. No de kicsit beszéljük át, akkor arra kérek mindenkit, hogy megfelelő vita kultúrát villant ve ezzel kapcsolatban.
2: Akkor megvan lő.
0: Akkor jó személyeskedéssel kezdjük. Minden megágyazondó a vitának, akkor elmondom, hogy kik a felelősök.
2: Azt lássuk. Kinek mi a vélemény erről?
0: Tényleg, az az igazi. A felelős Karácsony Gergely, ki mit gondol arról, hogy miért igen. Na szóval, bejelentette Magyar Péter, hogy új kormány alakul, ugye megnyerték a választást, oké. Ezt követően május 9-én szombatra egyből be is jelentették a választás napján, bulika lesz utána, elbúcsúztatjuk a régit, ünnepeljük az újat, dicsőítjük az új magyar kormányt, oké. Már ki is választották az embereket. Erre tegnap, vagy tegnap előtt, most mindegy, Pataki Attila bejelenti, hogy aznap... Bejelenti Karácsony Gergely a Facebookon, hogy pénteken ők is csinálnak egy bulit, egy picit előrébb, ők nem a Kossuth térre, hanem a másik oldalra, a pesti rakparton csinálnak egy bulit. Az fogalmuk sincs még, hogy ki lesz a fellépő, de lesz majd egy buli. Így egy picit komolytalannak tűnik elsőre, majd ezt követően Magyar Péter kommentben a Telexen hozzáírja, vagy nem tudom én hol.
2: Azért egy idő után nehéz lesz így posztolni.
0: Igen, és akkor tovább megy a Facebookot, ott Facebookon üzengetés, reflex visszamegy ilyen social media típusú kormányzati kommunikációhoz, hiszen hol lehetne kormányinfó, még nincs, hogy egyébként ez egy nagyon udvariatlan dolog volt. Oké, elmondom először a véleményem, hogy ne legyen az, hogy akkor én befolyásolom, vagy hogy nem tettem.
2: Nehogy azt mondja valaki, hogy a véleményem...
0: Hogy esetleg én nem, hogy nincs erő véleményem, vagy majd utána alakítom
2: ki. Majd mázott a más helyzet.
0: Szerintem, ja, és amíg hozzátette Magyar Péter azt is, hogy egyébként a főváros, a csődben lévő főváros rendezgeti. Na és itt jön szerintem a lényeg. Tehát egyik oldalról szerintem amúgy bulira rászerű, hogy bulit szerintem udvariatlanság. Aki már csinált bulit életében, az pontosan tudja, hogy egyébként ez a rászervezős díj, ez nem túl elegáns dolog, ezzel szerintem nem nagyon van mit csinálni. Úgyhogy egyébként azt se tudott, hogy ki fog fellépni, csak bedobott. Szerintem úgy...
2: Ez miért kellett?
0: Hogy ez mindegy. Nagyon sokfajta módon lehet magyarázni. Az viszont, hogy ugyanabból a csicskító pozícióból beszélsz, amiből az Orbán rezsim, hogy honnan van erre a pénze a fővárosnak, sugalva az, hogy egyébként majd én megmondom neked, hogy mit csinál a büdzsét, de ezt ugyanúgy visszautasítom. Tehát, hogy ez a része nem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mind a két fél szerintem nem a megfelelő módon nyúl ehhez a kérdéshez. Amúgy egyébként bulit szervezni, bulira én, aki meg millió bulit szerveztünk, szerintem az meg ráadásul, hogy azt se tudod, hogy kicsoda, de bedobod, az... Tehát, hogyha azt mondod, hogy bocs, mostra tudtam leszervezni a Rolling Stones, nem volt máskorra, hát még úgy is. Halló?
3: Szavaszok, Hentes.
0: Szavasz, na, most mondjad, tesem.
3: Na igen, tehát, hogy a rajtabb tartom a szemem rovat, hogy ez nálam, ez a kettő dolog volt, ami így viszonylag gyorsan pár napon belül így felbontatta a szemöldökömet.
0: Jó, tetted, és felbontattad.
3: És azon gondolkoztam, hogy egy ilyen népfelhatalmazós sikerrel a hátad mögött és felkérve arra, hogy egyébként torolj, valamilyen szinten torolj, mert hogy azért lettél megválaszva, hogy ez ne történjen meg. A megtorlás közben, vagy a torlás közben, hogy tudod megőrizni egyébként a józan intakt, vagy nem tudom milyen emberi személyiségedet, hogy egyébként amúgy meg egy vezéré váltál, annak az embernek, aki közben meg lehet, hogy nem antitézis vagy, szóval ez most csak ilyen hangosan gondolkodás, de hogy igen, tehát az előző betelefonálásunkon nem tudtam elmondani ezt, de hogy ez a kettő, ez így zsinórba jött, és én régóta mondom, meg nem csak én mondom, hogy Orbán csak egy másik Orbán tudja legyőzni, és nagyon-nagyon-nagyon kérdőjel számomra, hogy tudja-e tartani magát, vagy a környezetében lévők tudják-e tartani.
0: Hát utóbbi. Tehát szerintem mi emberek nem vagyunk képesek magunktól, tehát bármilyen jellemfejlődés, bármilyen morális fejlődés is zajlott, mert lezajlott egyébként a Magyar Péter személyiségben, biztos vagyok benne, de hogy mi emberek nem tudunk megbirkózni a hatalommal, ezért találtuk ki a parlamentáris demokráciát, és ezért polarizáljuk, hogy ne egy emberre legyen a döntés. Szerintem egyébként folyamatos reflexió zajlik az ő kijelentéseire, akár emlékezzünk az oktatási miniszternek a bedobott karakterére, majd annak a megcserélésére. Tehát, hogy szerintem zajlik jelenleg egy reflektív folyamat ezzel kapcsolatban, de hogy azt a fajta nagyban levést, ami törvényszerűen kialakul egy ilyen sikert követően, ezt nem tudja egy ember saját magában menedzselni. Nincs ilyen, nem látunk ilyet. Tehát, hogy tényleg biztos vannak a hobbitok, akik tudják vinni a gyűrűt, de mi emberek igen, nem nagyon gyanázzuk ezt.
3: Igen, viszont ide teszem azt, hogy most azért vagyok ennyire idézőjelben okos, mert tegnap eljutottunk oda, hogy megnéztük a filmet.
0: Az igen.
3: A miniszterelnök úr a filmjét, és ott volt benne az a pont, amikor a Radnai Márk mondja, hogy hát amikor találkoztak kb. Másodszor, akkor így számára így világossá vált, hogy akkor ők nem fognak együtt dolgozni, mármint ő is Magyar Péter, csak, és akkor ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak, akkor ő teljesen félreteszi az egóját, és csak egy dolgot fókuszál, hogy fullra kiszolgálja őt.
0: Hát ez csak
3: igen, na igen, csak, és akkor itt jön megint az, hogy eddig csak így lehetett, vajon tud-e váltani az, hogy aki körülötte van, az nem azért van ott körülötte, hogy mindenbe csak őt szolgálja.
0: Na de ő, én ezt mondom, szerintem ő nem tud váltani, tehát mi emberek nem tudunk váltani, a rendszernek kell úgy működnie, hogy ő ne tudjon kialakulni. Tehát, hogy ő ne tudjon kialakítani ilyen egyszerűen.
2: Hát a fékek is ellensúlyok.
3: Most
0: éppen ez a sajtó. Tehát a sajtó az, amelyiket, tehát mindaddig, ameddig a sajtót engedi működni, és a nyilvánosságot nem kezdi el megtépázni, addig garanciája a szabad sajtó annak, hogy ezek a vadhajtások viszonylag gyorsan lecsippentésre kerülnek. Abban a pillanatban, hogy a sajtót elkezdett felszámolni, virágba borul, virágba szökken a hatalomnak ez a zsarnoki ága. Orbán Viktor nem véletlenül csapkodta azonnal szét a sajtót, beszántva a Népszabadságot és minden, mert pontosan tudta, hogy takarást kell azonnal csinálni. Nagy takarásba aztán csinálhatod. Most már szerintem annyival felkészültebbek vagyunk, hogy a magyar társadalomban többen tudják azt, akár pozícióban lévők, hogy a szabad sajtó és az újságírók szabad működése az, aminek mindenképpen meg kell lennie. Jelenleg azért bármennyire is felbukkannak ezek a jelenségek, amikor ebből a pozícióból beszél, eddig minden esetben sikerült azonnal reagálni erre, hiszen most is erről beszélünk, meg válaszra van kényszerítve, szerintem ilyen szempontból amúgy egyébként jó működik. És mit gondolsz a főpolgármesternek a pénteki bulijáról?
3: Én őszintén mondom, nem tartom rá szervezésnek, mert nem ugyanarra napra szerveztek. Tehát azt lett volna, hogy egyébként arra napra.
2: De azt tudod, hogy a mai hír szerint a megoldás ez lett?
3: Hogy arra a napra szervezi?
2: Aha.
3: Ja, azt még nem olvastam. Elolvasom, és utána reszekkálok. Utolsó kérdés, hát ha valaki tudja válasz. Magyar Péter jár terápiára valahova?
0: Hát szerintem nem biztos, hogy terápiára annak kell mennie, akinek igen, van olyan problémája, amit terápiás keretek között lehet.
3: Szerinted nincs?
0: Nem, én azt gondolom, hogyha szupervízióba jár, tehát aha, hogyha van egyéni szupervíziója, a coachnál nagyobb himi-humi azért kevés van a világon. Szerintem a szupervízor, aki adott esetben egyébként akár klinikai pszichológus lehet, akár lehet...
2: Van vezetői szupervízor. Akár
3: egyébként... Jó, akkor már, igen, figyelj, megfordítom, a brutál traumák érték a srácot. Lehet, hogy gyerekkorában nem, de mostanában biztos, tehát hogy ott a szemünk előtt látszódik ezeket a traumákat.
0: De mit rendelsz? Hentes rendelsz, egy ember személyiségében rendelsz élőben.
3: Remélem. Na mindegy. Szóval, hogyha valaki tudja, hogy jár, vagy valami, akkor kíváncsi van.
0: Ne, benne telefonáljon valaki ebbe a műsorban.
2: Hozzám
0: jár. Nem baj, csütörtökön szétrolkodom, az biztos a műsor. Na, szóval...
2: Várjuk ide Magyar Péter terapeutáját.
0: Igen, nem mernék betelefonálni a Tandori Szalámiba egyébként. A szalontüdőbe, bocsánat.
2: A szalámiba,
0: igen. Na, hogy beletelefonáljon senki személyiség és mentális problémákkal kapcsolatos rendelésekkel.
4: Hívja ki pontot.
0: Hogyha probléma van, akkor mindenképpen így van.
2: Orvos kell, de hogyha baj van.
0: Bocsánat, és a coachot azt úgy értettem, hogy lehimihumiztam a coachot, tehát hogy a coach egy olyan gyűjtőfogalommá vált jelenleg a magyar társadalomban, meg általában a világban, hogy akinek egyébként nincsen megfelelő képesítése, az szívesen magára aggatja egyébként a coachot. Rendkívül jó coachok vannak az országban, de nem a coach titulusa határozza meg azt, hogy ő neki mi a szakmai standardja, mert maga a munkássága.
4: Ha valakit le akarsz himihumizni, akkor mondd azt, hogy coach. Hogy én nem hallottam amúgy ezt a karácsony bulis.
0: Karácsonyi buli.
4: Ráadásul most, hogy még mondod, hogy most már akkor egy napra is
2: ma szerezt. Reggeli hír, hogy egyeztetve a Tiszával végül is arra jutottak, hogy két szombaton buli? délután egykor, még úgyse tudják, hogy ki lesz.
4: Gyerekeknek.
2: Egykor lesz karácsonyi buli, és utána mit tudom én, utána rögtön magyar buli. És akkor annyi csak,
0: hogy... Nem vitték ki a karácsonyhoz aftert inkább.
2: Hogy fel kell jönni a rakpartról.
0: Hallod? Az a baj, hogy nem vagyunk tanácsadók, mert akkor bekínálhattuk volna, hogy nekünk van egyébként emberünk afterre, aki after special, hogy akkor mi utána, érted, és nem kértünk volna sokat, hogy akkor utána...
2: Azt a Hankó viszi.
0: De nem, mert akkor utána csoki...
4: Meg még mások.
0: Akkor meg majd mondjuk,
2: biztos hallgatják, úgyhogy mondd
0: el. Meg mi legalább mindenet mondtunk volna, csokit, hogy akkor utána a parlament mögött, nekünk ott az jó.
4: A mögött az a Dunapart?
0: Igen.
2: A cipőknél?
0: Azt mondom, hogy...
4: Hát...
0: Igazad van, az nem jó. Akkor úgy,
4: meg
0: hogy
4: valahol, hogy ne essenek be a Dunába.
0: Akkor már Pogány lemegy addigra az MVM-be akkor.
4: Vagy a Lánchídnál.
2: Tényleg, le se kell hangolni.
0: A Lánchídnál. Lánchíd
4: Pesti így
0: van.
2: Pont onnan? Ott igen. Lesz, nem? Ott lesz ez a buli.
0: Nem tudom, főpolgármester, és mi nem minket
4: hívunk föl? Ránézzük lekezeltével a krasznaorkai eseménynél.
0: Ja, te is ott voltál, te vitatod a kocsit.
4: Igen, tudom,
0: de nem emlékszik rá. A bíróságon esetleg, hogy kivondnád magad a vallomásokból.
4: Én nem fogtam vele kezelt.
0: Én kezdet fogtam vele, és belesúgtam a fülébe, hogy köszönjük a Pride-ot.
4: Akkor mi nem mondtad neki?
0: Erre a Pride-ra. Na.
4: Akkor kellett volna mondani. Mit? Hogyha lesz buli.
0: Hogyha lesz, azt tényleg. Já, akkor jó Sonja, hallott, hogy győz a Magyar Péter. És bejelenti a kormányt, nekem nehogy valamit szervezi.
4: Vagy ha szervezel, akkor lesz, hogy jól szervez.
0: Vagy ha szervezel. Azt kellett volna, fia, bármikor akarsz, úgyhogy nincsen embered, aki vagy bajba kerülsz, hogy kell kommunikálni.
2: Ott állsz, hogy bulit csinálnál, de fogalmad
4: nincs. De nincsen pénzed.
0: Nem, az nekünk sincs. Bulit csinálnál, after csinálnál, de nem tudod, hogy kell hozzá az afterod, mi tudjuk. Jó? Az a fontos, hogy csak majd találkozunk, azt elmondom, mi kell hozzá. Kell majd pár dolog. Az ma úgy mondom, hogy színes ingek. És akkor többit azt tudod.
2: Színes inge.
0: Színes inge.
4: De tényleg úgy bulit, hogy nincs is izé fellépője. Vagy...
0: Szóval nehéz kitalálni, hogy mi volt az oka. Az is lehet egyébként, hogy
4: igen, most
0: van egy
4: az
0: ilyen
4: indíti?
0: Teljesen... Hát, hogy mondjam, azért a főváros működésében azért voltak anomáliák. Végig a főváros kitartott végül a birodalmi nyomás alatt. Ez alatt, a nyomás alatt azért voltak jó ötletek, voltak kevésbé ötletek. Én dolgoztam olyan fővárosi projektben, ahol nagyon alajozottan mentek a dolgok, és dolgoztam olyanba, ahol nem akartam elhinni, hogy egyébként ők irányítják a fővárost. Egyik ága jól működött, másik ágánál csak fogod a fejed, hogy mi történik. Most szerintem ez a másik ág volt az, amelyik végül bedobta, hogy főnök, mi lenne, ha mi is felugornánk még erre a vonatra, hiszen azért csak a főváros, nem? És akkor így mutassuk meg, figyelj, a Pride esetében a fővárosnak az az oldala működött, amikor az olajozott volt. Az tényleg a Karácsony Gergely a Pride-dal elévülhetetlen érdemeket szerzett, tényleg kreditje felszaladt a csúcsra. Van miből adni?
4: Jó, de nem annyira csúszott fel, utána bejelentették, hogy 106 jelöltet fognak indítani, nem tudom milyen néven. Tehát, hogy ott azért...
0: volt, ott az a másik ág volt akkor, ami kevésbé működött.
4: Csak nem, én nem tudom, hogy most lesz ez a buli, ez a, az új kormány buli, vagy nem tudom, és hogy miért kell, hogy számít az embereknek, hogy akkor ez Budapest csinál? Tehát, hogy szerinted az emberek foglalkoznak ezzel, hogy
2: Önmagában szerintem az, hogy az főváros részéről, hogy amúgy akar egy ilyen köszönő bulit, vagy hogy egy ilyen akármit, ez miért ne?
0: Igen, szerintem nem mondom, csak akkor meg kell tervezni.
4: De akkor nem így, igen.
2: Ja, aftert
0: kellett volna vállalnia. Annyira jó lett. Igen, tehát hogyha hallgatják esetleg, és nem kell majd azt mondani, hogy a tilosba hallották, azt is lehet mondani, hogy valaki végül öntudatára a fővárosba. Valamelyik rádióban hallottuk. Már jönnek nézni. Hát nem is mondtam még semmit. Hát a színes inget miatt volt, vagy mi? Hát bárki volt a színes inget.
2: A Márkizaj? Vagy...
0: Na, mondjuk, hogy tőle jó, hogy megszabadultunk. Na.
2: Kitől?
0: Márkizaitól. Mi van még? Nincsen
2: Márkizai. Dehogy nem, hát polgármester.
0: Visszament a birtokára,
2: ez a Lázár János.
4: A Lázár.
0: Mi közünk van nekünk Márkizai Péterhez?
2: Mit adtak meg?
0: Márkizaiok.
5: Sziasztok, jó reggelt.
0: Jó reggelt.
5: Halló. Most kapcsoltam be az adásba, és csak annyit szeretnék mondani, hogy kb. 2 perce kijött az a hír, hogy közösen csinálják a bulit.
0: De warm-up lesz, vagy after?
2: Nem közösen.
4: Most jött ki 2 perce, mi nem láttuk a hírt.
0: És mit tett az, hogy közösen?
5: Az, hogy megbeszélt, tehát csak átfutottam rajta, de szerintem Google...
0: De ez óriási, de hát ez tök jó, a demokrácia működik.
5: Na, igen.
0: Ez tök jó.
5: Sziasztok, további jó
0: műsort. Ennyi. Na, de ha közösen, akkor az after még mehet. Na, de látjátok, ezt mondom. Tehát jelenleg bármennyire furcsa, de egy normális Magyarország kezd kibontakozni. Tehát például itt most ugye az történt, hogy bedobta a kavicsot a főváros. Magyar Péter törp királyként okkal kirohan, és azt mondja, mi van már itt a bulinkat? Hát ez én vagyok. Valaki meg akarja szervezni, bár rászervezett a bulinkat, arrán! De többiek visszahúzzák, mint engem, jó van, Feri, nyugodj meg, nagyon nehéz lehet annak, aki ilyen sikereken van túl, foglalj helyet, tessék, kis benzó, lenyugszunk. Oké, átgondoljuk, írjátok meg nekik, hogy csinálhatják előttünk. A főnök utánunk is lehetne, nem érdekel, írjátok, hogy előttünk, megírják, hogy előttünk, visszaírnak, hogy az is jó. Átgondoltam, csináljuk együtt, legyünk normális Magyarország. Az a mondás, hallottuk a tilosba is, hogy együttműködés. Gyertek, akkor csináljuk együtt, nektek ti is hoztatok egy fellépőt, ti kit hoztok?
4: Nincs.
0: Mi nem gondoltuk.
2: Fási Ádám. Sülikét.
4: Nem, amúgy...
0: Akkor legyen tökük, hozzák el a patkány.
4: Nem, én abban látom így a közös közreműködést, hogy ugye ez a parlamentnél lenne a beiktatásos buli, és akkor lehet, hogy a Karácsony azt mondja, hogy akkor legyen, hogy rakpart le van zárva, hogy akkor legyen az egész rakpart.
0: Ja, hát nem? Ez jó.
4: Hát de csak így le, vagy nem
0: tudom. Na, de még mindesetre van 5 napja a fővárosnak, hogy az aftert megszervezhessük. Legább
4: egy patakit tényleg leszervez. Vagy szóval, a fási zsulik.
0: Szóval nekünk egyből van nevünk. Most bemondom akkor Csoki Csibészt, Káosz Csabit, Nusikát, Kricséket.
4: Nusika nem lesz Magyarországon.
2: De fölép.
0: Mindegy, most csak neveket mondom. Vagy, nem ha igaz elkeményet akarnak, akkor külön backstage-je a Naut Lacika. Én azt gondolom, hogy főváros mutassa meg, hogy tényleg...
6: Progresszív.
4: Budai oldalon.
0: Így van, mutassa meg, hogy bátor. Lacikáiknak egy kis uszály. Jobb az ott szerintem így, körbe. És körbe a Horváth Lacik körözzenek.
4: Egy
0: bodorcsónakkal. Úgy, hogy végig azt mondják, hogy vigyázzunk rátok. Nem tesszük a lábunkat a fedélzetre, jó? Ezt szeretnénk akkor így. És akkor azt mondjuk, hogy bátor dolog volt. Végül.
4: Hát ez tényleg az lenne.
0: Na, jól van, most van 8 óra 27 perc. És akkor átbeszéljük mindjárt ezt a szülész-orvos választást, mert az is szerintem...
4: Szülész-orvos választást?
6: Nem választottál még?
4: Nem.
6: Mindenkinek kell majd. Mindenkinek kell választani majd egy saját szülőjét.
0: Nem, mert az is a magyar demokrácia működését mutatta.
7: Jó napot kívánok, mindenki elvészet.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort egészen 9 óráig. Señor Facundo, Csoki Csibész, unalmas vagyok, Roli?
1: Egyszerűen csak fáradt szegény.
2: Igen.
0: Azt elosztál?
2: Nem.

0: És mielőtt belevágtuk a témában, csak egy örömhír hadozhat meg
1: na,
0: veletek,
1: mondjad életem!
0: Mert valaha itt 24-ben a rádióban hangzott el először az ötlete annak, hogy elkészült a Fogd a kezem gyermekvédelmi dokumentumfilm, ami tegnap a MediaWave nemzetközi filmfesztiválon a magyar filmek kategóriájába külön díjas lett. Nagyon köszönöm a stábnak, hogy megcsinálták a filmet, és ami még személy szerint, akinek nincs köze a filmezéshez, nekem az egy nagyon fontos visszajelzés volt a szakmai zsűritől, hogy várják a folytatást.
1: Jaj, de jó, életem, szívből gratulálok.
0: Állunk neki a következő résznek, és hogy köszönöm nektek is, hogy itt teret adtuk, maradtatok a filmnek.
1: És visszaelveztél már a gyermekvédelembe, vagy még nem tartunk ott? Nem, még akkor várni kell.
0: Nem, még nem tudom, mit akarok.
1: Jó, van, most már mi? Most már tarts ki, most már mindjárt nyílik a kapu. Tarts ki, kérlek.
0: Majd kiderül.
1: Jó, van.
0: Oké, okay. Várom a következő témát,
1: sziasztok! Ciao, köszönöm. Na, szóval a bár végig is most kár volt letetni tavarát, mert hogy mindenképpen arra számítok, hogy női betelefonálók lesznek. Ha nem lesznek, akkor nem fogom túlbeszélni, mert nem szeretnék a szülészorvos választásról férfiként túl sokat keretezni. Inkább annak kommunikációval kapcsolatban volt érdekes. Ugye Kapitán István leendő belügyminiszter, akihez tartozik...
2: Nem.
3: Keversz mindent, az energetikával.
1: Bocsánat.
2: Most akkor megnézem, de kit akarsz?
1: A Kapitány István volt az, aki bejelentette,
3: hogy... Belemondta.
1: Igen, de ő milyen miniszter lesz?
3: Energetikai és gazdasági.
1: Na és a gondom arról van szó, hogy a gyerekek energiát képviselnek, vagy valami ilyesmi, de hogy...
3: Jó lenne leszívni.
1: De hogy igen, hogy erőforrás, gyerekek erőforrása van erőforrása, nincs. Kapitány István bedobta, hogy akkor a szülész-orvos választás, amelyik ugye úgy alakult át az elmúlt rendszerben, hogy nem választhattak a nők szülész-orvost, hanem aki éppen volt, az ahhoz estél be. Az előző rendszerben az volt, hogy kiválasztottad magad számára azt, hogy kihez szeretnél járni, és akkor jártál hozzá mondjuk terhes gondozásra magámba, tehát ugye, és akkor utána pedig, hogyha jött a szülés, akkor abban a kórházban, ahol ő orvos volt, ott meg tudtál szülni, anélkül, hogy egyébként magánellátást vettél volna igénybe. Ugye erre azt mondta a rendszer, hogy ez így no way, mert az azt jelenti, hogy összekavarodik ez a kettő. Szétbontották.
3: Ez nálunk, teljesen jogos. De igen, a szabad orvos választás az hogy?
1: A szabad orvos választással született, és ennek köszönhetően, most a saját magam élményéről beszélek, életem egyik legmélyebb spirituális élményeként érkezett világra, nagy biztonsággal háborítatlanul gyermekem, halló.
4: Sziasztok!
1: Fú, de most nagyon gyorsan, Norbika!
4: Na, sziasztok, én vagyok a Norbika a 16 kerületből, a puszi nektek, Vakundókának, Rolandkának, Csabikának, a Jatagánosnak, meg neked is puszi, üdvözlet, welcome. Azt hiszem, hogy itt mostan nem az lesz, kedves Fecó, hogy a akna munkák is fognak azért zajlani?
1: Szülészorvos választással kapcsolatban?
4: Igen.
1: Nem tudom, de kérdezzél, és essünk túl rajta.
4: Csak ez jutott az eszembe véletlenül, mert mondom, hogy mentek a rendszerváltó bulira, ti is oda.
1: Én nem mondtam, hogy megyek, én pogányinduló koncertre megyek már, bocs.
3: Azaz.
4: Mit mondasz?
1: Bocsánat. Én pogányinduló koncertre megyek.
3: Az is rendszerváltó. Jó,
1: mert hogyha Csoki csinálhatja az aftert a fővárosit, akkor arra elmegyek, ennyi.
4: De a Szirmai Marcikát mondod.
1: Já, hallgatod érem az új albumát?
4: A szakállas, nagyon szép zeneművész, hip-hopos, rapper.
1: Jól van, Norbika, szevasz! Szevasz! Szevasz, szia,
4: na, szia,
1: puszi, hello. És akkor így ennek megfelelően számunkra egy nagyon, megint csak magam, számomra egy nagyon fontos élmény volt, és én nagyon jó tapasztalatokat szereztem ebben az ügyben. Oké, teltek múltak az évek, ez megváltozott, és akkor a kapitány végül bedobta, hogy akkor megint lehessen választani, ne csak a valóvá beesni. Amire ugye első körben a lakosság egyébként szívecskékkel, lájkokkal reagált, no de az egészségügyi miniszter, ugye akit láthattunk táncolni,
2: táncos.
1: Mi a neve, tessék?
2: Hegedűs valaki.
1: Lórán. Köszönöm. Hegedűs úr, most nevezzük így, jövőben egészségügyminiszter azt mondta, hogy megálljon a menet, mert nem arról van szó, hogy itt akkor egy bár fontosnak tartja a szabad orvos választást, de ennél is fontosabbnak tartja azt, hogy olyan egészségügyi rendszert építsünk fel, ahol valóban akkora a bizalom a rendszer iránt, hogy te bármikor beeshetsz bármelyik kapun, és mindig ugyanazt a szolgáltatást fogod kapni. Ez már eleve felhúzza szemöldöködet, hogy hoppá, milyen jó ötlet.

0: valami szakmai elképzelés, és hozzáteszi, hogy de mielőtt bármilyen döntést hoznánk, meg fogjuk kérdezni a szakmát és a nőszervezeteket. Egyszer csak egy férfi szájából elhangzik miniszteri szinten, hogy a szüléssel kapcsolatban mi lenne, ha megkérdeznénk a nőket, hogy egyébként így kell szülni, úgy kell szülni, doktor úr meg honnan tudja, hogy kell szülni. És ez szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos változás, mind a politikai diskurzusban, amelyik a nyilvánosság előtt zajlik, mind pedig abban, hogy milyen perspektívát képviselünk. Sajnálom, de így többet, hogy nem telefonáltak bennük, nem szeretnék ezzel a témával foglalkozni, mert nem szeretném azt a vádat megkapni, hogy akkor szakállukat vakargató kopasz férfiak beszélgetnek arról.
1: De mit akarsz? Ugyan nem kopaszok, de hogy hívják, mégis csak férfiak beszélgetnek.
0: Persze, rémálom, de legalább elhangzott, hogy a nők is fognak erről. Tehát annál...
1: Elmondhatják a véleményüket, de aztán férfiak dönteni fognak. Nem, akkor férfiak dönteni fognak.
0: Pont, hogy az van, hogy bevonják a nőszervezeteket ebbe a dologba. Tehát mind a két állítása a leendő egészségügyi miniszternek szívemhez közelálló volt.
1: Hogy mondjam, én a nő, tehát ugye eleve a szülésznél sem értettem, de a nőgyógyásznál végképp nem értem a... Tehát, hogy egész egyszerűen elképzelhetetlen vagy.
0: Van, aki nőként egyébként férfiakhoz megy szívesebben. Ez is ilyen ahány félék a nők, annyiféle döntés van, de kétség kívül minél nagyobb teret kellene kapni az ezzel kapcsolatos jogalkotásban, törvényalkotásban, szakmai sztenderdekben a nőknek. Tehát, hogy ez tényleg ez az a téma, amiben nem nagyon jó, hogy egyébként hosszú évszázadokon keresztül megkerülték a nőket. Nagyon bízom benne, hogy ez most végre akkor megváltozik.
2: Csodálom, nem az egyház mondja ezt is.
0: Já, az lenne pedig az igazi jó.
1: Igen. Egyébként tényleg.
2: Hát úgy, az abortusz törvény, hát ez hihetetlen.
0: Olvasom a Harari-nak a könyvét is. Abban olyan jó kibontogatja az egyház és a különböző... Harari. Az egyház és a különböző társadalmi szintereknek a kapcsolatát, és olyan gyönyörűen lerántja a leplez sokat szorra a vallásnak erről az egész máz jellegéről, és olyan érdekes, izgalmas példát hoz az egyik esetben. Halló? Halló?
1: Halló?
3: Halló?
0: Szia! Jaj, de jó, egy nő hozzászól a témához.
3: Nagyon rosszul hallok titeket. A szülészorvos választáshoz akarok hozzászólni.
0: Hallgatunk!
3: Jó, figyelj, én nem hallok titeket, de azért elmondom, amit szeretnék. Hogy, szóval, hogy csak azt akartam mondani, mert hogy mondtátok, hogy nők telefonáljanak be, hogy nekem két szülésem volt mind a kettő választott orvossal. Az egyik az borzalmas volt, és pontosan ez a hátránya a választott szülész orvosnak, hogy olyankor sokszor az orvos ügyeletéhez, vagy amikor ő éppen benn van a kórházban, ahhoz igazítják a szülést, és egy nem a baba igényeihez, úgyhogy ez szerintem mindenképpen ellene szól. A másik az viszont gyönyörű volt, az körülbelül olyan volt, amiről te beszéltél, hogy egy ilyen teljesen földön kívüli élmény. Ott szerencsém volt, de hogy szerintem van pro és kontra, csak ezt akartam mondani.
0: Szuper, köszönjük szépen! Köszönjük! Na, szuper! Ezeket a véleményeket kell majd összegyűjtenie az új egészségügyi miniszternek, minél többet, mert hogy... Te...
1: Egyébként ezt csak azt akarom mondani, hogy amúgy egyébként tényleg hasonló élményem van, tehát hogy nem volt egyébként garancia a szabad orvos választásban az, hogy egyébként egy olyan orvos tudsz kiválasztani, akivel utána nem ugyanazokat az élményeket viszed végig, amitől óckodtál, hogy na ezt akarod elkerülni. És hogy egyébként azt kell mondjam, hogy és akkor itt tehát ugye az Orbán kormánynak a sok egyéb hibája között, hogy sajnos a magánellátásban működött ez a dolog. Tehát hogy tényleg az volt, hogy hiába választasz jól orvost, az lehet olyan, amilyen, de hogy utána bemész és a közkórházakba elmész a nem fizető vendégek előtt, és bevisztek előre, és ugyanazt a struktúrát, meg ugyanazokat a környezetet használod, ez nagyon-nagyon lehangoló.
0: Halló?
4: Halló, sziasztok, bár nem vagyok nő, hozzászólhatnék ez a témához.
1: Hát, csak a szültél.
0: Nem akarom rá tenni, tehát halljuk.
4: a gyerekeim számából, meg a születés módjából fakadóan, de lástam magam ebbe a témába, és nem tudom, hogy ismertek az adatot, hogy a RIA ajánlása szerint a császármetszések normális aránya az ilyen kb. 10%. Magyarországon ez 30 éve 50 körül van.
1: Ez így van, most is így van.
0: Be kellett engednem a Bendert, mi volt?
1: Hogy a valójában 10% körül kéne lenni a császárnak, és Magyarországon egyébként 50%
0: felül. De ebbe is előrelépés van egyébként.
1: Nem, amikor, most is 50, tavaly igen. is 50 van.
4: És amikor erről beszélgettem a Geri Bágival, meg néhány olyan dúlával, aki segített a többi szüléseknél itthon, ők elborzadva mondták a példákat, hogy rengetegszer van az, és ez nem egy ellenérv, csak egy megfontolandó érv, hogy a választott orvost vasárnap telefonon hívja a nő, aki őt választott, hogy beindult a szülés, és sajnos ez nem etikus, de ez gyakran történik, hogy az orvos akkor eljött, hogy megvárná, még a szülés lefolyik természetes körülmények között háborítatlanul, és akár ott tőle 10 órát az ágy mellett, nem fog ülni a húsleves, ő beadja az oxitocint, és úgy megvágja a császárt.
0: Ez az egyik fajta orvos is, hogy van ilyen is, meg van olyan is,
4: hogy szentelt. Azt mondom, hogy ez nem ellenér, ez egy megfontolandó érv.
1: Hogy mondjam?
4: Elmondhattam, ápoló voltam, csáó.
1: Egyébként hozzá kell tennem, hogy a császármetszésnek tehát lehet más oka is, például nálunk ugye az orvoshoz kötik ezt, hogy azért van magas császár, mert hogy az orvosok ezt választják, de jó pár évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt például Németországban az volt, hogy a nők részéről jelent meg egyszerűen ez a programozott szülési igény, tehát hogy egész egyszerűen úgy akarják beállítani, hogy akkor itt van ráérés, itt van előre kifizetve, és itt akarják megcsinálni. Tehát hogy ebbe az igények tökre változ.
0: Én most egyébként hát ha nő. Hello?
5: Hello, sziasztok!
1: Nem.
5: Én ugye nem vagyok nő.
0: Hát igen,
1: beszültünk.
0: Mi se. Egyre mélyebbre süllyedünk, igen.
5: És nagy élvezettel hallgatom, amit mondtak, meg amit mondanak. Ehhez az ideális császárfrekvenciához azért szeretném hozzátenni, hogy a WHO ajánlása az 25%, és ez nem egy lefelé húzó szám, hanem egy felfelé húzó szám, mert például Beninben ott nagyon sokan halnak meg azért, mert nem kapnak időben orvosi ellátást, vagy Fekete-Afrika más országaiban, tehát ez egy globális ajánlás. Egyébként Magyarországon tényleg közel 50% ilyen 45-46% ilyen császármetszés aránya, és valóban a több évtizedes szülészeti gyakorlat oda vezetett, hogy tényleg az orvos nem ér rá, akkor fejezzük be, tehát ez tagadhatatlan, de azért kialakult egy olyan társadalmi környezet, ami gyakorlatilag nem tűr hibát. És amennyiben a szülés kimenetele nem megfelelő, akkor súlyos felelősségvonás következik. Ebből kifolyólag aztán kialakult egy olyan defenzív gyakorlat, ami nagyon nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy minden második asszonyt hova tovább meg kell operálni, hát megvan operálva.
0: Biztonsági játékos akar lenni mindenki.
5: Hát igen, szóval ez, én foglalkozom ezzel a kérdéssel egyébként nem csak szakmai, hanem igazságügyi szinten is, és ez jóval szélesebb beágyazottságú kérdés, mintsem, hogy szülészeti vagy orvosetikai kérdésként tekintsük. Egyszerűen a társadalom nem fogadja el, hogy szülésnek nem megfelelő az eredménye. Németországban, hogyha születik egy Down-os gyermek, akkor be tud dokkolni a társadalom különböző pontjain, intézményesítve, és aztán éle a kis életét. Tehát nem az az alapértelmezés például, hogy kiderül mondjuk a várandóság alatt, hogy Down-os a gyermek, és akkor irány az abortusz, hanem az alapértelmezés az, hogy megszületik, és aztán alányulunk és támogatjuk, de nem önszerveződéssel, meg ilyen partizán akciókkal, meg mindenki a saját véres verítékével, hanem vannak ennek intézményes keretei. Magyarországon ilyen nincsen. Vannak buborékok Budapesten, akik ezt emancipált, meg nagyon fejlett szinten csinálják, de hát ők is rengeteg falba ütköznek. De egyébként állambácsi ezt a kérdést, ezt a minek ment oda alapon kezeli, mint annyi mást, és hát ez a végső sor, most nem akarok sírni, de azért a szakmán csapódik, mert egy abszolutisztikus elvárás keletkezik, ami azt mondja, hogy itt a végeredménynek tökéletesnek kell lenni. Holott az orvoslás nem eredménykötelmes tevékenység, hanem gondossági kötelmes. Tehát gyakorlatilag a jó végeredmény senki nem garantálhatja. De ennyit a császármetszés frekvenciára. Egyébként a személyes kötöttségek, bocsánat, nagyon fontos, de valóban igaz az, hogy a szülésznő a központi figura, az orvos az az autóban az airbag, az akkor pattan ki, amikor karambolva, nem pedig állandóan, amikor elindulok és megállok. Ennyit akartam csak mondani.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Ez olyannyira igaz egyébként, hogy mi például annyira vakon voltunk, hogy mi nem választottunk szülésznőt, mert nem tudtuk, hogy kell. És akkor bementünk, kérdezték, hogy az választott orvosunk profi volt nagyon, sót egy. És akkor mondtuk, hogy szülésznő, hát mi azt nem választottunk. Mondtuk, hogy azt hallottuk, hogy itt tök mindegy, hogy
1: mindenki ért
0: jó,
1: hozzá.
0: Mindenki jó. Azt mondták, hogy pontosan így van. És így is volt, amikor beérkeztünk, egy ilyen angyali teremtmény jött, jó estét kívánt. Majd mondta, elmagyarázta nekem, hogy nem rólam szól a dolog, próbáljak úgy...
1: Menjen haza! Köszönöm róla! Befeküdtél már az ágyba.
0: Szuper volt, aló!
6: Még
0: egy szakállas férfi!
1: Hello!
6: Ha ez a helyzet, hogy én nem vagyok se szülésznő, se anyuka, bár nagyon fontosnak tartom a témát, amiről beszéltek, de azért telefonáltam be igazából, hogy elmondjam nektek, hogy mennyire értékesnek és fontosnak tartjuk a munkátokat. Olyan szinteken, hogy itt két barátommal, Danival és Előddelval 3 napja nem adottunk egy percet se azért, hogy tudjuk titeket hallgatni.
0: Jaj, de drágák vagytok, köszönjük szépen!
1: Én is ezt szeretném tenni.
0: De jó nektek, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, véreink.
6: Mindig fogunk.
0: Köszönjük szépen. Gyertek a maratonra!
6: Megszik, konkrét led!
0: Ciao, köszönjük. Jaj, látjátok. Na, mivel nincsen több nőtelefonáló, és így is túl...
1: Lezárjuk a szülész témát. Pedig olyan...
0: Pedig milyen jó lett volna még egy kicsit beszélni.
2: Na, tessék. Horváth Laci.
0: De jó lenne. Halló?
7: Na, Ancsa no. vagyok. Úgy voltam, hogyha még egy faci betelefonál, akkor mondom, mint szülő császármetszésen átesett nő jelentkezek, mert már nem bírom hallgatni.
0: Hallgatunk életem.
7: Na, semmi. Azt akartam mondani, ami eszembe jutott, hogy az is fontos, hogy láttam a más állapot, a szülészet Facebook oldalán, hogy most egy kis ideig ők is felfüggesztik a munkát, szóval az is egy ilyen nagyon fontos szervezet volt. Szóval
0: és miért függesztik fel?
7: Hát nagyon hosszú poszt volt, nem olvastam végig, de szerintem valami ilyen kapacitás hiányban, vagy erőforrás hiányban.
0: És te mit gondolsz erről a szabadorvos választás, legyen rendesen mindegy, mindenhol minden jó legyen, és ha bemegyünk, akkor ugyanazt kapjuk, vagy mit gondolsz erről?
7: Szerintem, vagy hogy az új egészségügyi miniszternek, hogyha tényleg van egy ilyen alapvető bizalmad az egészségügyi intézmények iránt, vagy hogyha van egy olyan légkör, akkor lehet, hogy ez így tud működni. Én még akkor szültem, amikor lehetett választani, szóval szerintem sokkal előrébb kell kezdeni ezt, hogy így szabad orvosválasztás, hogy amíg ilyen állapotok vannak az egészségügyben, ezt mindenki azért csinálja, hogy bebiztosítsa magát, mert hogy így kurvára fél, hogy tényleg szerintem ez csak a bizalmatlanságon múlik, az, hogy annyira retteg, annyira szörnyű sztorikat hallasz, meg nem tudom, főleg arról nem is beszélve, hogy a roma nőkkel mi történik megszülés közben, ugye én erről is nagyon sokat tudok, szóval...
1: Hát igazadon egyébként...
7: Nem tudnám a voksom hova letenni, mert szerintem sokkal nagyobb problémák vannak, mint hogy erről beszélgessünk, hanem egy csomó mindent meg kéne csinálni ahhoz, hogy egyáltalán ez szóba kerüljön.
0: És mennyiben segíti mondjuk a nyilvánosság szerkezetváltozása? Tehát azért most már nagyon jó körbe lehet járni Facebook csoportokkal, különböző chat csoportokban az, hogy amúgy melyik kórházi osztályon milyen tapasztalattal rendelkeznek a nők.
1: Mennyi nőt érint?
7: De én is bújtam ezeket, amúgy abszolút ezeket a Facebook csoportokat. Szerintem ez tökre, tökre segít. A másik nagy segítség a 300 ezeres fős asszony sutyorgó Facebook csoport. Onnan is nagyon sok infót ki lehet szedni. Nem lép. Van férfi sutyorgó is.
0: Igen, gondolom, hogy ezért drogot keresnék.
7: De amúgy szerintem ez a nyilvánosság, ez nagyon segít, tényleg, hogy ilyen minden kórháznak van ilyen különböző Facebook oldala, ahol itt tudsz tájékozódni, ott az orvosokra is így külön emlékszem, hogy a nők így rákérdeztek, hogy melyik orvos, hogy, nem tudom.
0: Mert azért a legfontosabb azért az átláthatóság, és az átláthatóságból igen. kialakuló minőségbiztosítás.
7: Igen, igen, igen, mert szerintem egy csomó az minden azért van, mert hogy annyira félnek a nők, és amit te is mondtál, hogy én se választottam szülésznőt, azt se tudtam, hogy az minek.
0: Ja, és jó volt?
7: A szülés sem, az nem, az nem volt. Nekem ilyen sürgősségi császárom volt. Úgyhogy, de hogy ezt se tudom kívülről megítélni, egyébként gondolom igen, hogy így rá volt tekeredve a köldögzsinór a gyerekre, hogy valószínűleg ott tényleg kellett, de hogy én nem is tudtam utána sem megítélni, tudod? Hogy most így tényleg kellett-e, nem kellett, nem tudom. Hogy...
1: De miért? Hát a pont, amit mondasz, a zsinór csavarodás, az...
0: Exakt.
1: Az eléggé.
7: Ki kell szedni. Igen, de utána mondjuk más mi? Is úgy hasonló sztorit mondott el, de hogy azt mondta, hogy lehetett volna másképp, nem tudom. Nehéz. Nehéz ez a kérdés, de az tény, hogy sokkal magasabb a császárok aránya, mint hogy kéne, és azt is mondom, hogy az is van, hogy nők azért is választják tényleg ezt a programozott császár, mert hogy szerintem annyira félnek már, meg annyira félnek ebbe belemenni, meg szerintem, hogy én a szülésre is úgy készültem, hogy minden csak érted, így magamtól tanultam, olvastam, hogy amúgy semmit nem tudsz róla.
0: És a terhes gondozáson nem segített a választott orvosod? Nem kérdezgetted?
7: Hát mármint ilyen spirituális szinten nem segít, meg nem beszélnek róla, meg nem tudom, azt mondom, hogy volt egy ilyen terhességi mobil applikáció, amit így ki lehetett tölteni, hogy így milyen szülést szeretnél, egy csomó ilyen pontra kitérve, én azt nyomtatva a kezembe vittem, hogy akkor azt ott majd, de hogy ott így erre nincs hely, meg idő, meg tér, meg nem tudom.
0: Mi úgy csináltuk, hogy végignéztük az egyik ilyen egyen rendelésnek a fényképeket, és akkor a fénykép alapján csajom kiválasztotta, hogy akkor most izé, milyen szimpi. Nagyon-nagyon jó választás volt, tehát hogy tényleg ő a mai napig ő a nőgyógyász, és nagyon jó kapcsolat. És hogy utána, ahogyan te is, azért sok mindent könyvből olvasott utána,
7: igen.
0: hogy kell. Volt egy nagyon jó könyv, amiben ilyen légzéstechnikát is leírtak, hogy hogyan kell meg ilyesmi, és abban nagyon korszaka, vagy ilyen kicsit így a kort megelőző módon, mert leírták a férfi szerepét is, és ott is kiemelték, hogy tájékoztatni kell, hogy nem róla szól, hogyha bent van ez a dolog.
7: Mert úgy érezted, Feri, hogy ott neked kell szerepelni, hogy jelent.
0: Nekem persze, mivel én kényszer érzek rá a különböző helyzetekben, de ez egy önismereti...
1: Feri elsőnek beszállt az ágyba, úgy kell, kitessék el.
0: Nem, végig csendben voltam, és ez nagyon jót tett nekem, és ez mindenkinek jót tett. Hát persze, nem kiemeltem, hogy ilyesmi, vagy szavaltam verset, vagy tartottam kis előadást a biopolitikai eszperrendszerek kialakulása a 21. század elején.
1: Én nekem sajnos ilyen feszültséghelyzetben narkolepsziám van, úgyhogy én ilyen állandóan lecsúsztam a fotelről, hogy elalszom, mire vége lesz ennek.
0: Köszönjük, Roland, hogy...
2: De ez van, akkor ez van.
0: Igen, igen. Köszönjük, Ancsó, hogy betelefonáltál.
7: Na, jó.
0: Jössz a Pogira?
7: Micsoda?
0: Pogira, jössz?
7: Nem megyek a Pogira, megmondom neked az őszintét, nem mert tavaly ott voltam, és nagyon rossz volt.
0: Menj már, és már megvettem a jegyet.
7: Hátul álltam, azt ajánlom, hogy ne állj hátul.
0: Nem, ülőjél.
7: Első sor.
0: A feleségemmel ülőt vettünk oldalról, megnézzük. Kíváncsi, hogy mint egy ilyen mozira úgy készülünk.
7: Igen, igen, szóval én nekem tavaly, én úgy vagyok a rapperekkel, meg ilyen nagy koncertjére nem megyek el, mert szerintem így nagyon levesz belőle, hogy ők nem valók ilyen
0: volt.
7: Nagy színpadra.
0: Aha. Igen? Na, most megnézem.
7: Nem tudom, nézd.
0: Én megmondom őszintén, azért akarok elmenni, egyrészt, hogy megnézem így élőben milyen, meg azért
7: de
0: is, mert...
7: De még nem láttad?
0: Élőben nem láttam még őt. és kíváncsi vagyok, hogy milyen a show, meg hogy van összerakva, meg tudod, megnéztem a filmet, és akkor tudod úgy azzal a szemmel most akkor. Na, jó van. Ciao.
7: Na, életem. Várjuk majd az élménybeszámolót. Na, puci fiúk. Köszi,
0: ciao, ciao. Na.
1: Milyen mondja. Érdekes, hogy mikor volt ez? 2 éve? Vagy voltunk Pécsen?
0: Amikor lemaradtunk? Igen. Az tavaly volt, nem?
1: Nem.
0: 2 éve? Nem. Fú, de megy az idő, azt a mindenit.
1: Na mindegy, szóval...
0: Hát te sem leszel fiatalabb, Roli.
1: Mostansága.
2: De.
0: Halló.
1: Halló.
2: Halló, szia.
8: Sziasztok. Szülés vonal, mert
0: persze, várt,
1: benne vagyunk.
2: Még egy 3 perc.
8: Jó, csak annyi az előző betelefonálónál előjött ez a felkészülés, és szerintem ez a legfontosabb. Az orvosok, meg a kórház azt tehetné, hogyha ez egy picit változna, orvosbárók egóját egy kicsit félretéve, hagyni, egy picit hagyni a szülőnőt, meg a szülést. Mert nekem három szuper szülésem volt, és ott a felkészülés az, hogy agyban úgy legyél ott, és előtte úgy készüljél, hogy elhidd, hogy ez egy természetes folyamat, és a gyerek tudja, te tudod, és jó esetben, mondom, nekem biztos, hogy szerencsém volt, ez működik. És a kórház azért legyen ott, hogyha baj van, és valami nem megy természetesen, akkor segítsen. Tehát, hogyha hagyva lennél, akkor szerintem akkor sokkal több sikeres és jó élmény szülés lenne.
0: Ugye ez a háborítatlan szülés, ha jól tudom, akkor ennek ez.
8: Hát igen, háborítatlan szülés, igen. De mondjuk én például nem mentem rá erre az otthon szülés vonalra, ezt így nem éreztem magaménak, de mondjuk én nekem a Szent Imre kórházban elég jól így alakult, és tehát a felkészülés, és az, hogy mert ez is szóba került az előbb, hogy a nők félnek, és interneten tájékozódnak. Mondjuk nekem abban is szerencsém volt, hogy tök véletlenül egy viszonylag távoli barátnőm akkor, hogy közel került hozzám, aki dúlának tanult, és elképesztő jó beszélgetéseink voltak előtte. Tehát egyszerűen előtte kell felkészülten érkezni, mert ott már annyira, hát ott bármi is történhet veled is, ott már nem tudsz annyira szerintem jelen lenni, de egy jó előzetes felkészülés, és semmiképpen nem félni, hanem elhinni, hogy ezt egyébként a természet meg a baba is tudja.
0: De jó,
8: úgyhogy én ezt támogatnám. Tehát mindent, nem utólag szaladni meg, ami annyira jellemző sokszor így az egészségügyben is, hogy mindig így utólag próbálunk. Na, hát én is
0: elhintem. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk.
8: Na,
0: köszönjük. Na, a végére csak azért sikerült.
1: Kit mondod csak, hogy igazából én ezen így eddig nem gondolkoztam, de most ez alatt az időszak alatt így végig gondoltam, hogy én egyrészt, hogy végig gondoltam, és szülni szeretnék, hanem azt, hogy valószínűleg, hogy én az egészségügyminiszter jelölttel értek egyet, tehát, hogy addig, ameddig közgyógyellát, tehát, hogy befizeted az adótból, és van ilyen közegészségügy, addig az elsődlegesen fontos az, hogy bárhol, ahol bemész a közegészségügybe, ott te neked hasonló érzésed legyen, hogy ugyanúgy megkapod azt az alapszolgáltatást, és ezen ne változzon semmi. És hogy igazából az a vicces, hogy, vagy az az érdekes, hogy amikor magánegészségügybe mész, ott is van ez az egészség, tehát orvosválasztás, mert hogy azért mész el, mert hogy bizonyos professzor vagy orvoshoz, de hogy alapvetően ott is, mint egy szolgáltatást vársz el, hogy bemész, akkor ugyanazt a szolgáltatást kap meg, és ne legyen ilyen különbség.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, a Hét Terítő című műsort hallgattátok, a külpolitikával foglalkozik tovább a Tilos Rádió, hallgassátok, szevasztok! Köszönöm.

0: Drága hallgató, aki most is a Tirost hallgatod, adj 20 másodpercet nekünk az életedből. Csinálj videót vagy hangfájt, és mondd el, hogy miért adod az SZJA 1%-át a Tirosnak. 20 másodperces üzeneteket kérünk tőletek, amit egy csendes helyen vesztek fel, ami úgy kezdődik, hogy azért éri meg, hogy a Tirosnak adom az 1%-omat, mert a fájt a szöveg@tiros.hu e-mail címre küldjétek, a tárgymezőbe írjátok be, hogy 1%. Legyetek bátorak, szóljatok ti is az éterben.
1: Jótékonysági felhívást hallottatok.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
0: Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászukban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolombói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd Sri Lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult. A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez tehát a Politúr, én Makro Póló vagyok, a hangpultnál ismét régi sikerei színterén Dizsé Sztyep.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: És a beszélgető társak a változatlanság kedvéért, Nemes Gábor valahonnan a Vadnyugatról, jelen?
2: Jelen.
0: Jelen, szuper, alig hallak, de jó lesz az. És Németh András, a HVG Kelet-Európa szakértője.
3: Sziasztok, itt vagyok, addig jó nekünk, amíg halkan halljuk.
0: Meg Mik Kádár élt. Oké, na akkor külpolitikai témáknak se szeri se száma, hiszen két hét telt el az elmúlt adás óta. Elhúzódó iráni háború, jó hosszú távú gazdasági hatásokkal, kinyer ebből, mert hogy erről már beszéltünk, talán egy hónapja, hogy senki, aztán valakiknek mégiscsak csurran cseppen belőle, aztán hogy állnak az ukrajnai frontok, hát igen, ez is eléggé zűrös. Miért foszladozik Amerikában Trumpnak a népszerűsége, miközben egyre közelebb immáron fél éven belül zajlanak majd a félidős választások. Trumpnak közben sikerült kétharmados többséget szereznie, igaz, nem ott, ahol szerette volna, hanem az őt bírálók körében. Bejöhet-e Trump ígérete, hogy letudják Iránt, aztán jön Kuba. Szóval sok meglepetés nem érhet bennünket, illetve az Egyesült Államok és Európa kapcsolata, ebben is elég sok érdekesség zajlott. Harmadik Károly király washingtoni látogatása, üzenetváltások Trump és Merz német kancellár között, vagy éppen a pápa ürügyén Trump és egyik legfontosabb európai szövetségese Meloni között, illetve ami jön, amit betelefonáltok, a telefonszámunk változatlan, ti tudjátok, én nem jegyeztem meg. Úgyhogy kezdjük először az iráni háborúval, hiszen ez az, ami mostanában mindent lenyom. Miket, hogyan látjátok a perspektíváit a lezárásnak? A hormuzi szoros lezárását kinyitjuk, nem nyitjuk ki, kettős záralat, részint iráni, részint amerikai záralat, aztán most azt mondja Trump, hogy megnyitják mégiscsak, már erőnek erejével, hogy az iráni kikötőket blokkolják, de az otreket, rengeteg hajót átengedik. Nos, Gábor Nemes.
2: Hát miután Trumpról van szó, az égvilágon semmit sem lehet tudni, semmi sem biztos, mindennek minden, és az ellenkező, és lehet, ugye ezen a héten egyrészt bejelentette, hogy vége van a háború.
0: Igen, ez megtörtént.
2: Amit azért kellett bejelenteni, mert ha nem teszi, akkor ugye előáll az a kis furcsa helyzet, igen, hogy a kongresszusnak kell jóváhagyni minden további lépését.
0: És ez május 1-ével lejárt.
2: Lejárt bizony. Na most ettől még a háborúnak persze nem lett vége, és most lehet, hogy úgy fogja gondolni, hogy most a következő háborús lépésem az már egy másik háború, tehát hogy háborunként 30 nap, de hát szóval ez egy vicc. Ugye ez a mai bejelentés, vagy tegnap éjjeli bejelentés, hogy akkor most megnyitja a szorost, hát igen, az irániakat ez ügyben nem kérdezte meg, akik rögtön jelentették, hogy hát ez konkrétan a fegyverszünet megsértését.
0: És rá is lőttek egy-két hajóra, amelyik megpróbált átmenni rajta. Na, igen, itt az első telefonálunk már is, bocsánat, övé az elsőbség. Halljuk, halljuk, szia, jó reggelt. Hűha, de ugye a kagylóba vesz. Na, itt vagyunk, szavasz.
4: Sziasztok, sziasztok, és csak bocs, hogy itt most az iráni téma már zajlik, csak a tartalomjegyzékhez még szeretném hozzátenni a Benes dekrétumok ügyét, mert ha jól hallottam a híreket, akkor némely szlovák politikusok hát rendkívül gorombán és jogsértően reagáltak arra, hogy Magyar Péter nagyon világosan és szerintem nagyon helyesen mondta, hogy ezt tisztázni kell, hogy ami a Benes dekrétumok kapcsán történik.
0: Oké, jó. Köszönöm a kiegészítést. Bármikor szerkesztetek bele a műsorba. Hát most próbáljuk meg lezárni azt, amit megnyitottunk, azt a dossziét.
4: Hogyha
0: elfelejteném, akkor bátorítalak, hogy még egyszer csörög, de időbe, tehát ne az adás vége előtt egy-két perccel, mert biztos, hogy ez pár percet igényel. attól tartok, hogy a beszélgető társaink képesek megválaszolni ezt a ravasz és fogas kérdést. Jó.
4: Hát igen, meg nem tűnik veszélytelennek, tényleg ez egy elmérgesedő konfliktus.
0: Meg érdekes a Fico és Zelenszky közötti párbeszéd. Jó, vissza fogunk térni rá, ha el nem feledem, de igyekszem nem elfelejteni, úgyhogy térjünk vissza a hormuzi szorosba, ahol szorul a helyzet.
4: Köszi.
0: Nincs mit, én köszönöm. Na, Gábor, tiéd a szó.
2: Igen, megpróbálom fölvenni a fonalat, bár ennyi időt már az én koromban nehéz kibírni. Tehát az egészben tényleg most az a legborzasztóbb, hogy igazából nem tudunk semmit. Tehát se jósolni nem tudunk, se a következő lépéseket kiszámítani nem tudjuk.
0: Hát igen, a dialógus, a diplomáciai párbeszéd is akadozik, hogy finoman fogalmazzak.
2: Megszakadt Irán. Irán abból indul ki, hogy ő neki hosszabb a lélegzete, jobban fogja bírni ezt a helyzetet, és valószínűleg igaza van, mert az iráni rendszert eddig se nagyon szerette az ő népe. Ettől
0: de nem
2: fogja...
0: fenyegetik félidejű választások.
2: Hát jó, azért voltak ott ennél komolyabb dolgok is, ott ja. Egy-két majdhogy nem ilyen félig-fedig forradalomnak vagy fölkelésnek nevezhető akció, nem is egy. De ezeket mindig leverték, és a rendszer most egyértelműen a keménységre, a határozottságra és az elnyomásra épít, és hát van egy nagy adúja, hát háborúban áll az ország, azért ez tagadhatatlan. És egy újabb bombázás, ami állandóan meglebegtett Trump, az talán még csak nem is ártana neki. Egyelőre úgy tűnik, hogy Trump egyetlen egy célját nem érte el, egyébként Izrael se. És,
0: hát
2: viszont...
0: mondjuk rendszerváltásról aztán már kezdtek nem is beszélni, illetve az izraeliek még csak-csak.
2: Igen, viszont az látszik, hogy nem csak a világgazdaság van rossz helyzetben. Ugye Trump eddig valószínűleg úgy gondolkodott, hogy a többieknek, a konkurenseknek többet árt, mint neki. Tehát igen, Európának rettenetesen árt, valószínűleg Kínának se tesz jót, meg egyébként ott a szövetségesei azért ott egy kicsit furcsán néznek rá az öböl környékén, de lassan úgy tűnik, hogy Amerikának se tesz jót, azért a benzinárak Amerikában elérték azt a szintet, amelyek mellett az elnökök meg szoktak bukni.
0: Erre mondtam úgyhogy... azt, hogy sikerült Trumpnak kétharmados többséget szereznie, hiszen a belső gazdasági gondok, az infláció, az iráni háború Hormuz következményeit az amerikai lakosság is megsínyli.
2: Így van, és egyelőre abszolút nem látszik, hogy mi az a pont, amit Trump el tud, vagy el akar érni, és ide-oda kapkod, és csak az látszik, hogy mindig oda csap, ahol úgy érzi, hogy valami fajta sérelem érte. Na most, ugye ez Európával kapcsolatban egészen nyilvánvaló, most majd gondolom, erről is fogunk beszélni.
0: Remélem is.
2: De a lényeg mégiscsak az, hogy ma... A hormuzi szorossal kapcsolatban csak egy biztos. Gáz van, és egyre nagyobb gáz.
0: Mert nincs gáz, igen. Mert hogy lefolytják az ottani olaj- és gázszállításokat is, hogyha már május 1-jét említette Gábor annak kapcsán, hogy innentől kongresszusi jóváhagyás kell egy új háború megnyitásához, vagy ennek folytatásához.
2: Nem, új háborúhoz nem kell, valószínűleg ezzel játszik.
0: Aha. Folytassa, doktor úr, igen. Na de akárhogy is május 1-e volt az a dátum, ami érdekesen összefügg a kettő, meg a hormuzi szoros, hogy az Egyesült Arab Emírségek bejelentette aznapra, hogy kilép az OPEC-ből, az olajexportáló országok szövetségéből. Tehát Andráshoz fordulok, Németh Andráshoz, hogy na, de hogyan alakulnak az olajárak, mit profitálhat ebből Putyin, és mennyire folytja ez el az öbölmenti arab olajban, földgázban, egyebekben, műtrágya alapanyagokban dúskáló országok exportját?
3: Hát rettetes mértékben, tehát ugye, hogyha végigmegyünk a területeken, tehát volt pár nappal ezelőtt $126 volt az olajár, ami az Ukrajna elleni háború kezdete óta a legmagasabb ár. Azóta egy kicsit lejjebb ment, de hát konstansan magasak az árak, és ezek magasan is fognak maradni. Tehát ugye rengeteg rombolás, és nagyon súlyos rombolás volt az öböl menti országokban az olajipari és gázipari létesítményekben. Ezeknek a helyreállítása nem kevés időt fog igénybe venni. Rengeteg hajó torlódott föl, azok egyszerre nem tudnak átmenni a Hormuzi soroson. Ugye már az is hiányzik, hogy amelyek bent rekedtek, azokat, ha visszaviszik, hogyan térnek vissza, tehát tömeges lesz a visszatérés is, hogy megint feltöltsék őket. Tehát ez tartós lesz ez a hatás. Én szerintem ebből viszonylag kevesen profitálnak.
0: Meg ha lesz is feltöltés, hiszen azt mondják, hogy az öböl menti arab országokat ért iráni ellencsapások helyreállítása, tehát az olajlétesítmény 2-3 évben is eltelhet.
3: Igen, hát ezzel kezdtem igazság szerint, hogy itt a helyreállítás is nagyon hosszú idő lesz, és ez biztos, tehát ezek nagyon súlyos károk érték, és ezek nagyon drága berendezések, hogyha nagy mennyiségben rongálódnak meg, akkor az alkatrész beszerzés is nehézkessé válik, tehát valóban is a Gábornak teljesen igaza van, hogy ebből már Amerika sem profitál, tehát ott is mennek föl szépen.
0: Na, de az LNG-ből talán a cseppfolyósított földgázukból talán többet tudnak majd eladni, például Európának, amely súlyos ínséget szenved meg.
3: Az biztos, csak ugye már kötöttek is Horvátországgal, meg más balkáni országokkal az amerikaiak LNG szállítási egyezmény több milliárd dollár értékben, de a lényeg itt tényleg az, amit a Gábor említett, hogy mennyi az amerikai kutaknál a benzinára, és az ugye most már gallononként 4 dollár fölött van, ami azért egy jelentős
0: egyharmados emelkedés. Igen, egyharmados.
2: Kettőt ígért.
3: Igen, hát 4,2, lehet, hogy csak a tizedes vesző előtt nem mondtál meg azt, hogy mi lesz előtte. Tehát Európa egyértelműen szenved, ugye állítólag május végétől itt kerozin hiány is lehet, ami ugye a repülőgépeket hajtja. Németországban jelentős részt már csökkentették a belföldi légiforgalmat, és vasútra terelik át, hogy maradjon a hosszú távú utakra. Tehát az Európa, Egyesült Államok, Ázsia ettől szenved, és még jobban szenvedni fog. Tényleg Oroszországnak ez egy kicsit hasznára válhat, mert ugye a háborús kiadásokat az orosz olajexportból finanszírozzák, ami egyrészt ugye a drágából, ami a több folyik be, másodszorra ugye Trump feloldotta, vagy felfüggesztette a szankciókat az orosz olaj ellen, tehát lehet exportálni Oroszországból.
0: Hát hol lehet, is. Hol nem, hol a már tengeren járó tankerek elmehetnek, most éppen feloldotta.
3: Igen, de és ugye, hogy ezért az oroszok öröme se legyen teljes, azért az ukránok viszont az utóbbi hetekben nagy rendszerességgel és eredménnyel lövik az orosz olajkikötőket.
0: Na erre a következő passzusban térünk vissza, de hogyha már az amerikai gazdasági helyzetet említettük, és azt, hogy milyen katonai költségvetéssel dolgoznak ezek az országok. Tehát az Egyesült Államokban megint bejelentettek egy nagyon vaskos rekord katonai költségvetés emelést. Oroszországban folyamatos az emelkedés. Kínában, ami már a világ második legnagyobb hadi költségvetésével rendelkezik, szintén, és Ukrajna pedig a nemzeti jövedelmének a 40%-át költi el katonai kiadásokra. Gábor?
2: Igen, hát ez a háború az egy drága dolog, ezt tudjuk, és nem tesz jót se a gazdaságnak, se az embereknek, különösen azoknak nem, akik meghalnak. De most nem tudom, hogy a kérdésed a világ gazdaság egészére, vagy
0: hát,
2: pedig a
0: vagy
2: háború.
0: Akár Amerika belső gazdasági helyzetére vonatkozhat, hogy miközben emelkednek a hazai gallononkénti benzinárak, közben elképesztő katonai költségvetés dolgoz ki, Trump dolgoztatott ki, és aztán majd visszajövünk Ukrajnába egy négy zene után, de ezt a passzus zárjuk le.
2: Tehát ha Amerikáról van szó, akkor azt látni kell, hogy függetlenül a háborútól, sőt függetlenül, illetve nem teljesen függetlenül, de már Trump előtt is, tehát nem Trumptól függetlenül, de mégiscsak ő erre ráerősített. Amerika egy olyan gazdasági trajektóriumon, olyan gazdasági vektoron megy most már évek óta, amely katasztrófába vagy sehova se vezet. Tehát ma az amerikai költségvetésnek nagyon nagy a katonai része, de ma már ugyanakkora a kamattörlesztés is. Amerika totálisan el van adósodva. Amerika évtizedek óta...
0: Ennek van gyakorlata, igen.
2: évtizedek óta tulajdonképpen a saját megtermelt nemzeti jövedelme fölött él jóval, de ez addig ment, ameddig a dollár, mint nemzeti
0: tartalékvaluta, igen.
2: Tartalékvaluta működött. De most teszi Trump ezt gyakorlatilag tönkre, és a dolog elér egy olyan szintet, ugye ez nem tűnt igazán föl, és úgy senki nem emelte ki, de Amerika le van minősítve. Nem nagyon, csak egy kicsit, de Amerika ma már egy leminősített ország, tehát nem a legjobb adósnak számít, ami hát egy olyan országnál, ami gyakorlatilag abból él, hogy az ő papírjait veszik, és az ő, legyen ez a papír egy dollár, vagy legyen ez a papír államkötvény, hát azért ez egy veszélyes jel, és egyébként is látszik, hogy ez így nem megy. Na most erre Trump ezerre rátesz, őt aztán semmi nem érdekli, ő mindjárt 80 éves, utána az özönvíz.
0: Meg úgyis azt csinál, amit akar, mondta ő maga.
2: Igen, de hát azért ezt látni kell, hogy ez egy fönntarthatatlan modell, és erre rátesz mindenfajta háború, meg Trumpi hiba, meg hülyeség, meg kereskedelmi háború, meg minden egyéb. Miközben Trump valószínűleg ezeket a lépéseket pont azért teszi, mert ezekkel a nem túl átgondolt lépésekkel próbálja ezt a feloldhatatlan ellentmondást feloldani.
0: Jó, hogyha már említette, Gábor, hogy hát igen, háborút indítani könnyebb, mint egy háborút befejezni. Jöjjön némi iráni zene, és innen folytatjuk a telefonálónak némit, illetve kapcsoljuk még be a telefonálót, aztán zene után válaszolunk, ha tudunk. Itt vagyunk, halló, szia!
5: Szervusz, Bara Péter!
0: Szavasz!
5: Csak megérősíteném az egyik programot, hogy a európai fegyveregyensúly, az USA most éppen arra készül, a Trump bácsi, hogy kivonja a katonákat Németországba egy részét.
0: Vissza fogunk térni rá, jó?
5: Köszönöm.
0: Én is, ciao. Akkor zenélünk egy kicsit, és folytatjuk erre felé.

0: Remélem a kulcsszavakat kivettétek, diktatúri, demokrácia. Ez egy svédországi farsi nyelven, tehát perzsául énekelő banda volt.
1: Az Abjíz.
0: Abjíz, mondja Sztyepp, aki ezt kiválogatta nektek. Akkor folytassuk tulajdonképp onnan, ahol az imént abba hagytuk, hogy mennyire vonja el az iráni háború, az Irán ellen irányított amerikai-izraeli agresszió az ukrajnai háborúról a figyelmet, és ezzel fordulok Németh Andráshoz, aki rendszeresen járja Ukrajnát. Hova lettél? Itt vagy? Jó, megvan.
2: Itt vagyok.
0: Jó, bocs.
2: Megijedtem egy pillanatra. Nagyon elvonja, azt hittem már annyira, hogy én sem jutok szóhoz. Tényleg, tehát leálltak a tárgyalások, mondjuk azok a tárgyalások álltak le, amelyek egyébként sem vezettek túl sok eredményre, de tényleg tulajdonképpen most már nincsenek meg ezek a hármas találkozók különböző helyszíneken, és nem is látszik az, hogy ez rövidesen beindulna. Volt ugyan egy telefonbeszélgetés a napokban Donald Trump és Vladimir Putin.
0: Ja, az egynapos fegyverszünet a háború hát végének évfordulójára. Igen.
2: Igen, amit szerintem valószínűleg azért akarnak az oroszok, hogy az ukránoknak eszébe jusson.
0: Oda pörkölni a Vörös térre, igen.
2: Vagy nem csak a Vörös térre, hanem egy nagyobb szabású, úgy általános dróntámadást a háromnaposra tervezett orosz háborúra emlékeztet a lakosságot. Ugye, de hát az is érdekes fejlemény egyébként, hogy ma hajnalban becsapódott Moszkva egyik felhőkarcolójába egy ukrán drón. Ez az épület 7 kilométerre van a Vörös tértől, és mondjuk az nagy valószínűséggel megállapítható, hogy az ukránok nem fogják május 9-én a Vörös teret lőni, de mindenképpen ez azért figyelmeztetés az oroszoknak is, és ez is egy fontos hír egyébként, hogy több európai titkosszolgálat kiszivárogtatta azt a jelentést, amely szerint őrült módon megszigorították Vladimir Putyin biztonsági szolgálatát, az elnök őrzését. Egyrészt attól tartanak, hogy ő is áldozatul eshet egy olyan támadásnak, mint amelyiknek több orosz tábornok már áldozatául esett, ugye drón, meg mindenféle robbantások. Másodszorban állítólag azt is látja Putyin elnök, hogy a háborúja nem annyira népszerű már Oroszországban, és kezd felkészülni arra, hogy lesz még egy pucs. Ugye tudjuk, hogy Prigozsin próbálkozott egy puccsal, ami nem sikerült, de sokan állítólag ezt ellenzik, és furcsa módon fölmerült Sojgu volt védelminiszter neve, aki állítólag megsértődött, hogy leváltották, és nem kizárt, hogy az ő környezetéből többeket le fognak tartóztatni, és talán...
3: Már megtörtént.
2: Hát de hogy még többeket, tehát folyamatosan visznek onnan el embereket, de állítólag visznek még el, és nem kizárt az, hogy Sojgut is egy kicsit még inkább tacsonára teszik. Tehát visszatérve az első kérdésedre, nagyon hat az ukrajnai háborúra, és talán az sem látszik, hogy még kevesbé sikeres ez a háború most az orosz oldalról. Tehát egy hónap alatt 5 négyzetkilométerrel növelték a területet, ami a kezükön volt, és közben több mint 30 ezer orosz katona meghalt, vagy súlyosan megsebesült.
0: Ez a számháború, ez mindig zűrös, de hogyan ítélik meg például Nyugat-Európában, vagy nyugaton fordulok Nemes Gáborhoz képletesen, hiszen mindketten itt a távolból beszélgetnek velem, vagy beszélgetnek veletek velünk. Nos, mennyiben változnak a frontvonalak, és mennyire változik az ukrán háború megítélése Nyugat-Európában, ha már a betelefonáló is e felé próbálja terelni a figyelmünket?
3: Én azt hiszem, hogy meglepő módon Nyugat-Európa tulajdonképpen arra borzasztó tényre, hogy Amerika kiszállt Ukrajna támogatásából, nem azzal válaszolt, hogy hát akkor nekem is mindegy, hanem az, hogy jó, hát ez nekünk fontos, ezt nekünk kell megoldani, és hát ebből nem engedünk. És az a 90 milliárd euró, amit most miért tényleg oda adnak.
0: Sőt, a britek is beszállnak.
3: Ez két évre biztos, hogy nagyjából lehetővé teszi azt, hogy az ukránok ellenálljanak, és de az ukránok ellenállása Európa érdeke, tehát az ukránok Európának állnak ellen. Mindenki attól retteg, és teljes joggal, hogyha...
0: Mi az, hogy Európának állnak ellen? Az ukránok Európát védik, nem?
3: Így, Európának, tehát Európa
0: érdekében,
3: számára
0: igen, igen, igen,
3: így
0: stimmel.
3: Rosszul
0: igen.
3: fogalmaztam, igen. Tehát tulajdonképpen az európaiak így ússzák meg azt, hogy maguknak kelljen közvetlenül szembeszállniuk Putyinnal, olyan területen, olyan terepen, amelyen ez nagyon nehéz. Ezt már többször beszéltünk erről a lehetőségről, hogy ott van az a eléggé védtelen Baltikum, a balti államok, mondjuk Észtország, egy icipici ország, másfél millió emberrel. Na most, ha oda, ott Narvába, az egy határmenti orosz város, ugye mindig...
0: Kikiáltanák a népköztársaságot, orosz
3: igen,
0: segédlete.
3: És bevonulnának az oroszok, és mereven néznének az NATO-ról, hogy akartok Narváért egy atomháborút, vagy bármilyen háborút. Na most, ugye ez az, amitől mindenki...
0: Meghalni Danzigért.
3: Igen, ez ugyanaz a második világháború előtt. És, de ez úgy néz ki, hogy ez addig, amíg az ukrán háború folyik, vagy ukrán háború folyik, ez nem aktuális. Másrészt pedig, igen, Európa éppen a háborúval és a háborúval párhuzamosan fölkészül arra, hogy valamilyen módon Amerika nélkül is megoldja védelmét. Egy dolog nem fog menni hosszú-hosszú ideig, az atomernyő, amelyet hát Amerika kiterjeszt Európa felé, fölé, tehát konvencionális téren lehet ellenállni, de a francia és az angol vagy nagy-britániai atomernyő az egyelőre hivatalosan nem számít garanciának. Ugyan a NATO része is mi ilyen szempontból igen.
0: De mintha alakulna valami együttműködés az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország között, amelyik Európa legnagyobb hadseregét akarja kiépíteni.
3: Hát ezek a német vágyak, hogy a franciákat, hát elsősorban a franciákat, de aztán nyilván az angolokat is, bevonják a védelmi közösségbe. A nukleáris védelmi közösségbe, erre a franciák minden ellenkező híresztelése szemben soha nem voltak hajlandóak, és bár tettek egy-két furcsa tánclépést, de igazából nem. És én azt hiszem, hogy előbb-utóbb ebből az lesz, hogy Németország elkezd gondolkodni azon, hogy saját atomere legyen, ha csak, és tulajdonképpen ezen a megoldás nem jönne létre egy európai katonai erő, amely mindent, az atomfegyvert is magával foglalja, és amely nem a NATO-tól függetlenül, de az Egyesült Államoktól függetlenül igenis képes megvédeni magát.
0: Jó, hát ez... Joschka Fischer, a félig meddig magyar származású, volt német külügyminiszter, mondta azt,
3: magyarországi származású.
0: Magyarországi, igen, igen. Hát ilyen sváb származású. Tehát ő mondta azt a minap, hogy akár felkészült rá Európa, akár

0: a külpolitikája, tehát abban a Gábornak teljesen igaza, hogy fel kell készülni, mert nem lehet tudni, hogy mi következik, de én azért ugye általában nem vagyok túl derülátó, ebben a tekintetben igen, tehát azért a Trump utáni elnöknek is fel fog sejleni az, hogy szükség van erre a transatlanti együttműködésre, bár ugye mindig is voltak Európa és az Egyesült Államok között nézeteltérések, meg más érdekek, de azért ez működött 1949 a NATO létrehozása óta.
1: Mostanáig.
0: Nem, de és Gábor szerinted kizárt az, hogy a Trump utáni elnöknek megjön az esze, és visszacsinálja
2: nem,
0: az oroszok
2: vagy akkor
0: az
2: kizárt dologja az, hogy Trump kivonul a NATO-ból.
0: Na, akkor, nem tud akkor kivonulni egyedül a Trump, tehát ugye épp ez, amit mondtam, hogy ugye a kongresszus azért elfogadott már egy olyan törvényt, hogy az amerikai elnök önmagában már nem tudja kivezetni a NATO-ból az Egyesült Államokat, és ugye pont ezért van egy kicsit fölhergelve Trump is dönt ilyenekről, hogy kivon 5000 katonát Németországból, és ugyanezzel fenyegeti Olaszországot.
2: Hát ezt mondta pénteken, vasárnap meg már azt mondta, hogy jóval több, mint 5000-et vonna ki.
0: Hát de,
2: meg Spanyolországból, meg Olaszországból is, hogyha nem viselkednek rendesen, és nem adnak elő támogatást.
0: Tehát én változatlan azt mondom, és a Gábor azt mondja, hogy szerint nem fog visszafordulni ez a politika. Ez azért ez a politika visszafordítható, és meglepne, hogyha nem győzne azért a józanság szava tartósan az Egyesült Államokban is, hogyha Trump már nem lesz elnök.
1: Jó, hát én sajnos, én most nem jósolni akarok, hanem inkább akkor egy kicsit menjünk vissza a múltba. Azt, hogy Európa a második helyre kerül a csendes óceáni térség mögé, ezt még Obama jelentette be. Hogy aztán ennek ő konkrétan milyen lépéseket tett, például mondjuk ez egy pozitív lépés volt, visszavonta azt a határozatot, hogy Európába telepítenek elhárító rakétákat, de ezért ez is ebbe az irányba mutatott. Utána jött Trump, és akkor az európaiak nagyon megijedtek, és azt mondták, hogy jó, föl kell készülnünk arra, hogy Amerika itt hagy minket. Elkezdtek ezen gondolkodni, de mint minden nagyon lassan ment, és akkor hirtelen visszajött a Biden, és azt mondtuk, hogy na jó, hát akkor minden rendben van, helyreállt a régi világ, nem állt helyre a régi világ, és nem csak azért nem állt helyre, mert Trump jött, hanem azért, mert ezek már olyan lépések, amelyek például a NATO-nak a szavahihetőségét, teljesen függetlenül, hogy ki az elnök, megrengették. Olyan szempontból, hogy egy potenciális orosz támadó azt mondja, hogy próbára lehet tenni azt a NATO-t, amit korábban szóba se jöhetett, hogy próbára lehessen tenni. És ezek a lépések, ezek már tényeket, pszichológiai és katonai tényeket teremtenek, és én azt hiszem, hogy ez a folyamat megállíthatatlan. Tehát az, hogy Amerika a legfőbb feltétársa Kína felé fordul, már vagy Kína ellen fordul, igen, ahogy vettük, és az, hogy Európát pedig egy gyengülőnek, és egyébként valóban gyengének bizonyult Oroszországgal szemben magára hagyja, és nem csak Oroszországról van itt szó, hanem egyéb gazdasági és egyéb partnerekről és ellenfelekről és konkurensekről. Ez egy hosszú távon megállíthatatlan folyamat. Hogy aztán ez mikor éri el azt a pontot, amikor az Egyesült Államok teljesen kivonul, ezt nem tudjuk. Az Egyesült Államoknak, ha világpolitikai tényező akar maradni, nem lehet érdeke kivonulni Európából, nem csak az Európa védelme miatt, hanem azért, mert anélkül, hogy menne a Közel-Keletre, ha nincs a Rammsteini támaszpont.
2: Hát vagy lehet, hogy azért
0: tulajdonképpen most cáfolod meg saját magad, Gábor.
1: Nem. De visszavonul, de a Közel-Kelet is, elveszti a jelentőségét. Tehát a Közel-Kelet eleve elvesztette a jelentőségét Amerika számára bizonyos szempontból akkor, amikor megszűnt onnan az import, az olajimport. Korábban az Egyesült Államok számára a Közel-Kelet létfontosságú volt. Ma egy opció.
2: De nem csak az olaj miatt, stratégiai fekvése miatt is. És hogyha Rammsteinből a legnagyobb bázisról kivonnak legalább 5000 katonát, arra szükség lehet másút, mondjuk például Iránban.
1: Nem Rammsteinből vonják ki egyébként, de az, hogy Amerika a korlátozott és egyre csökkenő lehetőségeivel a csendes óceáni térség felé fordul, ez azt jelenti, hogy hosszú távon

0: És ez egy trend. Én nem tudom, hogy mikor fogja elérni azt a pontot, amikor ez már mindenki számára, még talán Német András számára is látható lesz. De ezen nem lehet változtatni, és ebből a szempontból a Közel-Kelet is háttér. Azért a Közel-Keletről igen, nagyon erősen beszállt most egy izraeli kalandba Trump, de például Afganisztánból kivonult, Irakból, mintha kivonulnának, és éppen hogy csak ott vannak. És ez már ez egy ilyen hullámzó mozgás. Egyszer már Libanonban is ott voltak, és onnan is kivonultak.
1: Azért azt hadd fűzzem közbe, hogy hát Afganisztánból nem teljesen önakaratukból, vagy egy végső győzelem biztos tudatába vonultak ki, mint ahogy Iránból is, bár Trump biztos, hogy be fogja jelenteni, hogy teljes győzelmet arattunk, és nyugodtan vonulhatunk ki a béke után.
0: Szóval vannak, összegezve, vannak olyan folyamatok, olyan irányok, amelyeket nem fog semmifajta új amerikai elnök megváltoztatni.
2: Jó, hogy én változatlanul biztos vagyok abban, hogy és a Gábor is beszél pszichológiai jelentőség dolgokról, tehát hogyha...
1: Megvilágosodtál? Gábor utalt rá, hogy még te is megérted.
2: Hogy, de hát ő nem érti meg, tehát az arról már nem mondtam, de tehát épp a pszichológia is számít, tehát amikor egy olyan kormányzat lép hatalomra, amelyik én nem azt mondom, hogy csak az európai kapcsolat fontos az Egyesült Államoknak, de nagyon fontos, tehát már csak azért is fontos, mert Európa nagyon fontos piaca az Egyesült Államok termékeinek, és hogyha ez a...
1: Ezért aztán éppen most emelték meg 25%-kal az európai autókra.
2: Jó, de most ne a Trumpról beszéljünk, hanem én azt mondom, hogy a Trump utáni korszakban mindenképpen egyfajta kiozanodást fog jönni az amerikai politikában.
0: Nem, Trump nem a holdról pottyant Amerikában.
2: De nem is ez a republikánus párt, Gábor. Tehát ez már rég nem a republikánus párt, és ez a pasi nagy valószínűség el fogja veszíteni a félidős választásokon. Legalább az egyik házat el fogja veszíteni, onnantól fogva meglehetősen béna kacsa lesz, mert nem ő fogja tudni egyedül pisilni a golfáramot. És tényleg le fog járni a mandátuma, nem hiszem, hogy... ugyanez a politika folytatódna.
0: Kétszer megválasztották. Egyszer már azután,
2: és de miért választották meg másodszor, Gábor? Hát milyen volt a demokrata jelölt, basszus kulcs?
0: Jó,
2: hát,
0: mindegy, de ha egy demokrata jelöltől függ Európa sorsa...
2: Gábor, nem mindegy, hogy milyen volt mindegy. A demokrata... Nem mindegy.
0: Európa szempontjából mindegy. Ha attól függ Európa védelme, hogy éppen hogyan kell föl egy amerikai választó, vagy milyen a demokrata jelölt, akkor Európa védelme nincs biztosítva.
2: Tehát 1776 óta ez a legidiótább amerikai elnök. Én bízom benne, hogy lesz még 200 év, vagy 250 év, amikor nem lesz még egy ilyen elnök az Egyesült Államok, és nem igaz, hogy nem mindegy, hogy milyen
0: nem a... csak Trump személyétől függ. Trump egy jelenség, egy eredmény, egy szimptóma, és nem csak egy műszaki hiba az amerikai gépezetben.
2: Ebben igazad van, de ezt a hibát én bízom benne, hogy ki fogják küszöbölni, sőt, biztos vagyok abban.
0: Mondtuk, tehát... nem csak egy hiba.
1: Jó, akkor lépjünk tovább, mielőtt megint egy picit zenélnénk, hogy ha már többször említettétek, hogy de mi jöhet, ki jöhet Trump után. Szóval Trump abban nagyon ügyes, és ez nem ismeretlen a magyar belpolitikából sem, hogy megpróbálja összeugrasztani, vagy nehéz feladatokkal ellátni az esetleges potenciális utódjelöltjeit, hiszen J.D. Vance-t megbízta két olyan mérgezett ajándékkal, jöhet Budapestre Orbán mellett kampányolni Bukóvári. Aztán mehet Iránnal békét kötni, kevés sikerrel. Rubióra meg rábízta azt, hogy na akkor a kubai kérdést rendezze. András?
2: Igen, ez tényleg érdekes, és valószínűleg a két értelmes ember a kormányzatban, aki viszont meglehetősen konformistaként azért tapsolt Trumpnak, ugye mind a ketten azért tekintenek szintén a Trump utáni időszakra, de én szerintem, én nem vagyok benne biztos, hogy például Rubio végig ott marad Trump környezetében, és abban sem vagyok biztos, hogy J.D. Vance, aki szintén meglehetősen széles skálán tett politikai megjegyzéseket, tehát attól kezdve, hogy...
1: ellenezte az iráni háborút például?
2: Hát, de ő nevezte az amerikai Hitlernek a Trumpot, mielőtt beállt volna
1: Az
2: mögé.
1: régen volt már,
2: Hát
1: azóta már jóra fordult a sorsa.
2: igen, csak hogyha esetleg nem Trump lesz a hatalmi tényező, akkor megtartja ezt a véleményét, ami éppen most van. Tehát ott azért ezek teljesen kiszámíthatatlanok, és tényleg a környezetében azért végező pusztításokat, ugye Pat Bondi vagy azért hullanak a miniszterek,
1: Miniszterek.
2: bár
1: Három
2: a,
1: hölgy szállt ki, illetve a haditengerészeti
2: igen,
1: államtitkártól szabadultak
2: ami
1: meg.
2: valóban még nem annyi, mint az első elnöksége idején volt, de ezek jelentősek, és tényleg ő próbál távol tartani a leendő vetétársakat magától. Eddig ez szerintem sikeresen működik, tehát tényleg, hogyha megnézzük az amerikai kormány ülését, hát az arról szól, hogy fényezik Trumpot, hogy milyen nagyszerű dolog ennek az elnöknek a szolgálatában lépni, lenni, és az viszont az az érdekes még, hogy azért mutatnak néha képeket arról, hogy milyen arcot vágnak ezek a politikusok Trump egy-egy kijelentése után, és ezek azért nagyon sokat mondó arckifejezések.
0: Hogy mondjak valami nagyon eret neked. Mi mindig Trumpra koncentrálunk. András is a Trump személyében látja a problémát. Az Egyesült Államokban olyan társadalmi változások folynak, amelyek összefüggnek egyébként, ha úgy tetszik, technológiai változásokkal is. Tehát mi azt láttuk csak, hogy a Trump mögött megjelentek ott ezek a nagy tech-óriások, ezek a nagy internetes és egyéb modern technológiák és vezérei, és azt mondtuk, hogy hú, ezek behódoltak Trumpnak. Nem lehet az, hogy egy kicsit fordítva is így áll a helyzet, hogy ők azok, amelyek most egy olyan modellt kényszerítenek rá Amerikára, amely eddig ismeretlen volt, és amelynek része a mesterséges intelligencia, meg része ez az iszonyatos gazdagság, és nem véletlen, hogy azok a társadalmi feszültségek, amelyek Amerikát és most már a világot is megrengetik, azok lényegében azzal függnek össze, hogy ezek a hihetetlen gazdagságok pont ezeknek az embereknek a kezében, és hihetetlen lehetőségek, technikai, műszaki, pénzügyi, mindenfajta lehetőségek fölhalmozódtak, és vele szembe pedig ott áll egy kisemmizet és jövőjét és reményét vesztett tömeg. És ezek azok a folyamatok, amelyek végül is hosszú távon meghatározzák a döntéseket, meg a világ sorsát, sokkal inkább, mint hogy Trump éppen milyen pszichopata döntést hozott ma.
1: Oké, akkor zenélünk egy kicsit. Ha már Rammstein többször említettük, akkor jöjjön a Rammstein együttes Rammstein című száma, és visszakanyarodunk Európába némiképpen.

0: Elérkeztünk a hajrába, az utolsó negyed órába, és azt mondanám, hogy főleg, hogy ne felejtsem el az első betelefonáló kérdését, hogy térjünk vissza Kelet-Európába, akárha a magyar választások utáni diplomáciai szövevényekbe, hiszen a betelefonáló éppen a Benes dekrétumokról a magyar-szlovák, vagy általában kelet-európai viszonyok összefüggéseiben kérdezett, és itt jó pár olyan változás van, a bulgáriai választás, a romániai átalakulások, magyar-szlovák kapcsolatok, Benes dekrétumok, Fico tárgyalt Zelenszkijjel, és úgy tűnik, hogy mintha megtámogatná Ukrajna EU tagságát, bár nem mondta meg, hogy mikor itt, ez lényeges persze. Nos, Németh András, mint Kelet-Európa szakértő, hadd jusson szóhoz.
1: Hát számomra egyébként a legsokat mondóbb azért a Ficónak a hangulatváltása volt. Tehát ugye ő korábban erősen Orbán mögött állt Ukrajna ügyében, és most, hogy elment Orbán, ő most tényleg majdnem 180 fokos váltást hajt végre. Tehát ez mindenképpen érdekes, és megerősíti azt a korábbi véleményünket, hogy ő sokkal könnyebb befolyásol, mint az egykori, vagy talán a még pár napig magyar miniszterelnököt, ami mindenképpen egy jó jel. Másodszorban ugye Bulgáriában meg egy olyan úriember került
0: hatalomra. Várjál, ne ugorjunk akkor át előre, akkor még maradjunk a Benes dekrétumoknál.
1: Igen, az mindenképpen érdekes. Hát ugye ez addig kell visszamenni, hogy...
0: Kollektív bűnösség, magyarok, németek kitelepítése, tehát csak magyarázatképpen a Benes dekrétumokhoz.
1: Nem, teljesen jól teszed, és ugye addig kell visszamenni, hogy ez alapján, a Benes dekrétumok alapján, amit ugye a II. Világháború után fogadtak el, a mai napig konfiskálnak el földeket magyaroktól, és talán németektől is Szlovákiában, és megerősítette azt a Fico kormányzat, hogy igenis az érményben van, és eszük ágában nincsen eltörölni, és erre az Orbán kormány, amelyik ugye szavakban rettetesen kiáll a határon túli magyarság mellett, egy árval szólt nem szólt, lapítottak, mint nyuszi a fűben, ahogy ezt szokták volt mondani. És tényleg a Tisza párt volt az, amelyik ezt elővette, és a Ficóval folytatott tárgyaláson Magyar Péter közölte, hogy akkor lesz csak szakpolitikai együttműködés a két ország között, hogyha Benes dekrétumoktól Szlovákia megszabadul. Erre egyébként szerintem váltatlan kicsi az esély, tehát ez nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Szlovákia elfogad egy olyan törvényt, amely törvényen kívül helyezi azt a Benes dekrétum sorozatot, ami valamilyen szinten azért a jelenlegi szlovák állam alapját jelenti. És ugye Magyar Péter viszonylag kemény fellépésre volt válasz az, hogy a szlovák kormánypártban többen javasolták azt, hogy rendeljenek el sorozást, kötelező katonai szolgálat visszaállítását Szlovákiában.
0: Mielőtt Magyarország vagy a Magyar Péter kormány visszahódítaná Felvidéket.
1: Igen, de ezt azért ezt a fajta hozzáállást azért gyengíti mindenképpen az, hogy néhány évvel ugyanezek a politikusok Orbán Viktort tekintették a szlovák szuverenitás legnagyobb veszélynek, és szorgalmazták ugyanezt a döntést, hogy vezessék be a kötelező katonai szolgálatokat. És ugye arról meg végképp nem szabad megfeledkezni, hogy jövőre Szlovákiában választások lesznek. Fico népszerűsége a mély ponton van, hogyha lehet ilyet mondani, mert még azért még mehet lejjebb is, és ilyenkor nagyon jó ötlet az úgynevezett magyar kártya elővétel, amit többször meg is tettek a Fico és a hozzá hasonló politikusok a Pozsonyban.
0: Gábor, mit szólsz ahhoz, hogy milyen választási eredmények születtek Magyarországon, illetve nem ehhez, hanem hogy hogyan reagált mindenre a nyugat, illetve kaphat-e Orbán után az Európai Unió, vagy euroszkeptikus körök némelyike kárpótlást azért, hogy Bulgáriában, meg netán ma holnap Romániában egy ilyen fordulat állt be?
2: Nem tudjuk Bulgáriában mi lesz. Tehát ugye ezekben az országokban a szimbolikus politizálás a szavakban, a nagy kijelentésekben folyó politizálás az azért néha nem nagyon fedi a valós politikai irányzatokat. Tehát maradjunk annyiban, hogy Bulgáriában egy rosszabb a helyzet talán, mint volt, de nem tudjuk, hogy milyen.
0: És stabilizálódhat, hiszen ott 5 év alatt 8 választást tartottak, és most akkora többséggel nyert egyébként egy orosz barát, korábbi államfő, most pártot alapított, ami valamelyest lenyugtathatja talán a kedélyeket.
2: Igen, de ha jól látom, vagy jól emlékszem, őnek is valami fajta koalíció kell azért. Tehát mindenképpen Bulgáriát nem is ismerem annyira, bevallanom, de én azt hiszem, hogy ott pillanatnyilag várjuk meg, mi lesz. Tehát én nem látok egy akkora fordulatot, mint mondjuk a magyar, amelyet egész Európa, meg az egész világ egy nagyon jelentős fordulatnak minősített. Nem azért, mert Magyarország önmagában olyan fontos, hanem azért, mert egy két ok miatt. Az egyik, mert Magyarország Európában volt gyakorlatilag az a
0: kerékkötő,
2: a köröm alatt, amit Putyin állandóan nyomkodott, amikor úgy gondolta, hogy erre szüksége van. Ennek vége. Másrészt pedig ez azért az egész nemzetközi nagy patrióta mozgalomnak egy hatalmas pofon, egészen Trumpig fölmenőek. Trump elkövette azt a hibát, hogy beállt mögé. Aztán persze abban a percen, hogy Orbán veszett, úgy csinált, mint hogyha soha nem volt, lett volna a környéken se, de mégis azért ez egy nagy pofon azoknak a mozgalmaknak, amelyek úgy nézett ki, vagy úgy hitték, hogy mostantán már mindenfajta megállás nélkül robognak a teljes győzelem Európa és a világ meghódítása felé, amire kapcsolatban én mindig el szoktam mondani azt, és ez most is áll, hogy a nacionalisták internacionalizmusa az egy fából vaskarika, sohasem fog működni, csak addig működik, ameddig szembe kell szállni valamilyen közös ellenséggel, abban a másodpercben, hogy netán hatalomra kerülnek, azonnal kik fog derülni, hogy a másik kárára akarnak politizálni, hát ez a lényegük, és éppen ezért például, ha mondjuk Le Pen pártja, vagy Bardella, tehát a kettes számú Le Pen hatalomra
0: Francia
2: kerül,
0: szélsőjobb,
2: Franciaország szélsőjobb, akkor megnézhetik magukat azok a patrióták, akik eddig ott csápolnak mellettük, a többi országban, különösen azokban az országban, amelyek Európai Uniós pénzekre átsingóznak.
0: András?
1: Hát az mindenképpen azért érdekes, hogy azért a Rumen Radevnek abszolút többsége van a parlamentben, tehát ő kormányt tud fogni alapítani egyedül is, de az tényleg nagyon valószínű, hogy nem lesz képes olyan kerékkötővé válni, mint Orbán Viktor. Már csak azért sem szem, mert Bulgária helyzet azért még inkább ingatag az Európai Unión belül. Nagyon rá vannak szorulva az európai pénzekre másodszorban.
0: Igen, hát még a GDP arányosan is több, azt hiszem 5%-ot kapnak Brüsszeltől, míg ez nálunk arra alacsonyabb 3% talán.
1: És ami még inkább fontos, hogy Rumen Radev azért tudja azt, hogy tehát egy nagyon, ugye két mandátumon keresztül volt Bulgária államfője, és ő képviselte ott a stabilitást, és ennek köszönheti azt, hogy hatalomban maradt, és, vagy hogy népszerű maradt, és hatalomra került miniszterelnökként is, és az, hogy népszerű maradt, az tulajdonképpen annak köszönhető, hogy nagyon ügyesen mozgott azért ott a közvélemény igényeit kielégítve, és én szerintem ugyanezt a fajta politizálást fogja folytatni, tehát ő igyekszik majd ilyen ide is adni, oda is adni, tehát semmiképpen sem lesz egy új Orbán Viktor, és ezt valószínűleg a Kremlben is tudják, tehát ezt azért egy nagyon fontos vereség Oroszország számára, és amit a Gábor mondott, az mindenképpen igaz Orbán Viktor ügyében, de hogy miért fontos az, hogy elbukott Orbán Viktor, az pont az, hogy talán ezzel a Kreml is elbukott az Európai Unióban, és a NATO-n belül, vagy legalábbis a legfontosabb szövetségesét azért tényleg elvesztette. Más szövetségese is van, de nem ilyen erős, mint Orbán volt.
0: Akkor még Romániára ugorjunk egy kicsit félre, már olyan értelemben, hogy ott a szociáldemokraták kiszálltak a koalícióból, és úgy tűnik, hogy összeszűrik a levet mondjuk Orbán Viktor korábbi barátaival, a szélső jobb oldallal. Gábor, mennyire követted a dolgokat?
2: Én ezt átengedném Andrásnak, csak egyet teszek hozzá, akármi történik, azért pillanatnyilag ott épül a NATO legnagyobb európai
0: bizony. Bizony.
2: De a többit azt mondja el az András, mert ő
0: igen, mert hát ők igyekeztek ilyen eminensként szerepelni, és tényleg hát a geopolitikai vagy geostratégiai fekvésük is kedvez ennek, hogy az amerikaiak erőteljesen építenek, csak úgy, mint Lengyelországra, a Baltikumra, de Romániára is. Miközben nem tudom, azt hiszem 77 majd amerikai katona állomásodik Pápán meg Kecskeméten. András?
1: Hát ez a szocialista pártnak egy elkeseredett lépése, és szerintem ez legalábbis a romániai jellemzők szerint is hosszú távon nagyon alá fog vágni ennek a baloldali pártnak a népszerűségének. Tehát ezt a baloldali választók nagyon határozottan elutasítják, hogy összeszűrjék a levet a szélső jobbal. És ahogy a Gábor is mondta, a nacionalisták internacionálnak a lehetetlenségéről, én szerintem ez egy abszolút nem életképes koalíció. Tehát bárki, aki beengedi a kormányzatba, ez tényleg egy orosz barát, populista párt. Tulajdonképpen azért lépett ki a szociáldemokrata párt a kormányzat a koalícióból, mert Romániában most tényleg elég súlyosak a gazdasági problémák, nő az infláció, gyakorlatilag nem nő a gazdaság.
0: Az háborús infláció, igen. Nem idegen.
1: Abszolút, igen. Tehát Románia tényleg megnyekkent, de mondom, én abban biztos vagyok, hogy ez hosszú távon nem lesz egy működőképes koalíció, hogyha egyáltalán létrejön, teszem hozzá. Másodszorban én szerintem ezzel a szociáldemokrata párt jelentős részt elintézte magát a jövőt tekintve.
0: Akkor maradjunk Dél-Európában, de ha már Gábor átpasszolta neked az előző lasztit, akkor vissza hozzá, és keretezzük be, úgy csinálok, mintha szerkeszteném ezt a műsort, tehát az iráni háborúval és következményeivel. Tehát, hogyha Trump izomszagot áraszt Dél-Európában, spanyolokkal, és olaszokkal szemben is, és ott is megfenyeget ilyen Rammsteini módon a csapatkivonásokkal, vagy mert nem adták át, vagy nem engedték olyan légtérhez, úgymond az ottani reptereken az ott állomásozókat. Nos, hogyan alakul például Amerika és Spanyolország, vagy Amerika és éppen Olaszország kapcsán, ahol még a pápa ürügyén is eléggé komoly surlódások voltak?
2: Igen, én azt hiszem, hogy mind a két ország egy erősebb pozícióban van, már csak földrajzi helyzete miatt is az Egyesült Államokkal szemben, mint az Egyesült Államok közvetlen védelmére rászoruló Németország, amely mindig is Európa közepén egy ilyen neuralgikus pont volt. A háborúk ugye általában Németországban, vagy Németország körül, vagy folytak. Olaszország jelenleg azt hiszem éppen abban a megtiszteltetésben részesül, hogy Vance oda megy, oda küldte Trump, hogy valamilyen módon helyrehozza azt a kárt, amit részint Meloni.
0: Sőt, Rubio is megy most oda a pápához is, illetve találkozik
2: igen,
0: az olasz miniszterekkel.
2: A pápa gyalázása azért ez nem sült el jól, nem csak az amerikai közvéleményben, mert ott is vannak katolikusok, hanem főleg Olaszországban nincs olyan olasz miniszterelnök, amely megengedhetné, hogy ezt szó nélkül hagyja. Tehát valószínűleg Olaszországban inkább kármentés folyik, tehát arról már szó sincs, hogy Meloni lenne legjobb barátja Európában Trumpnak. Jó lenne, hogyha egyáltalán valamilyen módon ki tudná engesztelni. Spanyolországban pedig a Sánchez soha nem akart barátkozni Trumppal, viszont a két támaszpont, főleg a Rota, ugye az a haditengerészeti támaszpont, ez elemi érdeke az Egyesült Államoknak. Ugyan persze a spanyolok is jól járnak vele anyagilag, nagyon sok ember dolgozik itt, meg vannak pénzek, amik ebből befolynak, de hát azért ez egy olyan dolog, amiről a spanyolok nyugodtan hátradőlnek, és azt mondják, hogy jó van, fiúk, beszéljél, csak úgyse vonulsz te innen ki.
0: Na, András, fél percet maradt, hogyha még erre óhajtasz reagálni.
1: Nagy részt egyetértek a Gáborral.
0: Ezt már harmadszor mondod a mai műsorban, ez már kezd zavaró lenni.
1: Egy párszor, tehát
2: nem eléggé.
1: De majd még hosszú, még pénteken is találkozunk, attól tartok valahol.
0: Na, tehát, ha másút nem itt a tilosban, rendkívüli adásnapon, igen.
1: Pontosan, csak nem akartam a hallgatókat elriasztani.
0: Jogos. Na, tehát két mondatod maradt.
1: Egy mondat azért, abban igaza van, hogy Németország van ebben a szempontból engem fenyegetve, de hogyha itt valami bármi válság történik, vagy robban ki Európa és az oroszok között, akkor Olaszország ugyanúgy érintett lesz, hogy Németország és Spanyolország is. Tehát az akkor tényleg egész Európát lökni nagyon súlyos válságba.
0: Item vissza ezt, maradt munícióm 2 hét múlvára is, és azt hiszem, hogy félig meddig azért a betelefonálók kérdéseire is válaszoltunk. Én köszönöm Sztyepnek a hangmesteri tevékenységét, Németh Andrásnak és Nemes Gábornak, hogy ismét csatlakoztak hozzánk. Makropólót hallottátok, kivételesen már most pénteken délután is találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.

0: Felhívás következik.
1: Drága hallgató, aki most is a Tilost hallgatod, adj 20 másodpercet nekünk az életedből. Csinálj videót vagy hangfájlt, és mondd el, hogy miért adod az SZJA 1%-át a Tilosnak. 20 másodperces üzeneteket kérünk tőletek, amit egy csendes helyen vesztek fel, ami úgy kezdődik, hogy azért éri meg, hogy a Tilosnak adom az 1%-omat, mert a fájlt a szöveg@tilos.hu e-mail címre küldjétek, a tárgymezőbe írjátok be, hogy 1%. Legyetek bátorak, szóljatok ti is az éterben.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárás fejlesztette ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogóságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámú sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolog, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára. Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászukban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolumbói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Széki János vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. A napokban tragikus hirtelenséggel elhunyt Pálfalvi Lajos, József Attila díjas és transzatlantik életmű díjas irodalomtörténész, műfordító, aki 25 éven át vezette a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel tanszékét, és az Egyetem Közép-Európa Intézetének élén is állt. Kevesen tettek nála többet a lengyel, és újabban az ukrán kultúra magyarországi megismertetésért. Azért, hogy a magyar publikum a közhelyeknél valóságosabb képet kapjon a köztes európai kultúra nagyságáról és különlegességéről. Nagyszerű tanár volt, és egyáltalán tudásterjesztő, irodalmár és filológus. Nincs elég jó szó a veszteségre. Kétszer volt a Sznobok órája vendége. Most idézzük fel 2019-es beszélgetésünket, ami egy mostaninál szomorúbb időszakban készült. élőben pedig minden valószínűség szerint most pénteken a rendszerváltás tematikus napján lesz Novok órája, Hegedűs Dániellel 10:30-tól. Ez itt a Snobok órája, Széki János vagyok, morszos műsorral másként gondolkodóknak, vendégem pedig Pálfalvi Lajos, polonista, ukrajnista, úgy kell mondani?
4: Hát nem vagyok ukrajnista, csak érdekel a dolog.
3: Akkor polonista tisztán és műfordító,
4: igen,
3: irodalomtörténész.
4: Még az orosz szakot elvégeztem, és az utóbbi időben fordítottam pár orosz könyvet, úgyhogy abba belekontárkodok még.
3: Ezt majd beszéljük meg. És, de főleg lengyel dolgokról fogunk beszélni. Mi vitt a polonisztikához, azaz a lengyel tanulmányokhoz annak idején?
4: Neked nem kell elmagyarázni, de a újabb nemzedékek nem tudják, hogy régen kétszakosak voltak a bölcsészek. Két szakot kellett találni annak, aki be akart kerülni, és régen ez egyáltalán nem volt könnyű. Régen ez 40 évvel ezelőtt volt. Én nem tudtam jól semmilyen nyugati nyelvet, és a történelemhez is sem volt különösebb érzékem, de a magyarhoz mindenképpen kellett egy másik szak, és az oroszt választottam egyéb lehetőség hiány, nem mintha abból olyan nagyon kiemelkedő lettem volna, de egyszerűen semmi mást nem tudtam kitalálni, ami még egyáltalán fölmerül.
3: És magyar-oroszra lehet, viszonylag kényelmesen felvették az embert akkoriban, nem?
4: Hát bejutottam, én rettentően tartottam, hogy az ELTE-re be lehet-e jutni, de hát ma már tudom, hogy hát ilyen 100 fős orosz szakos évfolyamok voltak, tehát be lehetett kerülni, és mihelyt az ember bekerült, akkor rögtön az orosz szakkal, ugye a hierarchia aljára került, ahol hát nagyon enyhén fogalmazok, azt mondom, hogy ez nem számított menőnek orosz szakosnak lenni, és miután az ember bekerült egy ilyen szakkal, utána próbált szabadulni tőle, mihelyt lehet, mert akkor már, noha nagyon jó szolgálatot tett nekem, kezdtem rangon aluliként kezelni, és az orosz szakosok az indológia, portugál, holland, stb. Szakokra kezdtek szétszóródni, de egyrészük az úgynevezett kisszláv szakokon tűnt fel, mint a lengyel, cseh hasonlók, és mivel ez a 70-es évek végén történt, mindentől függetlenül kerültem a lengyel szakra. Ezt úgy mondom, hogy megszületett a döntés, mielőtt a lengyel az akkora divat lett volna. Elmondom, hogy hogy nézett ki.
3: Hát elég, azért elég nagy divat volt már akkor. Kívülről ez volt a benyomásom. Baráti kapcsolatok alapján.
4: A 60-as, 70-es években nagy divat volt, de 1980-tól kezdve tömegessé vált az érdeklődés egy nagyon rövid időre. És 80 májusában eldöntöttem, hogy akkor a lengyel lesz. Egyébként szeretném hangsúlyozni, hogy nem az orosz helyett, végül is mellé. Tehát harmadik szaknak jött a lengyel.
3: Ezt úgy hívták.
4: Igen, és szerencsére megmaradt az orosz szak, amiben akkor nem láttam különösebben sok fantáziát, de később, különösen most annál inkább. Úgyhogy most kezdek komolyan foglalkozni azzal is az utóbbi néhány évben. De most képzeld el, hogy megjelenik egy ilyen kis szláv szakon, ahol vannak nyelvészek, hozzá vannak szokva, hogy néhány diák előfordul, de nagyon csendesen zajlik az élet. És egyszer csak, ugye 80 nyarán sztrájkok, majd augusztusban a szolidaritással aláírják a megegyezést, az egész világ Lengyelországra figyel.
3: És kulturális szabadság.
4: teljesen más körülmények között fejlődik a kultúra, mint Magyarországon, és megjelenik a bölcsészkarnak egy ilyen mobil, a diákoknak egy ilyen mobil rétege, akik a közelében nem voltak semmi ilyen kis szaknak, amelyek majdnem úgy működött, mint az úgynevezett nemzetiségi szakok, hogy a nemzetiségi iskoláknak képezzenek tanárokat, hogy eleve olyanok mennek oda, akik már tudnak, és ez egy, szerintem megrémültek tőlünk, hogy itt ostromoljuk a lengyel szakot ennyien, és hát nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a felfokozott érdeklődéssel, ami átmeneti volt, mert elég volt ugye néhány ilyen nyelvtörténeti óra, meg amikor a más okok miatt támadt lelkesedés elmúlik egy ilyen nyelvészeti szemináriumokon.
5: Volt a morzsolódás.
4: Hatalmas lemorzsolódás volt, tehát azok, akik most fogalmazok így, a balhé kedvéért jelentek meg, azok nem bírták azt a monotóniát, meg hát minden, ami ezzel jár.
5: Hát elég kacifántos nyelv, igen, szóval 7 eset van.
4: Igen, tehát aki, ha valaki mondjuk tud oroszul, annál nehezebb abból a szempontból, hogy nincs lebutítva a főnév meg az igeragozás. Tehát több eset van, több hangváltozás, cserébe viszont a hangsúly az mindig az utolsó előtti szótagon van, tehát azt nem kell külön tanulni.
5: És milyen abban az időszakban, tehát most akkor a 80-as évekről beszélünk, miből találkoztatok a lengyel kultúrából? Mivel találkoztatok?
4: Filmen és irodalmon kívül szinte semmivel.
5: Volt olyan film, ami, tehát hozzáférhető volt olyan film, amit nem vetítettek moziba?
4: A lengyel intézetben időnként vetítettek, sőt folyamatosan, talán minden héten vetítettek valami filmet, és nagyon jó filmeket válogattak. Tehát meg lehetett ismerni ilyen nagy életműveket, mint a Vajdát és az Anuszit. De hát természetesen a könyvkiadás volt a döntő, és a személyes találkozások.
5: És hozzá lehetett férni lengyel föld alatti kiadók könyveihez?
4: Az már egy következő szakasz, tehát hogyha valaki megtanult lengyelül, akkor ott már mindenhez hozzáfért, mert ez egyáltalán nem volt olyan bonyolult, mint Magyarországon. Tehát Lengyelországban, az ország bármelyik részén mindenhol árultak szamizdatot, és hogyha az ember elkezd tanulni lengyelül, és elmegy Lengyelországba, hát akkor mindenki be akarja avatni az eseményekbe, meg mindenki azt akarja, hogy lássa át a dolgokat, és egyszerűen mindenhez hozzájut. De nem lehet a lengyel szamizdat kiadást a magyarhoz hasonlítani mennyiségi alapon, meg azon, hogy hogy működött a terjesztés, tehát tényleg járási szinten, tehát nem olyan szűk elit körben mozgott, mint a magyar.
5: Egy komplet könyvkiadók és irodalmi folyóiratok voltak a föld alatt. Tehát
4: nagyon
5: az egyenrangúak a föld fölötti.
4: Hát inkább, hogy vezető szerepet játszottak. Nagyon sok kiadó volt, és jó néhány színvonalas folyóirat, köztük olyanok is, amiket a Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetébe szerkesztettek. És hát a terjesztés nagyon jó volt. Hadd mondjak még valamit, ismerek olyan fordítót, aki cseh irodalmat fordított, és 1980-tól 1990-ig megélt abból, hogy a független kiadóknak csehből fordított.
5: Lengyelre.
4: Igen.
5: Mennyire lehetett Lengyelországban menni ösztöndíjjal, vagy ilyen hivatalos magyar keretek között?
4: Nekem nem volt szerencsém abban a szempontból, hogy pont akkor voltam 4-5 éves, amikor a hadi állapot miatt felfüggesztették a cserét. Tehát nagyon furcsa helyzet volt, ezt ugye persze mindig ideiglenesen mondjuk egy évre, de meghosszabbították. 1981-ben úgy tudom, hogy hazarendelték a Lengyelországba tanuló magyar diákokat, teljesen mindegy, hogy édesvízi haltenyésztést, vagy akármit, mindenkit. Tehát, hogy ne mételjezzék meg őket a lengyelek.
5: Még a hadi állapot előtt?
4: Nem tudom, hogy előtte vagy utána, de ismerek olyanokat, akiket a kezdet-kezdetén félbeszakították a lengyelországi tanulmányaikat, és soha nem folytathatták. Ja, és alá is kellett írniuk, tudtam már, hogy önként jönnek haza.
5: Ráadásul nagyon gyönyörű. Ez itt a Sznobok órája, morszos műsor, másként gondolkodóknak, és vendégem Pál Falvi Lajos, polonista, műfordító, irodalomtörténész. És hát a régi időkről beszélünk, úgyhogy kezdjük egy régi kiadványjal a zenét. Nem tudom, a fiatalok nyilván nem emlékeznek rá, ez egy Juicy Lucy nevű együttesnek a Who Do You Love című produkciója volt, amiről nem tudtam akkor, amikor a Luxemburgon hallottuk, pontosan 50 éve, hogy ez egy Bo Diddley szám, és az a nagyon érdekes ritmus, amit hallok közben, az a Bo Diddley beat, azaz hallgassuk most egy kicsit 69 nagy underground zenéjét.

0: Ez benne volt az utolsó valcerbe is, egy más feldolgozásba, jól emlékszem.
1: Igen, persze, ez, mondom, ez Bo Diddley dala volt. Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként gondolkodóknak. És vendégem Szék János vagyok továbbra is, és vendégem Pálfalvi Lajos. A 80-as évek elején tartottunk, hogy kulturálisan akkor Lengyelország az ígéret földjének látszott, gazdaságilag hát egy iszonyat volt, tehát emlékszem, én voltam 82-ben is, meg 85-ben is, meg 87-ben, és rettentő nyomasztó volt, tehát egy... Nem tudom, lehet, hogy túl igényes vagyok. Életemben először találkoztam olyannal, hogy egy sört nem tudok meginni, mert olyan élesztő íze volt, hogy nem tudom, hogy csinálták, de egyszerűen nem bírtam meginni, nem bírtam végiginni az üveget. És hát ilyen totális depresszió, és már a vége felé látszott, hogy ebből nincsen, tehát... ilyen magyar módszerrel, hogy így igazítgatunk, meg reformálunk, meg micsoda, ebből nincsen kiút, tehát valamiképpen meg kell állapodni az úgynevezett társadalommal, mert hát a kommunista elita, vagy ezek, ahogy ők, ahogy ezt nevezték, az teljes távolságban élt, és kapálózott meg minden, de hát semmiféle kiút nem látszott. Senki nem sejtette, hogy ennek ez lesz a vége. Még egy alapélményem volt, amikor 82-ben, vagy nem tudom, 82-ben is találkoztam egy barátom, és 85-ben is, és 82-ben a szükségállapotkor, és volt egy ilyen élményem, hogy mentem Kanadába, és akkor a varsói repülőtéren kellett átszállni, mert onnan mentek Észak-Amerikába repülőgépek, és adott nekem egy levelet, hogy adjam fel egy Amerikában élő barátjának, és gondolkodás nélkül belevágtam az oldalzsákomba, ami kézi podgyász volt, nem töröttem, nem gondoltam, hogy megnézik. Na most természetesen megnézték, és mondták, hogy menjek tovább, és tényleg rettentően megijedtem, és hogy utána belenéztem, és valami isteni szerencsém volt, mert az oldalzsákomban valahogy pont függőlegesen állt a levél, hogy felülről nem látszott gyakorlatilag. Így úsztuk meg a dolgot, de nem tudom, hogy mi van, hogyha megtalálják, mi történik velem, illetve a barátommal. Voltak ilyen szerencsés dolgok, meg mit tudom, én elmentem hozzá, akkor még tartott az ostrom állapot, és akkor elmentem hozzá este. Viszont az utolsó busz a szállodába, az a, azt hiszem 11-kor volt kijárási tilalom, az már a kijárási tilalom után indult a megállóból, és vártam, hogy mi fog történni, de nem történt különösebben semmi. De rettenetes depressziós világ volt.
0: Ezt a korszakot mindenki próbálja elfelejteni, pedig nem szabad, tehát érdemes lenne elmerengeni mellette. Amit mondtál, hogy milyen konspiráció folyt Lengyelországban, ez ha Magyarországról átment az ember ilyen konszolidált körülmények között, ez tényleg nagyon meglepő volt. Tehát itt már Magyarországon valaki szamizdatot vett, vagy olvasott, akkor nagyon bátornak hitte magát, de Lengyelországban nem ott kezdődött a dolog, hogy valakinek van-e akár mekkora szamizdat gyűjteménye, vagy mit tart otthon, meg mit vesz, hanem a nyomdagép van-e nála otthon. Tehát ez volt a határ. És ennek a konspirációnak is nagyon sok formája volt. Volt olyan, ami alig álcázta magát, és ez folyt mondjuk Varsóban, az ellenzéknek a legismertebb része. Ma már tudjuk, ugye, hogy tele voltak beépített emberekkel, tehát a szolidaritásban ugye nagyon sokan voltak, még külföldön is, és hogyha megkapták a nyomdagépet Brüsszelből, azt azonnal tudták Varsóba, hogy hova került, és csak idő kérdése volt, hogy mikor viszik el. Ezek jobbnál jobb gépek voltak, tehát volt, hogy a magyar szamizdathoz képest szinte bibliofil kiadványokat, tehát volt színes, de teljesen könyvszerű dolgokat tudtak kiadni.
1: Szóval nem ezek a nejlonharisnyás?
0: Ott nem. De az volt az igazi, mint Wrocławban a harcoló szolidaritással, ahol viszont tényleg ezzel a legegyszerűbb technikával dolgoztak, teljesen decentralizálva, és soha nem volt nagy lebukás. És az viszont működött az elejétől a végéig. És itt ugye a lengyel ellenzékben ez volt a nagy konfliktus, hogy mikor tört ki a béke, mikor kell leállni ezzel.
1: Most, hogy így bassza, ahol mondott, az nagyon érdekes, hogy ott vannak ugye a manók Wrocławban.
0: Törpék, igen.
1: Törpék. Hogy nagyon érdekes, hogy mennyire sokrétű volt ott az ellenállás abban a világban. Tehát volt humor, meg voltak militánsok, meg voltak ilyen méltóságteljes bölcsészek, meg mi is. Többféle réteg volt. Ez Magyarországon teljes. Például a humor az gyakorlatilag hiányzott az ellenzéki tevékenységből. Ezek a törpék hogy ez egy nagy tüntetés volt, ahol milyen ilyen szóval törpének költöztek, és, vagy manónak költöztek, és végigvonultak a városon. Mi is volt ez?
0: Ez igazából egy performer találta ki, aki őrnagy néven szerepelt, a becsületes neve az Friedrich volt, és ez már 1987 körül volt. Tehát akkor már ugye évek óta tartott az egész, az ellenállás hol hevesebb, hol lanyhább, és közben ugye új nemzedékek nőttek fel, a hadi állapotot már fölfüggesztették, de sok minden megmaradt belőle, és a Friedrich egy új magatartási típust hozott be, amit úgy nevezett, azzal vezetett be, hogy van harcoló szolidaritás, ez volt ugye a wrocławi ellenállás, van térdelő szolidaritás, ezzel nem tudom mit értett, hogy olyan, amelyik nem veszi komolyan az ellenállást, vagy pedig egyház irányítás alá került, és azt mondta, hogy ők most új fejezetet nyitnak, és ez lesz a szórakozó szolidaritás. És olyan helyzeteket akart létrehozni, amelyik leleplezi a hatalmi rendszer abszurditását, de nem hoz létre olyan nyílt konfrontációkat, amikhez 1956 óta hozzá vagyunk szokva, hogy összecsapni a karhatalommal, vagy mint ilyen Jan Palach, hogy elégeti magát tiltakozásul, vagy felvonulni transzparensekkel, ilyen jelszavakat kiabálni, mondjuk, hogy éljen a szabadság, hogy nem ezt, meg nem ilyen indulókat énekelni, amelyek egyébként néha volt olyan érzésem, van egy ilyen lengyel dal, aminek az a címe, hogy Falak, hogy ahogy azt énekelték egy ilyen, mondjuk egy ilyen szolidaritás tüntetésen, az olyan volt, mintha valami 1905-ös orosz forradalmi dalt hallanék. Hogy olyan, tehát néha olyan poétikája volt, hogy el tudtam képzelni, hogy az új nemzedék ebben nem nőtt bele. És akkor kitalálta ezt a törpe projektet, hogy mindenki öltözön törpének, tegyen piros sapkát, és így nyargalásszanak. És kitalált mindenféle akciókat, tehát mondjuk Mikulásra, de nekem a legjobban azt tetszett, hogy az októberi forradalom évfordulójára talált ki egy olyan akciót, hogy mondta, hogy karácsonynak van vigíliája, de az októberi forradalomnak nincs. Amit ugye nem tűrhetünk, hanem ünnepeljük meg a forradalom vigíliáját. És akkor ilyen szórólapokat lakták tele a várost, hogy mindenki jöjjön csupa vörösbe. Ha nincs annyi ruhája, akkor fesse vörösre az arcát, ha az sincs, akkor tegyen egy vörös sapkát, és a

0: Semmiről se tudó piros fejkendős öregasszonyt raktak be az autóba, aki valószínűleg sokára tudta meg, hogy ő most hogy került oda. Meg volt, hogy nem tudom, külföldi diák ment valami piros svájci sapkába, és tényleg nem lehetett tudni, hogy most tüntet vagy nem. De volt olyan is, hogy a lengyel fegyveres erők napjához szerettek volna csatlakozni, hogy megkeresték a hadsereget, hogy ők is szeretnének fölvonulni. És akkor ilyen papírtankokkal meg minden így csatlakoztak a felvonuláshoz, amivel persze nevetségessé tették, sőt egy ilyen auróra cirkálót is csináltak papírból, és azzal vonultak, tehát hogy így magukra húzták és gyalogoltak. És amikor a rendőrök megrohamozták, mert látták, hogy itt most már nem bohócot csinálnak, ezt már nem hagyják, akkor elsüllyedt az auróra cirkál, tehát legugoltak vele, megadták magukat. Úgyhogy gyönyörűen működött a dolog.
1: Végül is belőlük mi lett, tehát hogy érvényesültek 89 után?
0: A Friedrich még folytatta a tevékenységét, még egyszer elutazott Szentpétervárra, hogy minthogyha itt a októberi forradalom Szentvárosában még ott is kitalálna valami akciót, de nem tudta folytatni, viszont könyvében elég jól feldolgozta ezt az időszakot. És ma pedig ez beépült a város emlékezetébe, és hát tele van
1: szoboskákkal,
0: szoborral.
1: Jó, kellemes. Milyen korszaka volt a lengyel kultúrának az az évtized? Tehát ismerjük az erkölcsi lelkiismeret film művészetét, de azon kívül a kultúrában volt fellendülés az ellenállással párhuzamosan?
0: Hát volt, tehát mindennek ellenére a nagyon fontos filmek elkészültek, noha ugye úgy gondolná az ember, hogy a filmet a legkönnyebb szabályozni, ahol annyi pénz kell hozzá, hát egyszerűen nem adnak. Néha megdöbbenek, nemrég láttam a Krúl fiúk anyja című filmet a 80-as évek elejéről, és hát döbbenetes, mai, tehát ma újra megnézve, hát mint egy sztárparádé, mint egy szuperprodukció olyan volt. Annak idején persze nem mutatták be rögtön, de ezt csak azért mondom, hogy elkészültek fontos filmek.
1: És miből? Csak kérdezem.
0: Megkapták rá támogatást, és akkor cenzúrázták, amikor elkészült.
1: Hogyan jut eszembe? Hogyan éltek együtt a cenzúrával? Magyarországon volt Őrsi Istvánnak ez a híres kiáltványa, hogy vezessék be a lengyel mintára az előzetes cenzúrát, akkor lehetne tudni, hogy mihez kell igazodni. Hogyan éltek együtt a cenzúrával akkor?
0: Lengyelországban a cenzúra az mindig intézményesítettebb volt, de azért nem leplezte teljesen le magát. De voltak, tehát lehetett tudni, hogy hol van ilyen hivatal. Benne volt a telefonkönyvbe például, hogy nem tudom, publikáció, kiadványokat és rendezvényeket ellenőrző. Micsoda, a legnagyobb részletességgel tudjuk, hogy működött onnan, hogy a 70-es évek közepén egy lengyel cenzor megszökött Svédországba, és egy bőrön dokumentumot átvitt, aztán kiadta a lengyel cenzúra fekete könyvét. Ez megjelent angolul és lengyelül.
1: Volt ilyen szabályzat, meg ilyen kézikönyv, hogy...
0: Nem, hát ezeket folyamatosan képezték, versenyeztették, és nagyon nagy specializáció volt közöttük, hogy természetesen az volt a szakma csúcsa, hogyha valaki vallási kulturális dolgokkal foglalkozott. Még olyanra is emlékszem, hogy cenzor továbbképző tanfolyamok voltak, amikor a már megjelent cikkeket olvasták úgy, hogy a másik cenzor mit hagyott benne, amit nem lett volna szabad. Úgyhogy tehát óriási vetélkedés volt, és ami szerintem elég fontos, hogy a cenzúra nem csak annyi volt, hogy igen vagy nem, hanem olyan is volt, hogy esetleg valamennyire. Tehát volt olyan könyv, amit elvileg nem volt betiltva, de senki sem látta a 70-es évek közepén. Nem ábrázolt világ, irodalomkritikai kötet. Most képzeld, egy irodalomkritikai kötetet betiltanak, amiben mondjuk Herbert verseiről ír Zagajevszkij.

0: Zbigniew Herbert az tiltva volt, vagy hogy?
1: Herbert akkor nem volt tiltva, később igen, de az, hogy a lengyel irodalom nagy része ellenzékben van, ez 1976-tól jellemző, mert 1975-ben egy alkotmánymódosítást vittek véghez, amely intézményesítette Lengyelország szovjet státusz, szovjet szövetségesi státuszát. Tehát beírták, hogy alkotmányra szintre emelték, hogy Lengyelország örökre a Szovjetunió szövetségesen marad, és ez, amit így visszagondolok, semmi jelentősége, mert az alkotmányt bármikor meg lehet változtatni, amúgy is belátható időn belül úgy nézett, hogy Lengyelország az marad, de valahogy a lengyeleknek az alkotmány az egy ilyen nagy érték, és meglepően nagy tiltakozás indult ellene, és az irodalmi elit nagy része az csatlakozott ehhez, és Herberttől kezdve a nagyon nagy nevek, mint mondjuk a Magyarországon is legismertebb nevek, mint mondjuk Andrzejewski, ezek mind ellenzékbe, ekkor kerültek ellenzékbe.
0: És miből éltek?
1: A lengyel kultúra a 80-as években már nagyon nagy nyugati támogatást kapott, és tehát a független folyóirat, a könyvkiadás mindenhonnan, mindenféle nyugati alapítványon keresztül kapták, hát feltétlenül a CIA-tól eredő pénzt.
0: Most volt egy könyv egyébként, hogy a régen alatt a CIA tényleg támogat, persze, tényleg rettentő pénzeket ölt lengyel, nem ölte, hanem fektetett Lengyelországba valóban, tehát a szolidaritásnak, amit akkor ugye rágalomnak neveztek, vagy úgy gondolták, hogy ez a rendszer propagandája, valóban az amerikaiak nagyon sok pénzt költöttek.
1: Igen, tehát mind folyamatosan kapták, amit még volt olyan helyzet is, hogy a föld alatti ellenállásba vitatkoztak, hogy mondjuk a Valensza az ilyen segélyekre akarta fordítani azt a pénzt, amit mások szerint meg a kultúra támogatására érkezett. De ez egyrészt működött, másrészt a lengyelek számára ez a helyzet nem volt új, mert a második világháború idején ugyanígy működött a lengyel irodalom, nagy részt Londonból küldött pénzekből.
0: Igen, ez te mondtad, amikor itt ültünk ezen a konferencián, hogy kérdeztem, hogy mivel fizették. Tehát az volt, hogy ott állomásozó magyar katonák eladtak fegyvereket a varsói felkelőknek, és kérdeztem, hogy és azok mivel fizettek, te mondtad ugye, hogy fonttal.
1: Igen.
0: Tehát rettentő pénzeket kaptak Angliából.
1: Igen, hát teljesen érthető a helyzet. Angol külpolitika felhasználta Lengyelországot, és ha az embernek esetleg van némi lelkiismeret furdalása ezzel kapcsolatban, akkor annyit könnyít a lelkiismeret, hogy legalább küld egy csomó pénzt. És hogyha ezek mind megérkeznek Varsóba, és ott Varsóba az a feladatuk, hogy ezt onnan osszák szét az egész országra, akkor ezt előbb-utóbb mindig úgy osztják el, hogy nagy része ott marad. És tehát a második világháborús Varsóról hihetetlen leírások vannak, hogy volt olyan időszak, amikor Goebbels Varsóval példálózott, hogy a háború alatt is lehet normális nagyvárosi életet élni, nézzék meg Varsót. Mert ugye, amikor a német városokban már mindenhol elsötétítés volt, Varsóban nagyon nagy éjszakai élet volt, mert őket nem bombázták a szövetségesek. Hajmeresztő történeteket olvastam erről, és még olyan nagy írók, mint Andrzejewski, olyan pályáján is megfigyelhető, hogy a háború végén elég groteszk hangvételű novellákat írt, mint hogyha az ellenállásba csalódott volna, és elég bizarr világnak látná.
0: Itt folytatjuk. Ez itt a Sznobok órája. Széki János vagyok, vendégem Pálfalvi Lajos, és a következzék most nem évforduló, hanem egy élemedett zenész, 70. születésnapja alkalmából, Richard Hell, a Voidoid. csoporttal együtt, Time című dallal.
1: Az igen.

0: Richard Hart és a Vojdojocot hallottuk, ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak, Széki János vagyok, és vendégem Pálfalvi Lajos, polonista, a második világháborús varsói élet furcsaságairól beszélgettünk. Nekem az volt, hát amikor még a 70-es években először Varsóban voltam viszonylag sokat, az nekem az volt a nagy élményem, hogy az óriási nemzeti ünnep az a varsói felkelés évfordulója volt, amiről mindenki tudta, hogy ez szovjet ellenes katonai akciósorozat volt, és hogy ezt hogy rendezték el magukban?
1: A varsói felkelés az abszolút kulcskérdés, és rettentő módon megosztja a lengyeleket.
0: Máig?
1: Máig. Óriási, tehát nagyon nagy kultusza van, és újabb meg újabb nemzedékek csatlakoznak ehhez, és bármi, tehát rockoperától kezdve ilyen új interaktív múzeumot, mindent, mindenféleképpen őrzik az emlékezetét. Tényleg nagyon nagy ünnepségeket tartanak. Ugyanakkor van olyan felfogás is, hogy őrültség volt, hogy ennél, tehát Lengyelország ezen nagyon sokat ártott magának, és felelőtlenek voltak azok, akik beugratták a lengyeleket ebbe a felkelésbe, és nem mérték föl reálisan az erőviszonyokat, nem számoltak azzal, hogy Hitler megerősítette a várost, és hogy ezt egy ilyen ellenállási pontnak szemelte ki. Semmit nem értek el vele a lengyelek. Hát igen, sőt, még utána Wrocławba, ugye, ami később kapitulált, mint Berlin. Tehát a felkelésről jelentek meg olyan könyvek, amelyek ezt nagyon elítélik.
0: Már 89 után is?
1: A legutóbbi időkben. Ja, korábban természetesen szovjet ellenes reakciós, stb. Akkor említeni se volt szabad.
0: De akkor hogy ünnepel? Tehát én emlékszem egy július 22-i ünnepségre.
1: A július 22-e az más, az a lublini kiáltvány.
0: Nem. Akkor mi volt a varsói felkelés kitörésének évfordulója?
1: Augusztus 1-e.
0: Akkor lehet érdekes, mert volt ilyen fényjáték, meg minden, ez a lublini.
1: Igen, ez a lublini kiáltvány.
0: Megvoltam.
1: Vagy júliusi kiáltvány, így hívják. Az egy kommunista ünnep volt.
0: Aha. Érdekes, tényleg. De amikor a varsói felkelés kitört, akkor már megalakult a lublini ellenkormány.
1: Igen, csak ugye ennek még nem tulajdonított senki nagy jelentőséget, hogy az oroszok mellett kik jönnek és mit művelnek. Ugye a varsói felkelésnek az lett volna a lényege, hogy a lengyelek üzzék ki a németeket, és házigazdaként fogadják az oroszokat, és hogy olyan partnerként kezelik őket, nem pedig egy ilyen vagy felszabadított, vagy megszállt népként. De a varsói felkelés kitörésének volt egy ilyen pszichológiai oka is, ami egyébként összefügg azzal, amiről az előbb beszéltem, hogy Varsóban a háború alatt nagyon nagy élet folyt. Ugye a háború az nem csak a nagy szenvedés korszaka, hanem a nagy üzleti lehetőségek kora is. Tehát ha valaki tudja, hogy mikor kell venni szalonnát, aranyat vagy valutát, és ezt forgatja a fekete piacon, az hihetetlen vagyonokat tud szerezni. Akkora prosperitás volt Varsóban a háború alatt, hogy a műkereskedelem pörgött, tehát igazi vagy hamis Renault-árokat folyamatosan el lehetett passzolni, és még a varsói könyvek varsói környéki falvak is annyira meggazdagodtak, hogy nekik is lehetett ilyen butorokat, meg egyebeket
0: eladni. És ez hogy függött össze a felkeléssel?
1: Na, pont ezt akartam mondani, hogy volt egy város, amit a németek egyrészt otromba módon terrorizálnak. Tehát, hogy van terror, de nincs nyomor. Hogy ilyenkor az ember nem törik meg, hogyha mondjuk tele van pénzzel, és nyüzsögnek 150-en egy villamoskocsiba, a másikban meg ott ül két német és újságot olvas, és ki van írva, hogy Nur für Deutsch. vagy hogy az ember tele van pénzzel, elviszi a barátnőjét vacsorázni a legdrágább étterembe, majd bejön két német, igazoltatja, és a nőt még jó meg is tapogatják, hogy nem rejtegette fegyvert, majd kiröhögik és elmegy. Tehát ilyenkor az ember ugye, tehát idegbeteg, és nem várja, alig várja, hogy visszaüthessen. És erre készült a város már nem tudom mióta, és a felkelés előtti utolsó napokon meg mindent néhányan már nem is rejtegették a fegyverüket, hanem tehát alig győzték kívánni, hogy végre történjen valami.
0: Ezt az oldalát nem ismertem. A gettó felkelés az milyen pszichológiai hatással volt a vasolyakra?
1: Ugye egy korábbi történet, ugye ott volt a város közepén Közép-Európa legnagyobb gettója, amit a város egy igen jelentős része közönnyel nézett, hogy ott mi történik, a lelkismeretesebb része pedig próbált mindenféleképpen támogatni, de a legtöbbje üzleti alapon. Tehát, hogy pénzért esetleg kimenekítettek embereket, bújtatták, természetesen voltak, akik önzetlenül. A honi hadsereg pedig fegyverrel is támogatta őket, ez egy nagyon szép akció, de nem volt olyan nagyon széles körű. Ez egy, tehát így viszonylag feldolgozott, és a zsidó emlékezet politikában egy nagyon fontos helyszín, hiszen ez volt a legnagyobb fegyveres felkelés.
0: Emlékszem, volt Andrzejewskinek van ez a regénye a Nagy Hét Varsóban, ami erről a közöny, tehát mondjuk az az alapmagatartás antiszemitizmussal el egy közöny.
1: Hát millióféle, tehát ez ugye most egy nagyon, nagyon aktuális téma, mert Lengyelország most egy nagyon súlyos támadást kap Izraelből is, meg Amerikából is. Amit te mondasz, hogy egyéni kollaboráció, tehát hogy voltak úgynevezett fejvadászok, akik feladták a gestapónak, tehát egyéni szinten ilyen folyt mindenhol.
0: Az sem volt jellemző.
1: A honi hadsereg elvileg fellépett ilyenek ellen, tehát halálos ítéleteket is mondtak ki erre, tehát semmiképpen nem támogatta. De ezt, hogy volt ilyen egyéni kollaboráció, ezt szerintem Amerikában meg Izraelben ebből kiindulva olyan hazugságot terjesztenek, hogy a koncentrációs táborok azok lengyel táborok.
0: Igen,
1: voltak.
0: És képtelenség lebeszélni.
1: Ha még el is ismerik, hogy Hitler akaratából jöttek létre Lengyelországba a koncentrációs táborok, azt is úgy próbálják megmagyarázni, minthogyha Hitler fölmérte volna, hogy hol a legnagyobb az antiszemitizmus, és direkt gondolta, hogy hát Lengyelország a legalkalmasabb, akkor azért létesítem ott ezeket a táborokat, mert a lengyelek ilyenek.
0: De hát nem is volt Lengyelország.
1: De nem volt Lengyelország, vagy olyan érveket is olvastam, hogy a lengyel vasút miért engedel? Miért nem tagadta meg azt, hogy a vagonokat Auschwitz? Mint hogyha bármilyen lehetősége lett volna erre.
0: Volt lengyel vasút?
1: Hát nem volt.
0: A Cserenyszván volt.
1: Hát nem, tehát semmi nem volt, tehát semmiféle ilyen olyan, a lengyeleknek semmi olyan részvétele nem volt ebben, amilyen állami szervezet szinten történt volna, csak egyéni módon. És ezt szemmel láthatóan ugye a második világháború annyira agyon van stilizálva, hogy mindenhol csak a hollywoodi változatot ismerik, és szerintem egy fatális folyamat ment végbe. Az egyik az, hogy egy oldalon vannak a nácik, akik nem németek. A németek azok rendes emberek, építik az országukat, bár múltjukban volt egy ilyen sötét korszak, mert a németek fölé kerekedtek a nácik. És mindenféle szörnyűségeket csináltak a németekkel is. De amikor mondjuk egy amerikai CIA főnök azt mondja, hogy a holokausztot elkövették a nácik, a lengyelek meg a magyarok, akkor az a dolog kezd ijesztővé válni, és ez ellen fel kell lépni, a leghatározottabban.
0: Ami nem történik meg egyébként. Nekem most nagy, elég nagy élményem volt ez a Leszármazottak magyar című lengyel film, ami arról szól, hogy egy Amerikában élő lengyel fiatalember hazatér a falujába, és rájön, hogy az utak azok a zsidó temetőnek a köveivel vannak kövezve, és visszaállítja a zsidó temetőt, amiért aztán a testvérét keresztre feszítik, mert kiderül, hogy a paraszti birtokok és a parasztházak azok kvázi a zsidóktól voltak elvéve, tehát és ez olyan, nem tudom, 10-15 éves film körülbelül.
1: Mint hogyha valamivel újabb lenne, nem olyan 5-6.
0: Mi a lengyel címe?
1: Szerintem lehet, hogy Pokvose.
0: Igen. És az ember ezt nézi, és azon gondolok, tehát, hogy mennyivel, tehát azt mondja, hogy ugye itt az a vezérszólom, hogy a lengyelek nem tudnak szembenézni a holokauszt alatti szerepükkel, sokkal inkább szembe tudnak nézni, mint a magyarok, hát szerintem, csak hát különféle okokból rosszabb a sajtójuk, nekem ez a véleményem. Általában, tehát nagyon sokkal ezek a közéleti filmek, ezek sokkal bátrabbak, mint Magyarországon, sokkal inkább a lényegre koncentrálnak. Tehát ez például az a dokumentumfilm, ami ilyen nagy port kavart ami a papi pedofiliáról szólt. Azt várták tőle, hogy meggyengül a pisz, de aztán nem gyengült meg, de azért, nekem azért volt érdekes, mert az a hadiállapot évtizedében, azokat a bűncselekményeket, főleg a hadiállapot évtizedében követték el, és nagyon érdekes, hogy
1: Te most a klérusra gondolsz?
0: Nem a klerre, hanem ez a Nem mondd el senkinek című.
1: Azt nem láttam.
0: Ja?
1: Az, ami interneten van.
0: Igen, YouTube-on. És akkor mondj, a Claire is egy nagyon érdekes dolog, de és akkor a papok például ugye azzal csábítják a gyerekeket, hogy mindenféle programokat szerveznek nekik, meg nagyon jól élnek, meg nyugati kapcsolataik vannak, mindez a hadi állapot alatt, és vagy legalábbis abban az évtizedben, hogy azért nem volt ilyen fekete-fehér dolog, és mennyivel őszintébbek a lengyelek, nekem ez volt a benyomásom.
1: Hát ugye több ilyen film van, többféle megközelítéssel, de ez egyébként tényleg jellemző Lengyelországra, hogy ilyen feldolgozhatatlan, vagy ilyen botrány ízű témákhoz nagyon bátran hozzányúlnak, és utána hatalmas vitát folytatnak róla hónapokig. Tehát nem az jellemző, hogy nem beszélnek róla. Én emlékszem, hogy Magyarországon 80-as években milyen nagy feltűnést keltett, hogy a Donkanyarról csináltak egy tévésorozatot, és az már, hát ilyen nagy, a Sára Sándornak ez a pergőtűz, milyen szenzációnak számított, hogy valaki egy dokumentumfilmet készített. De hát azt hiszem azóta is ez az egyetlen ilyen nagyobb lélegzetű feldolgozása ennek. És hát,
0: mármint művészeti.
1: Hát művészeti szinten, igen, nem történelmileg. Az, hogy az egyháznak a bűneit hogyan kérik számon Lengyelországban, ez nagyon erős, és a vita nagyon érdekes. Ugye természetesen vannak olyan reakciók, amik azt mondják, hogy hát ez az egyház bemocskolására tett méltatlan kísérlet, hát frusztrált keresztény gyűlölő lengyel értelmiségiek kétségbeesésükben most már frontálisan támadják az egyházat, mert minden mértéket elvesztettek. De van olyan reakció is, hogy hogy ezekben az esetekben máig megmagyarázhatatlan az, hogy miért nincs büntetés, és miért nincs bűnhődés, sőt még bűnbánat sincs.
0: Az említett Klérus című filmben ugye a fős, aki nem olyan pozitív, tehát egy papa, aki nem olyan pozitív, az egyik főhős, mint amilyenek eredetileg látszik, az úgy megdicsőül a vatikáni melegkörökben, és úgy látjuk viszont, hogy eléggé komplex az egyháznak ez a szemlélete, hozzátéve az, hogy sokkal erősebb, mint bárhol Európában, már még Írországot is kivéve.
1: Igen, nagyon erős, de az a fajta társadalmi tekintélye, ami a 80-as években megvolt, hogy hát egy ilyen egyetlen menedék volt, ahol a lengyel identitást meg lehetett őrizni, ez elvesztette, és az egyház is bekerült egy ilyen plurális világban, ahol meg kellett volna oldani a bizonyos feladatokat, például a múltjával való szembenézést, aminek hát nem csak ilyen fényes oldalai vannak. Megjegyzem, erről Lengyelországban hatalmas könyvek jelentek meg. Tehát van olyan lengyel pap, aki ezt a maga eszköve próbálta feldolgozni. Egyébként ezzel a pedofiliával, meg egyéb botrányokkal ez a kommunista múlt is összefügg olyan értelemben, hogy a előző rendszerben a lengyel titkos rendőrség nagyon nagy erőket fordított arra, hogy zsarolható homoszexuálisokat beépítsen az egyházba. Benyomjanak a teológiára, aztán ők pappá válnak.
0: Előbb voltak ügynökök, és aztán lettek papok?
1: Igen.
0: Jé.
1: És ezeket, tehát elemi érdeke lett volna az egyháznak, hogy ezektől megszabaduljanak 1990 után. De letöltötték a pályájukat, és hát némelyik hatalmas botrányt okozott, mert ugye a pedofil botrányok egy része az szerintem igazából homoszexuális botrány, hogyha valaki, mert amennyire tudom, a lányok azok kisebbségben voltak az áldozatok közül.
0: De azért voltak.
1: De voltak, természetesen voltak, tehát megszólaltak közülük jó néhányan ebben a filmben.
0: Ez itt a Sznobok órája, Széki János vagyok, és vendégem Pálfalvi Lajos. Most egy új lemezről hallgatunk egy dalt, a nagy Beth Harttól, a Bad Woman Blues-t.

0: Beth Hartot hallottuk. Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Szék János vagyok, vendégem Pálfalvi Lajos polonista, és a lengyel kultúráról beszélgetünk. Én nem nem vagyok polonista, csak nagyon nagy élményem volt Czesław Miłosnak a lengyel irodalom története, amit persze angolul olvastam, és abból nekem az rajzolódott ki, hogy teljesen másképp működik az irodalmi hagyomány, mint Magyarországon, tehát egészen más az értékrend, tehát ilyen kevesebb a magamutogatás, több a különbség, több a szkepticizmus, a fanyarság, az irónia. Ez, hogy látod ezt, mint a lengyel irodalom kiváló szakértője?
1: Nagyon örülök, hogy hivatkoztál erre a könyvre, ami egyébként megjelent magyarul néhány éve, és sajnos méltatlanul kevesen vették észre. Sőt, még volt, aki meg is támadta annak idején, hogy miért volt erre szükség.
0: Hogy megtámadta?
1: Hát jelent meg a Magyar Narancsban olyan cikk, hogy nincs szükség ilyen könyvre, mert ennél már a diákok sokkal többet tudnak, tehát ezt mondjuk Amerikába vagy Japánba érdemes ilyen könyvet kiadni, de Magyarországon teljesen fölösleges volt. Nem akartam hinni a szememnek, amikor megláttam, és ma se tudom mással, mint súlyos személyiség zavarral magyarázni az írást.
0: Jó,
1: igen, folytassuk. Igen. Tehát, hogy miért más az irodalom? Ugye az a legfeltűnőbb az egészben, hogy hasonlóan kezdődik mind a kettő, hogy a nemzeti nyelven való írás az sokára jelenik meg. Ugye a lengyel irodalmat ugye most főleg próbálom szláv környezetbe tárgyalni. Mindenféle ilyen oroszos vagy keleti szláv hívő teljesen oda vannak a Cirilltől és a Metódtól, hogy mekkora dolog volt, hogy a szlávul vitte az evangéliumot, és rögtön eljutott a hívekhez szláv nyelven, és hogy itt a szláv nyelvűség kialakult, hogy a latin közvetítés az mennyivel nehezebb. És végre tavaly megjelent a Martin Putnának a Képek az orosz vallásosság történetéből a Kaligram kiadásába, amiben nagyon örülök, hogy ezt pont egy cseh mondta ki, hogy nem kell annyira örülni ennek a Cirill és Metód féle térítésnek, meg a fordításnak, mert Oroszországban ennek az lett a következménye, amit a Spengler nyomán pseudomorfózisnak nevez, tehát hogy fölveszik a kereszténységet, ott van náluk egy fordítás, amiről fogalmuk sincs, hogy micsoda, ugye ez abból látszik az oroszokon, hogy a hit, remény, szeretet, azt mind személynek gondolták, és van ilyen női név máig. Azt hitték, hogy ezek derék emberek voltak, akik derék nők voltak, akiket így hívtak. Tehát ilyen elképesztő teológiai alapfogalmakkal nem voltak, illetve valószínűleg ma sincsenek tisztában. És tehát a bizánci térítők elmentek oda, átadták, és aztán magukra hagyták őket, és mire ez eljutott a Volgáig, hát egy hihetetlen ilyen pogány mutáció jött létre. Erre Putna nagyon érdekes példákat hoz, hogy ugye volt az a kései vita, hogy két ujjal vetünk keresztet, vagy három ujjal. És ugye van ez a Morozov-Bojárnét ábrázoló kép, hogy viszik a börtönbe, honnan már nem jön ki, és két ujját még így a szánkóról mutatja, ami ugye nem a győzelem jele, hanem hogy két ujjal kell keresztet vetni. És ugye ugye a Szentháromság miatt hárommal kellene, de korábban két ujjal. És amikor helyreállítják az orosz fordítási hibát, helyre akarják állítani görög fordítás alap, görög eredeti alapján, akkor ragaszkodnak a régihez, mert azt hiszik, hogy az új az már a sátán műve. Tehát ez mutatja, hogy ugyanezek keresztények voltak, de teljesen mágikusan fogták fel. Hogy abszolút úgy fogták fel, mint egy, mondjuk, hogy a két új az a password. Ha nem jó a password, akkor nem működik a program. Tehát én hiába akarok varázsolni, hogyha nem jól csinálom, akkor az egészből nem lesz semmi.
0: Míg ellenben a lengyeleknél a nyugati kereszténység mindig.
1: Nem, hanem a Putna azt mondja, hogy ott a latin miatt nagyon lassan terjedt a kereszténység, de mivel a művelt rétegek csak a latinon keresztül csatlakozhattak, előbb-utóbb kialakult legalább az értelmiségi rétegben egy ilyen Európába integrálódni tudó csoport, és ezért a reneszánsz korára már létrejöhetett a nemzeti nyelvű irodalom is. De ehhez kellett a háttérben a latin műveltség. Úgyhogy ugyanez történt a magyarba, meg a lengyelbe, hogy a latinság nagyon sokáig fennmarad, és vannak nagyon jó kései latin szerzők, Lengyelországban is, meg Magyarországon is. Ezek nagyon híresek, mint a vilnai Szárbjevszki ilyen kései latin, tehát ezt a szakértők mindenhol olvassák. Tehát ott is ugyanúgy a reneszánszba kezdődött a nemzeti nyelvű irodalom, és feltűntek ilyen nagy egyéniségek, a regény szintén sokkal később, tehát amikor a 18. század végén alakult ki, de az is közös a két irodalomban, hogy az olyan irodalmakban, mint mondjuk a cseh vagy a szlovák, ugye nem beszélve az ukránról vagy a litváról, a 19. század az újjászületésként van apostrofál, vagy a nemzeti újjászületés irodalma. Ugye a magyarban meg a lengyelben viszont folytonos volt a hagyomány. A lengyelben sokkal inkább, a magyarra azért valami nyelvújításra szükség volt. De Lengyelország ugye nem volt olyan török hódoltság, ami hátráltatta volna a fejlődést, úgyhogy...
0: Sőt.
1: Igen, tehát ott a...
0: Ez volt a nagy korszak, jó.
1: Igen, hát a legszebb időszak. Ott minden 50 évvel előbb megtörtént, mint Magyarországon, tehát nemzeti színház, folyóiratok, stb. Tehát a 18. században nagyon szépen kifejlődött a lengyel irodalom intézményrendszere, és utána viszont Lengyelország felosztásával nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy elvileg az irodalom nagyon kedvezőtlen körülmények közé került, másrészt az államiság megszűnése miatt rengeteg funkciót magára vállalt, és borzasztó fontos lett.
0: Mint Magyarországon egyébként.
1: Itt ugye megint van egy különbség, hogy a Magyarországon a romantika az egy ilyen rövidebb időszak, és Lengyelországban pedig a romantika, tehát sokkal előbb kezdődött, tovább tartott, és vagy az egész lengyel irodalom történetre rányomja a bélyegét, és ezek azok a nagy ilyen monstrumszerű alakok, amilyenek nincsenek a magyar irodalomban, mint mondjuk Mickiewicz vagy Szlovácki, tehát eleve, hogy 19. században a lengyel romantika legnagyobb, azok emigrációban élnek, és úgy írnak hatalmas romantikus drámákat, hogy semmilyen színházal nem működnek együtt, nem tudják, hogy ezt most ki tudná eljátszani, vagy hogy ez föl sem merül, hanem hát ilyen hatalmas látomások születnek.
0: Úgy könnyű, igen.
1: Igen, hát a világ végén, de hát 100-valány évvel később a Gombrowicz ugyanúgy írt Argentinába, őt se érdekelt, hogy a színház mit tud vele kezdeni. És tehát, hogy miközben a magyar irodalomban a romantika az egy elég rövid korszak volt, és kevés olyan van, mint meg Vörös Marti, hogy nagy részt oda sorolható, hanem általában túlléptek rajta, mint mondjuk Arany János, meg hasonlók. A lengyel irodalomban viszont a romantika maradt a domináns korszak, és ezek a nagy, túldimenzionált írói szerepek, ezek megmaradtak. És ebből a szempontból ugye Magyarországon is a Petőfi agyon van mitologizálva, de Petőfi minden utánzója az nevetségesnek látszik.
0: De mondjuk nem a romantikus, de a későbbi lengyel költészet az miért olyan intellektuális, meg fanyar, meg távolságtartó, az miből ered? Vagy ezen nem... Vagy rosszul látom, vagy nem gondolkodtál rajta, vagy...
1: Mondjuk
0: egy Adi elképzelhetetlen Lengyelországban.
1: Ez tökéletes példa, mert mindenki, aki magyar irodalmat tanított Lengyelországban, az tapasztalja, hogy nem akarják elhinni a magyar szakos diákok, hogy ezek nem paródiák. hanem ezt valaki komolyan gondolja. És nagyon nehéz meggyőzni őket arról, hogy de ez igenis Adi nagyköltőnek számít, tehát annyira idegen, meg annyira harsány nekik, de hadd mondjak egy példát, ez kedvencem, tanítottam egy évig Krakkóba, és írt egy kollégámnak egy házi feladatot, ugye magyarul tanuló lengyel lányok, tehát így nem úgy fejezik ki magukat, mint itt egy irodalomkritikus, hanem olyan közvetlenebből ragadják meg a művet, és feladta nekik az elbocsátó szép üzenetet, és kapott egy ilyen elemzést róla, hogy szerintem Léda elvesztette két legfőbb ütőkártyája, zárójel, szépsége, vesző fiatalsága. Bezárva, költőtől ezért üzenetét megkapta.
0: Ez gyönyörű. Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondalkodóknak, Pálfalvi Lajossal, szpolonistával beszélgetünk. A következő dalt pedig, hát a nosztalgia jegyében Bob Marley adja elő. Azt hiszem, ez viszont 40 éves dal, és az a címe, hogy Zimbabwe, ahol nagyon ünnepli a független Zimbabwe, az előbb Dél-Rodézia létrejöttét, aztán látjuk, hogy mi lett belőle.

0: Ez a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, és vendégem Pálfalvi Lajos polonista. Adinál meg a lengyel közt költészetnél tartottunk. Mondtad, hogy érdeklődsz, tehát érdeklődésből foglalkozol ukrán témákkal is. Az ukrán irodalom még furcsább. Mi menti meg az ukrán irodalmat attól, hogy egy ilyen nacionalista túlhabzás legyen, vagy megmenti-e valami?
1: A mai ukrán irodalmat szerintem nem fenyegeti ilyen veszély, tehát az, hogy az ukrán közélet hogy alakul, és az ukrán értelmiség helyenként igen kétségbe ejtő helyzetben találja magát, mert tényleg erős agymosó propaganda hatása alatt áll. Tehát amikor ugye minden kisvárosban látja az embereket a katonai toborzókat, meg a hadsereg reklámozását, ez valószínűleg kikészíti az embert idegileg, de hát ez az ország háborúban áll, tehát területi veszteségeket szenvedett el, mozgósítás állapotában van. Van olyan ukrán író, a Szerhi Zsadán, aki ebben a helyzetben nagyon, nagyon fényesen helytáll, és most nem csak azt értem ezen, hogy jó műveket ír, mert hát ugye a legelismertebb ukrán író a határokon kívül, és hát szerencsére magyarul is van tőle, de még egy ilyen hát ilyen hip-hop, elektronikus, rockszerű zenekarra, ami koncertezik is, ilyen természetesen saját szövegeit, ugye költőként is jelentős. Ez is hihetetlen népszerű, de emellett még egy alapítványt is létrehozott, Harkivi, tehát a kelet-ukrajnai, főleg a megszállt területeken élő ukrán gyerekeknek, akik a orosz propaganda hatása alatt vannak, és más sem hallanak a nap 24 órájában, mint hogy Ukrajna az egy ilyen fasiszta lehetetlen ország. Nincsenek ukránok, nincs ukrán nyelv, semmi, és ezeket próbálja kimenteni ebből a helyzetből, és így Ukrajnába kirándultatni. Úgy láttam, hogy néhány évvel ezelőtt, talán Oksana Zabuszko kivételével, inkább a nyugat-ukrajnai szerzők voltak divatosak, akik, mint hát ugye a legismertebb Yuri Andruhovics, Ivano-Frankivskban, az egykori Stanislavovban laktak, tehát ami háború előtt Lengyelországhoz tartozott, akik mind nagyon jól tudtak lengyelül, és mintha elsőként őket fedezte volna fel őket Nyugat-Európa. A kieviek azok úgy tudom, hogy inkább Amerikába mentek rögtön. És Magyarországra is ők jutottak el, ők nagyon a posztszovjet világ káoszában gyorsan visszataláltak a nem feltétlen az ukrán nemzeti mitológiához, hanem mondjuk az osztrák-magyar monarchia késői modernizmusához. Tehát mondjuk a századforduló, elsősorban Lemberghez, ami hát egy nagyon kitűnő város, és igen bizarr hagyományai vannak. Elég, hogyha annyit mondok, hogy ugye Zaher mazoch.
0: Igen.
1: Tehát ugye a mazohizmus, mint perverzió, az ehhez a városhoz kötődik. Zaher mazoch élete egy részét ott élte le, és van Lembergben, van ilyen kávéház, ahol pár évvel ezelőtt még ilyen láncok, korbácsok, stb. Voltak kirakva, ezeket a kellékeket most berakták, de műsor azért van időnként.
0: Van kultusz.
1: Van nagy kultusza, és tehát hogyha belegondolsz, hogy a Zaher mazoch hatása mekkora, hogyha már ilyen zenészek hangzottak el, mint Richard Hell, hát a Zaher mazochnak a Bundás Vénusz című regénye az ugye a Velvet Undergroundnak a Venus in Furs ihletője volt, és ugye ebből a regényből terjedt el az a mém, hogy a Vénusz szoborra dobott Nerz bunda. És még név szerint szerepel a Velvet Undergroundnál a Severin herceg, akit ugye ott mindenféle megpróbáltatásokat kénytelen elszenvedni. Tehát ezek a nyugat-ukrajnai írók ezekhez a bizarr hagyományokhoz tértek vissza, és Ukrajnát, a ukrán irodalomnak is inkább az a részét, azt a rész, olyan hagyományokat folytattak, ami Közép-Európához tartozik. És ők szerintem Közép-Európaként viselkedtek.
0: Tehát a posztszovjet korszakban
1: igen.
0: is.
1: Igen, és ahogy mit tudom, Mikolaj Rjabcsuk is többször megírta, hogy az a bálsonyos forradalom, ami 89-ben végbe ment Prágában, mindaz, ami történt Magyarországon, meg Lengyelországban, meg kell történnie Ukrajnában is. És nem fordíthatják vissza ezt Moszkvából.
0: És szerinted meg fog történni? Mert egyelőre, amit én látok, az UPA-nak a feltámadás és kultusszal, tehát amit Kanadából finanszíroznak, ez a külön, hát eléggé furcsa második világháborús ellenállás kultusz.
1: Igen, az UPA az vérfagyasztó. Ez azonnal újjáélet 1990 után. Korábban csak fű alatt volt. Van Lembergben olyan kocsma, ahol a Dicsőség Ukrajnának kiált köszöntéssel lehet belépni.
0: De ami önmagában nem egy náci dolog.
1: Nem, tehát ez a része persze, hogy nem, de az UPA
0: ez a ukrán felszabadító hadsereg, ami tulajdonképpen a banderistákból nőtt ki.
1: Igen,
0: elég sokáig harcolt aztán a szovjet rendszer ellen is.
1: Igen, tehát ez a hadsereg, ez ugye a háború idején alakult meg. A Bandera az egy politikai mozgalom vezetője volt, és ennek a szervezetnek, az ukrán nacionalisták szervezetének volt a katonai része később. És ez valóban harcolt sokáig a vörös hadsereg ellen is, még a háború után is, még az 50-es évek
0: elején
1: is folytatódott, de hát szisztematikus népirtást folytatott, ugye különösen lengyeleket gyilkolták 100 ezrével, és az ukránok valahogy nem tudják ezt a helyén kezelni, és néha olyan érzésem van, amikor Ukrajnában vagyok, hogy ilyen gyermeteg módon mindent, ami szerintük bármilyen eszközzel ukrán érdekeket szolgál, azt bálványoznak. És mondok egy példát, Bruno Schulz fesztivál van 2-3 évente Drohobicsban. Ugye Lembergtől délre 90 kilométerre egy kisvárosba. Ami valamikor a monarchiához tartozott, aztán Lengyelországhoz, ott volt egy ilyen gimnázium, ahol Bruno Schulz rajztanár volt, és ott élt el az életét. Ott most Iván Frankó állami egyetem van. Lengyelekkel közös ünnepségen 2009-ben megünnepelték azt, hogy 70 éve ukrán egyetem. Most számoljál vissza, hogy mi volt 70 évvel korábban. De a vörös hadsereg megszállta tehát a Ribbentrop-Molotov paktum után bevonultak Lengyelországba, és a lengyel gimnáziumból csináltak egy ilyen orosz 10-osztályos iskolát.
0: Igen.
1: És ezt ők már a lengyelekkel együtt akarták ünnepelni azt, hogy az oroszok bevonultak.
0: Nem emlékszem a képre, a Drobicsnak talán a főtere, hogy is ilyen óriási banderaportrés molinó lógott a Bruno Schulz által leírt boltok fölött, ami hát a szerzőnek nagyon nem biztos, hogy innyire lett volna.
1: Hát olyan groteszk emlékezett politikai háborúk folynak, hogy ugye Drohobicsnak nagyon jót tenne, hogyha fölkerülne a térképre, mint az a város, ahol Schulz élt. Mert Schulzat azért Ausztráliától, Izraelen, hát Amerikáig mindenhol ismeri, ha nem is egy nagyon széles kör, de azért jó pára. Tehát ezzel már föl lehet jutni az irodalmi zarándok helyek

0: Többen tettem szert ukrán barátokra, és úgy nézem meg, hát természetesen szimpatizáns vagyok a szabadságharcukban, de nézem, hogy micsoda szerencsétlen történelmük van. Tehát ahhoz képest, mondjuk a lengyel is magyar szemmel nézve elég iszonyatos a 20. századi lengyel történelem, 19.-20. századi lengyel történelem, de az ukránok azok tényleg, tehát hogy pillanatokra voltak függetlenek, de annyira, hogy Magyarországon nem is veszik tudomásul, hogy ez egy külön nép, ez egy külön nemzet. Pillanatokra voltak független, és aztán valami iszonyatos népirtás, terror, önirtás következett.
1: Az ukránok feltehetően azért állnak ennyire jól a nemzetté válás szintjén, ami egyébként a putyini háború óta visszafordíthatatlan. Tehát az ukránoknak eloszlatta az identitásukkal kapcsolatos kételyeket. Mert a Krím elfoglalása előtt rengeteg olyan ukrán volt, aki ukrán nemzetiségűnek érezte magát, és egyszerre akart csatlakozni az Európai Unióhoz, meg Putyinhoz.
0: Ez Putyin megoldotta, hogy nem.
1: Most megoldotta, igen, hogy most már tudják, hogy ez a kettő nem megy együtt, és azt is, hogy melyik lenne a jobb.
0: A szombok óráját halljátok. Morzos műsor másként van. Gondolkodóknak vendégem Pál Falvi Lajos, polonista, és a szláv dolgok kutatója. Most hallgassuk meg. Mostanában sokat hallgatom Brian Ferry-től az All Along the Watchtower című Bob Dylan szám Hendrix féle feldolgozásának a feldolgozását.

0: Thank you very much.
1: Ez itt a Snobok órája. Morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Pálfalvi Lajos, Brian Ferryt hallottuk. Nemrég írtál az Ésbe egy írást a Volin, azaz Volhinia című film kapcsán, a volhiniai mészárlásról és az ukrán-lengyel viszonyról. Nekem az volt a meglepő 2014-ben, hogy én úgy láttam, hogy a lengyelek azt ambicionálták még a Tusk korszakban, hogy az ukránok rajtuk keresztül jussanak be Európába, és nekem az a benyomásom, hogy a társulási szerződést is ezért hajtották annyira, de egészen meglepő, hogy a magyarországi szinte ukrán ellenes reakcióhoz képest micsoda ukrán szolidaritási kultusz volt náluk a majdan idején és a következő időszakokban. Majd ez úgy megromlott, és jött a Volin film, ami viszont már nem annyira meglepő, tehát rettenetes mészárlást végeztek az ukránok, a lengyelek és mindenki más között, rettenetes képek vannak benne. Hogy állnak most a lengyelek az ukránokkal?
2: A lengyelek nagyon sokáig mindent megtettek az ukránokért, de ez nem csak hivatalos állami politika volt, hanem hatalmas őszinte lelkesedés. Emlékszem olyan esetekre, hogy voltam Varsó belvárosában, és hatalmas ukránbarát felvonulás vagy tüntetés volt, teljesen spontán, és ilyen 15-16 éves korosztályt is láttam, hogy mekkora lelkesedéssel vonult végig, tehát ez nem egy ilyen, a lengyelek részéről nem egy ilyen józan geopolitikai számítás volt, hogy nem szeretnék, hogyha az oroszok idáig érnének a keleti határokig, hanem legyen köztük egy Ukrajna.
1: Ezt mondja egyébként a magyar miniszterelnök, hogy legyen köztünk valami. Ami nem túl udvarias.
2: Nem, ennél sokkal több volt, hanem Ukrajnának legalábbis a nyugati részét elfogadták Közép-Európának. Tehát a közép-európai értelmiségnek szerintem 90 után kellett volna elkötelezettnek kellett volna lenni a bővítés mellett. Tehát még Magyarország uniós csatlakozása előtt ez az értelmiség, főleg a magyar meg a cseh, amellett, hogy saját magát próbált elfogadtatni Nyugat-Európában, nagyon erősen hangsúlyozta, hogy de utánunk aztán már nincs senki. Tehát, hogy így lerúgta magáról.
1: De hát akkor nem is lehet, akkor nem is látták azt, hogy Ukrajna az van. Tehát egy ilyen Oroszország bének látszott.
2: Igen, hát Ukrajna sokáig ilyen átmeneti állapotban volt, és elkezdtem az előbb a nemzetté válás folyamatáról valamit mondani. Erről most már nagyon érdekes leírások vannak. Ugye van egy olyan séma, én mindig úgy látom, hogy Belorussziában ugye, ahol nem történik semmi, Ukrajnában meg minden megtörtént. Holott a 90-es évek elején a kettő elég közel állt egymáshoz, még a Lukasenka előtt. Tehát, hogy van egy korszak, amikor senki nem mond még olyat, hogy itt önálló nemzet van, önálló nyelv, hanem lelkes helytörténészek elkezdenek gyűjteni népdalokat, közmondásokat, és mondják, hogy milyen szépen beszélnek a mi vidékünkön. Aztán jön egy következő korszak, hogy de akkor miért nem ezt tanítják az iskolába, mert elkészítették már szótárakat, mindent összegyűjtöttek, tehát megvan a korpusz, és amikor ez az egész átcsap politikai tömegmozgalommá, akkor már nem lehet visszafordítani. És Ukrajnában azért csapott át ez az egész, azért ment végig ez a folyamat, mert az osztrák-magyar monarchián belül maradt egy része, ahol mi nem volt kitéve az oroszosításnak. És ugyanakkor az egész fehér Oroszországot azt elnyelte a birodalom, és úgy oroszosította, ahogy akarta, hogy ugye alig maradt belőle valami. De Ukrajnában megmaradt ez a tudatos réteg, és ezért végigment. Most amikor a Szovjetunió szétoszlott, akkor Fehér Oroszország meg Ukrajna is olyan helyzetben volt, hogy minthogyha nem harcolt volna meg ezért a függetlenségért, hanem ez csak úgy adódott volna. Most már ugye nagyon furcsa erre visszagondolni, de a 90-es évek elején ugye ez a Szovjetunió feloszlása, ez a Gorbacsov és a Jelcin közti hatalmi harc eredménye volt, hogy a Jelcin úgy tudott hatalomra kerülni, hogy az orosz köztársaságot kivitte a Szovjetunióból. És volt akkoriban az orosz értelmiségnek az a része volt a hangadó, amelyik arról beszélt, hogy az orosz identitásnak micsoda károkat okozott a Szovjetunió. Tehát ez a Szolzsenyicin korszak, amikor ugye még nem települt haza, de már megjelentek a könyvei, mindenhol arról beszélt, ugye volt ez a Pámjágy mozgalom, hogy az orosz műemlékektől kezdve, hogy mindent leromboltak a Szovjetunióban, tehát az oroszok is kezdték a birodalom áldozatainak tekinteni magukat. És amikor 91-ben szétesett a Szovjetunió, akkor hirtelen Moszkvába, Kijevbe, Minszkbe, meg mindenhol azt gondolták, hogy teljes érdekazonosság van, hogy mindannyiunk megszabadultuk a Szovjetuniótól. És ez az érzés, ez máshol megmaradt, de az oroszok egy időben kezdett hiányozni nekik, kezdtek hiányozni az elveszett területek, és rájöttek, hogy...
1: És régi nagyság.
2: Hogy ezt egy legdurvább megfogalmazásban úgy olvastam, a Putyinnak egy Narosnyickaja nevű udvari történésze, hogy 91-ben nem csak Jalta és Potsdam veszett el, hanem minden, amit a 17. század óta szereztük, a poltavai győzelemtől
1: hát
2: kezdve.
1: Egyébként igen. Tehát,
2: ha így nézzük...
1: És hogy magyarázod a Volin jelenséget?
2: Ugye ott tartottunk, hogy a lengyelek mindent megadtak Ukrajnának, amit lehet, minden lehető eszközzel támogattak. A Majdan idején ez nagyon fontos volt. Tehát, hogyha akkor nem lépnek közbe Brüsszelbe...
1: Versenybe mentek oda a politikusok.
2: Igen. Tehát tulajdonképpen megnyerték az uniót és az ukránok ügyének, és az ember képes sokáig önzetlenül támogatni valakit, sőt, még hogyha gondol arra, hogy esetleg tényleg nekem is jobb így, hogyha az ukrán függetlenség, de előbb-utóbb kimondatlanul is valamilyen viszonzást vár, hogy legalább ne tagadja el az ellenem elkövetett bűneit. Uh-huh. És miközben az ukránok nagyon sokat köszönhettek a lengyeleknek, a propagandájukban, a nemzeti ideológiákban megőrizték a kommunizmusból azt, hogy hát ők valamiféle lengyel kolonizáció áldozatai, tehát ilyen régi osztályharcos alapon, a lengyel urak minket kizsákmányoltak, próbálták terjeszteni a katolikus vallást, tehát a régi sztálini leckét fölbonták, és én az ukránokban ez zavar a legjobban, hogy miközben az oroszok áldozatainak állítják magukat, mindent megőriztek a sztálinizmusból, az, ami előnyös nekik. Hiszen ugye ezt azt az etnikai tisztogatást, amit ők nem tudtak befejezni a háború végén, a Sztálin elvégezte utánuk. És ez a legborzalmasabb a volhiniai népírtásba, hogy amit akartak, elérték. Nincsenek lengyelek, nincsenek zsidók. Tehát az a terület ukrán. És most szerintem egy olyan emlékezett politikai konfliktus van, hogy a lengyelek most már nem tudják elviselni azt, hogy miközben az ukránok szisztematikusan írtották a lengyeleket százezres méretekben, a lengyelek egy idő után fegyverrel válaszoltak erre, reagáltak erre, voltak bosszú akciók, stb. Az ukránok most is azt akarják elérni, hogy mondják a lengyelek azt, hogy kvittek vagyunk. Harcoltunk egymással, ez van. Pedig ugye most már minden mozzanatában lehet tudni, hogy még az is tudatos volt, hogy az ukránok hátból zongatóan véres kegyetlenséggel öldösték a civileket, és nem azért, mert elborult az agyuk, hanem mert így írták elő nekik. Ugye a Kolozinszkijnak az Ukrán katonai doktrina című könyvében. Tehát úgy képzelték.
1: Amiről mondanál pár szót.
2: Igen, ez a Kolozsinszki volt ennek az akciónak a kitervelője, tehát hogy etnikai tisztogatást kell végrehajtani Nyugat-Ukrajnában, ki kell írtani a lengyeleket, de ezt úgy építette fel, hogy legyen nagy vérengzés, hogy ez valami középkori parasztháborúnak, vagy ilyen Khmelnyicki féle lázadásnak tűnjön, hogy mindenki az ilyen régi ukrán vérengzéseket juttassa az eszükbe, mint hogyha a falvakba kaszát kapát ragadtak volna, és neki estek volna a lengyeleknek. Pedig ez megtervezett katonai akció volt, és azok megölték azokat az ukránokat, akik nem akartak részt venni benne. És úgy gondolta, hogy amikor elfajul a helyzet, akkor majd a lengyelek válaszolnak erre, és akkor ez előbb-utóbb reguláris fegyveres harccá alakult.
1: Mindez a közben, hogy még ott voltak a németek, de már jöttek a szovjet csapatok.
2: Igen, tehát ez mindez vérfagyasztó, hogy egy ilyen helyzetben. De mivel ugye az UPA harcolt a vörös hadsereg ellen is, ezért az ukránok továbbra is nemzeti hősöknek tartják őket, és ebbe a hazafias mitológiába egyáltalán nem illik be az, amit a lengyelek ellen műveltek, tehát vagy tagadják, vagy pedig igazolják, és ezt úgy tűnik, hogy a lengyelek hosszú távon, tehát tovább már nem nagyon tudják elviselni.
1: Ez a szép közép-kelet-európai történelem. Ez a nem azt mondom, hogy a hullámhosszám, hogy jön a Szabad Európa, de a morcos műsor volt másként gondolkodóknak, Sznobok órája címen, és vendégem Pál Falvi Lajos polonista volt, Széki János voltam, és két hét múlva remélem megint találkozunk. Búcsúzóul minden esetre egy Van Morrisondal. Ezek az ilyen napok, the days like this címen.

Sziasztok! Kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót. Tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fönt a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 1800-2454 kötőjel 2 kötőjel 41 az adószámunk, ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha beütitek az, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ki fogja dobni.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogóságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámú sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolog, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára. A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Kubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
0: Ezek voltak a hírek.

fucking pussy, oh, bless.

Sziasztok! Kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót. Tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fönt a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 1800-24-54 kötőjel 2 kötőjel 41 az adószámunk. Ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha beütitek azt, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ki fogja dobni.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogóságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámos sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolok, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára. A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
0: Ezek voltak a hírek.
3: A Tuba Address. A Tuba Address. Bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu b

0: Nem tudom, mi történik velem. Csak zúg, búg, csak zúg, búg, csak zúg, búg a fejem. Nem tudom, mi történik velem. Csak zúg, búg, csak zúg, búg, csak zúg, búg a fejem. És tényleg nem tudok már mit csinálni, ezért kellett megfordulni. És akkor látom, hogy...
1: Ta-ta-ta-ta-ta, Buda a szerda.
2: Vino, už mrkaču víno, snimit ćemo rino, pomoćemo Nino.

0: neked
1: kockás a fejed,
0: Santa fizet legyen a te neved.
1: De ha neked vonalas a fejed, akkor is Santa fizet legyen a te neved.
2: Buta a szerda.

love. But I wanna know for sure.

UFO Show.

sound.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne még 3 óráig Igor Buta szerdájában szólt az általa beküldött friss anyag, és azóta Tomanek piheg így a Media Wave Fesztivál után, úgyhogy másfél óra után sikerült a mikrofonig eljutnom. Charif Megarbintől szóltak itt az utóbbi percekben libanoni producer két lemezéről dolgok. Ha már Libanon, akkor ugye közelben jön egy nagy programajálóbok. A héten a másodikkal kezdem, szombaton Shababa 5 izraeli zenekar, illetve hát ilyen francia izraeli zenekar fog játszani a A38 tetőteraszon, azt hiszem előtte, utána Kaiser fog DJ-zni, úgy értem, hogy azt hiszem előtte is, és azt hiszem utána is. Még előtte kedden az MG Records boltjában lesz Jazz Boys Montreal Vinyl Drop, srácokat ott el lehet csípni, Jazz Boys-os srácokat. Aztán vasárnap lesz Mana Mana Label Day a Viadukton, azaz a Viadukt újból beindulott a Lánchíd Pesti hídfőtől, néhány métert kell sétálni az Erzsébet híd irányába, és akkor azon a részen, és ugyanott majd másfél hét van vasárnap, 17-én pedig a Selectiones srácok lesznek, fognak ott DJ-zni, talán én is egy kicsit betársulok hozzájuk, ha már ők is szoktak hozzám jönni, ahogy például múlt héten is volt beugró DJ Laci. Amúgy nagyon jól éreztük magunkat a Media Wave Fesztiválon, köszi különösen DJK vagy DJK Jocónak a invitációt. Én ott voltam szerda estétől a vasárnap éjfélig, vagy hajnali, vagy mi az délutánig, és most még itt az utolsó fél órára jönnek össze-vissza dolgok. Stanley Tarantint a kezdésnek az I Told Jesus, talán aztán Quincy Jones-tól az Oh Happy Day, aztán többit meglátjuk, szokás szerint a chat.tilos.hu oldalra írom, hogy mi a ható Tilos Rádió, és persze megköszönjük, hogyha az adótok 1%-át illetően gondoltok ránk, ez egy jótékonysági felhívás volt, Tilos Rádió.

0: Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik.
7: Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne értenem, és kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.

0: És akkor sziasztok, itt a Szabad és Független, interaktív hallgatócentrikus Tilos Rádió, az FM 90,3-es frekvencia modulált hullámsávon, és benne majom a vízben, ami az esernyő és a...
1: Találkozása.
0: Jó, most majdnem sikerült. Ma a stúdióban a következők vannak itt, akik az újak, velük kezdem. Itt van Ceró, aki Czerowski Henriett törvényes nevén. Itt van velünk Ágó, aki Fáber Ágoston.
2: Sziasztok.
0: Egy pillanat, nem volt fölhúzza a mikrofonotok, most már föl van. Akkor köszönjetek újra.
3: Sziasztok, Ceró.
0: És itt van Sacó.
4: Saci, sziasztok!
0: Aki csak a műsor alatt Sacó, de egyébként Saci, és itt van Mapetto.
5: Szervusztok, én is itt vagyok.
0: Aki elolvasta az egyik könyvet, amit ma tárgyalunk, de ma két könyv lesz, egy 91-es, tehát igen fiatal születésű francia írónak a két remek műve. Az egyiknek a címe Akik megölték apámat, a másik pedig egy asszony
2: küzdelmei
0: és átváltozásai, és mind a kettőnek szerzője egy Édouard Louis nevű francia fiatal író. Ami az eltérő az eddigihez képest, hogy most összeszedjük a gondolatainkat, most kivételesen a programajánlóval kezdjük. Hallgassátok Gergely Robi által gyűjtött ajánlásokat.
6: Sziasztok! Programajánló következik. Ma este a Háromhollóban Rézeleje fanfárosok lemezbemutató koncert lesz, utána táncház. Szerdán a görög Nightstalker lép fel a robotban, előttük a magyar Jugin Tums melegít. Szintén szerdán a Menny kultúrkocsmában Négyesi Barnabás kvartett jazzt játszik. Csütörtökön a Santa Diver trió lép fel a Budaörs Fesztiválon, az Icsi Majorban. A Szimpla Kertben ezen az estén is Vahorn klub lesz, ahol az improvizatív zene rajongóit várják szeretettel. Pénteken este a Manyiban fellép Barangó és a Lajosok, valamint a Bólogató Kutya zenekar. Szombaton este 6-kor a Petőfi Irodalmi Múzeumban Erlend Ló, a számos díjjal kitüntetett norvég író lesz a Pestext Irodalmi Fesztivál vendége. Szombaton és vasárnap Óbuda napja több helyszínen a harmadik kerületben. A fellépők közt ott lesz a Makám, a KFT, a Kis Csillagzenekar, valamint a Lázár Tesók, de várhatóak gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, gyerekkoncert vagy például kutyás bemutató is. Programajánlót hallottatok.
0: Szóval visszajöttünk, drága hallgató, 2026. május 4-én, és akkor mai témánk még egyszer, egy Édouard Louis nevű francia szerző két regénye, az Akik megölték apámat, és az asszony, egy asszony küzdelmei és szenvedései. Mit kell tudni az íróról? Hát nagyon alacsony sorból származott, nem elég, hogy mély szegénység sújtotta. Kiderült már kisgyerekkorában, hogy ő nem igazán a fiús játékokhoz vonzódik, nem autókkal akar játszani, meg karddal, hanem inkább a lányok barátságát keresi, és olvasni szeret, meg a színjátszókör vonzotta igazán. Ebből fakadt a második traumája a szegénység után. Azért egy elég széles népréteg ezt Magyarországon is átélheti szerintem. Van egy mondása, azt mondta Édouard Louis, az irodalom, amelyik nem akar fegyver lenni, az szégyenteljes és papírpazarlás. És emlékeztek, mikor Kafkáról beszéltünk egy éve kb., akkor nagyon hasonló mondását idéztük Kafkának, ami úgy hangzott, hogy azt hiszem, csak olyan könyveket szabad olvasnunk, amelyek maradosnak és furdalnak. Ha az olvasott könyv nem sóz egy jó nagyot a fejünkre, minek akkor ezt egyáltalán kézbe venni? Szóval ez a két könyv, ez gondolom titeket is eléggé megérintett, és nem csak a szokatlan száraz stílusa, hanem olyan emberi szenvedéseket tár föl, amikről az ember nagyjából tud, de hogy ebben a középosztálybeli létben, ahonnan gondolom származunk, azért ez nem olyan, hogy naponta szembesülünk vele.
4: Nem tudom, én egy kicsit a kortárs magyar irodalmi trendek felől is olvastam, ahol azért úgy a nagyjából a 2000-es évek közepétől így megerősödött az a trend, vagy az a fajta irodalom, amit a szakirodalom jobb híján szegénységirodalomnak hív, vagy legutóbb a Seres Lili Hanna kiváló kollégának volt egy terminusa erő deprivációs irodalomnak hívta. Tehát azért így a kortárs magyar irodalomban is szekérderék számra találhatók olyan művek, amelyek éppen a szegénységről, a nyomorról, kilátástalanságról szólnak, szóval hazai pályán is el vagyunk látva ezekkel.
0: Mert tőle kiemelkedőbb, hogy... aztán a Borbészi rád.
4: Hát azért a Tal Sándor, akinek a sorsa...
0: Hát de ő már 2000-es évektől már kevésbé alkotott.
4: Hát 2005-ben meghalt, de azért úgy, mint egy ilyen előzményeként tekinthető ennek a típusú irodalomnak, vagy legalábbis úgy a 2000-es évek közepétől, 2010-es évektől. Csak a hallgatónak
0: megsúgom, hogy Saci Tal Sándorról egy kiváló monográfiát írt.
4: 2010-es évektől már rengeteget hivatkoztak rá, egy ilyen újra felfedezési hullám tapasztalható szerintem, és hát azért az ő sorsa is nagyon hasonlít az Eduard Louis sorsáról, mély szegénység, homoszexualitás, annyival megbolondítva, hogy ugye be is szervezték még ügynöknek, szóval azért egy sokkal bonyolultabb identitás.
0: Jó, mondjuk ő soha nem ismerte be szerintem azt, hogy ő meleg.
4: Hát nagyon áttételesen.
0: És hogy azért tipikusan
4: vannak
0: ebben nem volt.
4: Vannak birtokomban olyan bizonyítékok, amelyek kicsiket kizáróan bizonyítják, de ezeket nem lehet nyilvánosságra hozni. Meg azért a műveiben és bizonyos hagyatékban található dokumentumokból ez úgy nagyjából kiolvasható. Szóval van rendelkezésre Magyarországon is ilyen típusú irodalom bőséggel, és ebből a perspektívából volt számomra különösen izgalmas, és föl is tenném ezt az első kérdést a vendégünknek, Ágostonnak, hogy mitől tette szert ekkora a népszerűségre? Mert ugye nemrég volt egy színdarabot is rendeztek belőle, tehát a magyar olvasóközönség számára úgy látom, hogy ez a típusú irodalom, ez nagyon hirtelen áttört valamilyen falat, és gondolom azért a saját hazájában is nagy népszerűségnek örvendhet.
2: Hát abszolút, annak ellenére, hogy egy, ahogy mondtátok, nagyon fiatal szerzőről van szó, tehát 92-ben született, és abba az áramlatba illeszkedik, amelyet osztályváltó irodalomnak nevezhetnénk, vagy legalábbis a francia irodalomban így nevezik. Ugye Milbaher Robert emlékeim szerint kulturális migránsokról beszél, tehát hogy te is mondtad, hogy a magyar irodalomban ez jelen van, Grecsó Krisztián, és még többeket lehetne mondani, mint akik foglalkoznak ezzel a témával. Itt az az érdekes szerintem, hogy és a Napvilág kiadónak is ez volt az egyik törekvése, hogy valamennyi társadalomtudományos vagy szociológiai gyökere van ezeknek az írásoknak, még akkor is, hogyha viszonylag könnyen olvashatók, és ilyen tényleg kiáltványszerű, nagyon élőbeszédszerű szövegekről van szó. Tehát, hogy osztályváltásról van szó, és az egyik erénye, az egyik legfőbb erénye ezeknek a könyveknek az, hogy nem pszichológizáló keretben próbálják elbeszélni a problémákat, a konfliktusokat, homoszexualitás sem, a munkásosztályi létet, a szenvedést, hanem társadalmi struktúra szerkezetben. Tehát, hogy a társadalmi struktúra az, ami tulajdonképpen újra termeli ezt a szenvedést, és a Louis-nál is, és az ő hát szellemi atyánál, a Didier Ribonnál is, ez nagyon fontos, hogy itt a struktúra, a társadalom az, ami folyamatosan újra termeli az erőszakot, az elnyomást folyamatosan újra termeli. És Louis-nál az egyik legközpontibb dilemma, ez a homoszexualitásnak az ütközése a nagyon alacsony társadalmi származással. És ha úgy tetszik, akkor ezt egy ilyen mobilitás irodalomként is lehet olvasni. Tehát abban a közegben, ahol ő felnőtt, nagyon nehéz megélni a másságot, a homoszexualitást, ennek tényleg szövegszerű nyoma van, hogy az apja hogyan buzizza őt le, az iskolatársai hogyan buzizzák őt le, és kérdezgetik őt folyamatosan, hogy miért nem vagy olyan, mint mindenki más. És hogy ahhoz, hogy megélhesse a homoszexualitását, az egyetlen eszköze ez a felfelé törekvő mobilitás, ami hát az iskola rendszeren keresztül vezet, nem is nagyon van egyébként szerintem igazán más csatornája a nagy ívű, nagy utat bejáró mobilitásnak. És szóval, hogy osztályváltó irodalomról van szó, a francia terminus az azt mondja, hogy transfuge de classe, ami hát egy kicsit több, mint az osztályváltás, lehetne osztályárulásnak is fordítani. Ugye a transfuge, abban benne van ez a dezertőr. és azért nem lenne elrugaszkodott, a valóságtól elrugaszkodott így fordítani egy osztályárulás, mert maguk, akik részt vesznek ebben a felfelé mobilitásban is úgy érzik, hogy elárulták azokat, akiket ott hagytak a faluban, ott hagytak a nyomorban és a kilátástalanságban.
0: Sőt, a szülei is, akik szembesülnek azzal, hogy ő először gimnáziumba kerül, aztán egyetemre.
2: Abszolút.
0: És hogy amilyen szavak ráragadnak, hogy amilyen szavakot ő használ, hogy mit tudom én, kétségkívül, meg terminológia, meg
4: abszolút.
0: Ilyenek.
4: Abszolút.
0: A szülők ezt személyes sértésnek veszik, és olyan pöffeszkedő szemtelenségnek, hogy így ne beszél velem, fiam, hogy képzeld, milyen szavakat használsz?
3: Mert magukra veszik, mint hogyha őket akarnák.
0: Mint az ő műveletlenséget,
4: Ja, a Didier Eribon is ír erről, hogy egy új nyelvet elsajátítani, de azért is ütötte meg a fülemet az árulás szó, mert Borbély Szilárd pontosan erről ír. Ugye ezt említetted, hogy a magyar irodalomban és a magyar kritikai diskurzusban is vannak ennek előzményei, meg pár darabja. Azt hiszem 2008-ban volt a H. Jánosnak egy cikke az Ésben, amelyben pont arról írt, hogy a alulról jöttek milyen nehezen tudnak betörni, és mennyi frusztrációt jelent ez számukra. A Mébaher Robinak is volt, ő írt a kulturális migrációról, és hát a Borbély Szilárd pedig kifejezetten felörlődött ebben, hogy két osztály, két társadalmi réteg között áll, és árulás érezte azt egyáltalán, azt is, hogy ő kiszakadt onnan, és azt is, hogy ő írni mer egyáltalán ezekről az emberekről. És amúgy a Tar Sándornak is volt egy ilyen óriási lelkismereti válsága ebből, hogy pont azokról az emberekről ír, akik befogadták őt, vagy a saját közegéről.
0: Emlékszem egyszer egy munkatársa, hogy nem is gondolta volna, hogy ott az Esztergapad mellett ilyeneket csinál, hogy hétvégeként Ést olvasott.
4: Igen,
0: és a fejére olvasta, hogy miket ír a saját fajtájáról.
4: Igen, szóval akkor lebukott. Szóval, hogy valóban árulásként, és ugye magyar kortárs diskurzusban is újra meg újra fölmerül az a téma, hogy mit tudunk mi, alulról jöttek, miéről jöttek kezdeni ezzel, hogy nem csak egy, hanem akár két társadalmi réteget is váltottunk, és hogyan fogadnak be, hogyan taszítanak ki, stb. Szóval azért eleven ez a probléma, meg ez a kérdés Magyarországon is.
2: És hát ez a két világ között rekedtség, ez egy hétköznapi tapasztalat az osztályváltóknak, hogy már eltávolodtam attól, ahonnan indultam, és itt szégyenkezem a szüleim miatt, és amiatt a nyelv miatt, amit ők használnak, és az új közegben pedig folyamatosan félek attól, hogy le fogok lepleződni, hogy nem ismerem azokat a kulturális referenciákat, nem ismerem azokat az éttermeket, nem tudom, milyen darabok mennek a színházban, nem tudom, hogy mi most a menő szép irodalom, milyen filozófusokat kell olvasni.
0: Tehát ez egy szörnyű trauma, és itt már viszont bekapcsolódhat a pszichológia is, mondod az elején, hogy szerencsére ez nem olyan jellegű regény, de hogy szerintem mi is sok embert ismerünk. Van olyan köztük, aki egy ország élére is elvergődött, aki teljesen hasonló traumákkal küzdve levezethető, hogy a mostani reflexiói attitűdjei az részben ezekből származnak. Én ismertem őt személyesen is, és ezt láttam, hogy pont az, hogy nem tudja, mit kell olvasni, mit kell színházban nézni, milyen koncertre kell járni. Tehát megrekedt a kettő között, még nem fogadták be, vagy úgy érzi, nem fogadták be egyre följebb. Egy klaszterban, és a lentiek közé meg már nem tudja magát besorolni, és ők se igazán ott kinézik, mert ugye már városi nadrágos ember lett.
2: Szóval ez nem egy hálás szerep, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez egy kamikáze lét. Kicsit olyan, mint amikor az ember országot vált és emigrál, vagy az első generációs embernek mindig sokkal nehezebb az, aki töri az utat, és majd a második generáció lesz az, aki már valamennyire magától értetődőként fogja kezelni az új közeget, aki az adott új országnak a nyelvét anyanyelvi szinten beszéli, és aki beszéli az új társadalmi közegnek is a nyelvét és kódjait.
1: Mint ahogy Ápoló említett, én csak az egyik könyvet tettem magamévá, az egyasszony küzdelme és átváltozásait, de nem tudom, hogy lesz idézet a könyvből. Uh-huh. Az előszót azt idézitek? Mert ha nem, akkor én hadd olvassam.
0: Szívesen.
1: Ráadásul nem is abból a könyvből, amit végigolvastam, hanem a másikból, amiben csak bele-bele kaptam. Annyira megragadott, ha ez a szöveg színdarab lenne, akkor ezekkel a mondatokkal kellene kezdeni. Egy apa és a fia néhány méter távolságban van egymástól, egy nagy, üres térben. Ez a tér lehetne akár egy búzamező, akár egy elhagyatott, kihalt üzemcsarnok, vagy egy linoleumpadlós tornaterem. Talán esik a hó. Talán a hó szép lassan beborítja az apát és a fiát, és végül már nem is látszanak. Az apa és a fia szinte soha nem néznek egymásra. Egyedül a fiú beszél. Az első mondatoknál egy papírlapról vagy egy kijelzőről olvassa, igyekszik az apjához intézni a szavait, de mintha az apja, nem tudjuk miért, nem hallana ebből semmit. Nem találják meg egymást, bár közel vannak. Néha annyira közel, hogy a bőrük is összeér. Egymáshoz érnek, de még ezekben a pillanatokban sem érzékelik a másik jelenlétét. Mindkettőjük számára nagyon fájdalmas, hogy egyedül a fiú beszél. Az apa meg van fosztva attól a lehetőségtől, hogy elmesélje saját életét. A fiú pedig hiába vár válaszra, azt soha nem fogja megkapni.
4: Igen, mert bocsánat, hogy folyamatosan a tartozom föl, de ott is ugye a tarnak is nem egy interjújában elhangzik az tőle, hogy ezek az emberek nem tudnak beszélni, nincsen saját nyelvük, nincsen saját hangjuk, nem tudnak szerelmet vallani, egy hivatalban nem tudnak megszólalni, és ő az, aki, ugye ez Eszterházinak volt ez a híres mondata, hogy azok helyett beszél, akik nem tudnak beszélni. Szóval ez is valami fajta nyelv és hangadás.
2: Hogy az osztályváltó létnek a sajátossága az, hogy megszülethetett ez a két kisregény, mert ha Louis nem tör ki abból az alacsony sorból, nem iskoláztatja magát, nem jár egyetemre, akkor valószínűleg nem lett volna meg a kulturális lehetősége megírni ezeket. Ha pedig nem született volna alacsony sorba, hanem egy több generációs értelmiségi vagy nagypolgári családba, akkor pedig nem lenne szeme ezekre a társadalmi jelenségekre, ezekre a szenvedésnek ezekre a sajátos formáira. Szóval, hogy ebből a társadalmi útból tulajdonképpen logikusan következik ez a fajta irodalom.
0: És itt kell elmesélni az első regénye, a Leszámolás Eddivel, a francia szem Enfinir,
2: Avec
0: Eddie Belgöl.
4: Hogy kell kiejteni? Bocsánat.
0: Belgöl.
2: Mint szép pofa, tehát ez egy beszélő név.
0: De nem, valahogy nem udvarias név, mert csomószor, amikor én vitatkoztam francia emberekkel, és rám szóltak, akkor mondták, hogy Tagöl, ami igazából azt jelentette, hogy tartsd a pofád. Na, szóval,
5: meg is változtatják mind a ketten az író is, és az édesanyja is.
1: Igen.
2: Így van. Sőt, még tovább megy a Louis, egyrészt a nevét megváltoztatja, mert szégyelli, nem csak a vezeték nevet, amit mondasz, a Belgölt, hanem az Eddit is, ami egy ilyen amerikai záló névadás ezekben az alsó társadalmi közegekben, és választott magának egy rendes francia nevet, az Eduárt. És van is egy részlet az egyik könyvben, amikor a bohóc a cirkuszban kineveti őt a neve miatt, igen, hogy nem hiszi el a bohóc, hogy ez az igazi neve, hogy Eddie Belgöl, ilyen név nincsen, viccel a anyuka, vagy viccel a gyerek. Szóval megváltoztatja a nevét, és aztán megváltoztatja a beszédstílusát, megváltoztatja a kulturális referenciáit, megváltoztatja a saját ízlését, tehát viszonylag tudatosan kezd el építkezni, egészen odáig, hogy mindenféle plasztikai sebészi beavatkozásoknak köszönhetően az arcformáját is átalakítatja. Szóval, hogy ő tényleg leszámol, ezért jó a magyar cím.
0: Azt nem is
2: hogy
0: tudtam.
2: Leszámolás Eddie Belgöl, ő tényleg le akar számolni ezzel a múlttal. Igen, tényleg le akar számolni ezzel a múlttal, és ezért esik neki nagyon nehezére, amikor időnként az anyjával, meg a kiindulási családjával kell találkoznia, beszélnie, mert hogy minthogyha, most akkor itt a pszichológiát hadd emeljem be, mintha regresszálna a múltjába, vagy a saját gyerekkorába, hogy nem csak térben kell visszamenni, amikor meglátogatja a szüleit, hanem az időben is visszamegy, és ez neki nagyon fájdalmas, mert hogy tényleg azzal találkozik, hogy az anyja nem jutott egyről a kettőre, a bátyja alkoholista, az apja erőszakos és alkoholista, az öcséi egész nap PlayStation konzolon játszanak, tehát egy kudarcos és sikertelen múlttal szembesül, ami neki is osztályrésze juthatott volna akkor, hogyha nem állnak együtt a csillagok ilyen szépen.
0: És az előbb szó volt a mi középosztályú létünkről, hogy általában egy írónak, hogyha a középosztályból indul, akkor talán nincsen szeme az ilyen dolgokra, mint amiről most beszéltünk, hogy az első regénye, ez a bizonyos Leszámolás Edivel magyar címen, ez a kiadók által visszautasításra került, mert azt mondták rá a kiadók, hogy az a fajta szegénység, amiről ön ír, már egy évszázada nem létezik Franciaországban. Tehát nem hitték el, azt hitték, hogy ő nagyon hatalmasra fölnagyítja azokat a kis hibákat, dolgokat, amiket ő átélt.
4: De ez kb. Ugyanaz, mikor a magyar középosztály megdöbbent, amikor ugye 2022-ben elmentek a szavazatszállók, számlálók vidékre, és megdöbbentek ők is, hogy mit tapasztalnak.
0: Igen, és hadd említse meg még, akiről szó volt, érdemes elolvasni az ő könyvét is, Didier Eribonnak ez a legikonikusabb könyve, ez a Visszatérés Reimsbe 2009-ből.
2: Ezt én fordítottam magyarul.
4: Oh. Hát én azt imádtam. Bevallom őszintén, a kiadó elküldte nekem, és...
0: Akkor ha nem is legközelebb, akkor idén beszéljünk arról, majd beszerezzük.
4: Jó. Azt akartam még mondani, hogy azért van egy fura ideológiai és poétikai paradoxon ebben a két könyvben. Ugye akik megölték az apámat, ez egy ilyen vádirat, egy ilyen manifestumszerűség, és ahogy mondtad is, hogy szociológiai struktúrákba helyezi a saját életútját, a saját élményeit, tehát ilyen nagy struktúrákból akarja megérteni és levezetni mindazt, ami vele és a családjával történik. Azt sugalva, hogy ezek ilyen determinisztikus struktúrák, a fater megrokka, a bátyám alkoholista, stb. Ugyanakkor mégiscsak ő maga mutatja föl, hogy mind számára, mind az édesanyja számára van kitörési lehetőség. Tehát, hogy az egyén nem teljesen alávetett ezeknek a struktúráknak, hanem igenis van valami fajta.
0: Épp ezen gondolkoztam, hogy ezek, és föl is írtam volna, ezek most elrontott életek, vagy eleve elrendeltetett életek, tehát mint a predesztináció, de akkor ilyen szempontból nem a Calvini, ami ugye azt mondta, hogy kettős predesztináció van, hogy az Isten megmondta már a születés előtt, hogy pokolra kerülsz-e vagy mennybe, még a Luther azt mondta, hogy csak egyszeres létezik, hogy megszabta azt, hogy kimehet a mennybe, de hogy a pokolra kerül, és magától az embert, az egyéntől függ. És ilyen szempontból ezt rá tudjuk húzni erre, hogy ő viszont kitört ebből. És akkor itt jön be, bocsánat, hogy megint félbeszakítlak, Saci már harmadszor átadta a száját, hogy de az Ágoston ismeri biztos ezt a Ray Chetty nevű amerikai közgazdász, szociológus, data scientist nevű embert, egy indiai származású, de a személy már ott született, Ray Chettynek hívják, aki 20 millió adat feldolgozásával mutatta ki azt, hogy a földrajzi helyzet az mennyire kauzális az egyén későbbi sorsát illetően. Tehát azt nézte meg egyszerűen, hogy emberek hol születtek, milyen irányító számon, figyelemmel kísért az életüket 30 éven keresztül, és akkor kiadott egy olyan összefüggést az ő által felállított számítógépes szoftver, hogy nagyon befolyásolta azt, hogy melyik utcába született, még az is, hogy az út melyik oldalára, mert a szomszédsági meghatározottság, az is, hogy mik a szüleid, mert ugye az attól függ, hogy hol laksz, nagyon befolyásolja a későbbi jövődet, és hogy ez egyfajta csapda helyzet, vagy bezártság, hogy nagyon sokat kell ahhoz tenned, hogy abból kitörjél, és akik még gyerekkorukban elköltöztek egy úgymond magasabb társadalmi klaszterbe tartozó környékre, azokból sokkal többen vergődtek magasabb jövedelmű és magasabb társadalmi státuszú állásokra.
4: Ja, hát ugye tanult tehetetlenség, amiről ugye az Elritók Nóra blogjában, a Nyomor szélében is rengeteget lehet olvasni, hogyha oda születtél, akkor meghatároz az a közeg. És hát ugye ebből van kitörési lehetőség, ahogy a kis tárc elment a szomszédvárosba, gimibe elsajátított egy új nyelvet, új kultúrát, így ki lehet onnan törni, de ez nyilván keveseknek adatik meg, többiek inkább a tanult mintákat ismétlik tovább, hogy 37 évesen meghal a bátya alkoholizmusban. Tehát.
0: Igen, mondja.
5: Bocsánat. Csak az jutott eszembe, hogy az is érdekes szerintem, hogy ezek a kitörések valahogy mindig kapcsolatban állnak a művészetnek egy valamelyik verziójával, például nálam is mondjuk nem mély szegénységből, de hogy abszolút nem volt zenei szakmájú ember, vagy semmilyen előzménye annak, hogy én zenész lettem.
0: És akkor ez segített abban, hogy te túl...
5: Igen, én is tudtam
0: magad mögött hagytad azt a...
5: Abszolút ilyen alap... mit tudom én, a kőműves volt az apám, az anyám az bölcsödében gondozónő,
3: a nagyszülők, nem tudom, gyárba dolgoztak, szóval, hogy nincs nemesi származásom, meg nem tudom. És ez így valahogy csak így kaptam ajándékba egy ilyen adottságot, amire az óvodában felfigyeltek, és így tudtam aztán az iskolázottságon keresztül, ahogy ő is kiemelkednie, és lépni egy szintet be a középbe.
0: Akkor most hallgassuk meg az első bejátszást, az Akik megölték apámat című regényből. Műsorkészítő társunk Drága Bandó előadásában következik, mintegy 4 percben, addig kikapcsolom a mikrofonokat. Szabad köhögni.
7: 1999. Az ujjaimon számolok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem sokára 8 éves leszek. Megkérdezted, mit akarok születésnapomra, és azt feleltem, hogy a Titanicot. Épp akkor jelent meg a film VHS változata. A tévében naponta többször is leadták a beharangozóját. Nem tudom, mi vonzott engem annyira ebben a filmben, nem tudnám megmondani. A szerelem, Leonardo DiCaprio és Kate Winslet közös álma, hogy valaki mássá váljanak. Kate Winslet szépsége, nem tudom. De megszállottja lettem ennek a filmnek, amit még nem is láttam. Ezért azt kértem tőled ajándékba. Azt felelted, hogy ez a film lányoknak való, és nem erre kéne vágynom. Illetve inkább, bocsánat, túl gyorsan beszélek. Először könyörögtél, hogy kérjek mást. Nem akarsz inkább egy távirányítós autót? Vagy egy szuperhős jelmezt? Gondold meg jól. De én azt válaszoltam, hogy nem és nem. A Titanicot akarom. És csak azután, hogy kötöttem az ebet a karóhoz, és te eszköztelenné váltál, kezdtél más hangon beszélni. Azt mondtad, ha így áll a dolog, akkor semmit nem fogok kapni. Nem lesz ajándék. Arra nem emlékszem, hogy sírtam-e. Teltek múltak a napok. A születésnapomon reggel az ágyam lábánál egy nagy fehér díszdobozt találtam. A tetején aranybetűs írás, Titanic. Benne ott volt egy videókazetta, de egy fotóalbum is a filmről, és talán még egy kis műanyag hajó is. Díszdobozos gyűjtői kiadás lehetett. Nyilván túl drága a te számodra, tehát a számunkra, de te megvetted, és letetted az ágyam mellé, szépen becsomagolva. Megpuszíltam az arcodat. Te nem mondtál semmit, és hagytad, hogy több mint egy éven át minden héten 10-szer megnézzem a filmet. A koncertünk estéjén azért bántottál meg, mert lányt alakítottam, és azt gondoltad, hogy a barátaid ezt elítélik, és téged fognak hibáztatni, hogy úgy neveltél, mint egy lányt. 2001. Ugyancsak egy téli estén történt, hogy barátokat hívtál hozzánk vacsorára. Ritkán fordult ilyen elő, és az az ötletem támadt, hogy megleplek téged és a felnőtteket egy kis műsorral. Az asztal körül ülő gyerekeknek, 3 fiú volt ott rajtam kívül, azt javasoltam, hogy jöjjenek velem a szobámba készülni és próbálni. Úgy döntöttem, hogy az Aqua nevű azóta már feloszlott pop együttes koncertjét fogjuk imitálni. Alig több mint egy óra alatt kitaláltam a koreográfiát, a mozgásokat, a gesztusokat, kiosztottam a szerepeket. Én lettem az énekesnő, a 3 másik fiú vokálozott és léggitározott. Én léptem be elsőként a nappaliba, a többiek utánam. Jelt adtam, és elkezdtük a műsort, de te azonnal elfordítottad a fejedet. Nem értettem. Minden felnőtt nézett minket. Téged kivéve.

És akkor ismét itt vagyunk, 2026. május 4-én, Tilos Rádió, benne Majom a vízben. Témánk Édouard Louis, két regénye, és a vendégünk Czerowski Henriette Czeró és Fáber Ágoston, aki Ágó becén.

0: keretében fut most csak a műsor ideje alatt. Az elhangzott zene, amire véletlenül ráugrott a gép, és nem tudtam bekonferálni, egy ex-punk zenész dobos, bizonyos Olafur Árnádz, aki miután megunta a punk zenész létet és a dobolást, zeneszerzésre adta a fejét, egész jól csinálja.
1: Ja, jó volt.
0: És akkor Harrietnek volt egy spontán kérdése a spontán szünetben.
2: Igen, én csak elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez a könyv arról is szól, tehát nem csak az osztály különbségekről, hanem az ő személyes kapcsolatával, a szüleiről, és hogy mennyire gyűlölte és szerette az apját egyszerre, és hogy megtalált róla egy fényképet, ahol ő tulajdonképpen női ruhába van öltözve, és ezt kérdeztem tőletek, hogy szerintetek már az édesapába is lehetett egy ilyen hajlam, amit nagyon el akart titkolni, mert még az ő korában még erősebben volt a környezetéből az a fajta negatív visszajelzés, ami mondjuk nem teszi lehetővé, hogy valaki felvállaljon ilyen dolgokat, de mindannyian így lehúrogtatok, hogy nem, biztos nem. Úgyhogy mondjátok akkor, hogy mi a vélemény?
1: Nem lehúrogtunk szerintem, de egyrészt szerintem a stárc identitása szempontjából nem biztos, hogy ennek jelentősége van. Másrészt meg akár lehetett is, akár nem, szóval szerintem
2: én nem találom annyira fontosnak, csak felmerült
1: bennem. Valóban nem. Ugyanakkor elhangzik valahol az elején ez a kifejezés, amit mostanában mindenféle bulvár sajtóban is nagyon sűrűn használnak, ez a toxikus maszkulinitás. Tehát nyilván, ahogy mondtad, azért a apa fiatal korában sokkal lazább volt, zenét hallgatott, táncolt. Igen. A stárc számára ez tök megdöbbentő is volt, hogy valaha táncolt, az anya azért szeretett bele, mert jó illata volt, kölnit használt, amit mások nem. Szóval sokkal lazább figurának tűnik, mint akiről később a saját fia beszámol, aki már egy idő után valószínűleg, amikor pénzkereső emberré vált, családfenntartóvá, akkor valahogy így rámerevettek azok a férfi szerepek, azok a férfi minták, amelyeket úgy gondolta, hogy elvárnak tőle.
0: Hát, sőt, egy csomó attitűd az abból származik, hogy az apjának, ahogy a fiú látja, nem nagyon volt saját ifjúkora, fiatalkora. A középiskolát abba hagyta, egy gyárban kezdett dolgozni, de aztán egy hét után elment onnan, és akkor volt egy-két jó éve, amikor elment a haverokkal Dél-Franciaországba, ahol abból éltek, hogy robogókat loptak, és azokat eladták. Aztán ennek vége szakadt, visszament a kisvárosba, ami inkább falu, lélekszámot tekintve, és beállt a gyárba dolgozni. Tehát, hogy igazából nem volt ez a klasszikus fiatalsága, és ide is visszavezethető egy csomó olyan frusztráció, miből fakadóan egy agresszív apa képe rajzolódik ki. De visszautalva még erre a női jelmezben levő, amit szerintem csak egy farsangi jelmez lehetett, de hogy nem ismerjük az apának a teljes személyiségét, de vannak olyan szilánkok, amik rávilágíthatnak, hogy azért nem a teljes volt ez a toxikus maszkulinitás, hogy amikor a fiú egyszer úgy ér haza, hogy az apa nem beszél észre, és az apa televízióban operát néz, a sirató árja alatt meg elerednek a könnyei, de ezt nem látja.
1: Jó, hát egy rendes nem tudja az apa, nem sír.
0: Hát ezt mondják, igen, ők.
3: Hát főleg ebben a munkás közegben, igen. És innen is táplálkozik a Louis-nak a dilemmája, hogy hogyan viszonyuljon a saját szüleihez. Ugye próbál kapcsolódni, mint minden rendes gyerek a rendes szülőkhez, valahogy próbál hozzájuk kapcsolódni, de folyamatosan falba ütközik, amit te is mondtál, hogy minthogyha sinen mennének ezek a társadalmi sorsok, tehát van az anyában is valami késztetés, hogy más legyen, mint ami az apában is, ugye, hogy szeretné megélni a fiatalságát, de hát az, ebben a millióben a sorsa az apának és az anyának, hogy nagyon korán elmegy a gyárba tönkreteszi a saját testét, hogyha ugye férfiről van szó, akkor vagy van munkája, vagy nincs, ha nincs, akkor meg az alkoholizmussal is vegyül ez a dolog, az anya is vagy gyári munkás, vagy háztartásbeli. Szóval ezt is nehéz a Louis-nak feldolgoznia, hogy a szülei nem voltak elég erősek, vagy nem volt lehetőségük arra, hogy kitörjenek ebből a millióból, és a munkásosztálynak a megítélése is kérdés, vagy érdekes. Ugye a marxi osztályelmélet alapján a munkásságot kéne valahogy támogatni, hogy a proletár forradalom véghez menjen, és ugye a Louis és az Eribon is rengeteg marxot és marxista irodalmat olvasott fiatalkorában, és ez az ellentmondás ott van bennük, hogy hát a munkásosztály kellene, hogy az élére álljon a társadalmi változásoknak, de az a munkásosztály, amit ők belülről ismernek, egészen máshogy néz ki. Úgy néz ki, hogy önpusztítás, dohányzás, alkoholizálás, erőszak, szeretetlenség, homofóbia, rasszizmus, stb. És ez a kettőség az, ami egy, szerintem nehéz helyzetbe hozza a gyereket, hogy hogyan is kapcsolódjon a saját szüleihez, és hogyan kapcsolódjon a saját származásához.
1: Igen, ugye a Didier Eribon is leírja, hogy az ő gyerekkorában a szülők generációja még a fiatal korában teljes baloldali volt az egész környék, volt olyan, hogy munkás osztály öntudat, és aztán szép lassan kikopott, ahogyan a baloldal elkezdte elárulni a saját rétegét, és egyre inkább ahogyan ezt mi is megtapasztaltuk, ilyen látszat, és perifériális jelenségekkel kezdett el foglalkozni, úgy sodródott az a közeg a jobboldaliság, sőt a szélső jobboldal felé, és kezdtek ellöpelre szavazni. Tehát, hogy ahogy így kikopott a munkásosztályból a saját munkásosztály öntudat, úgy elfelejtettek, vagy megszűntek osztályként létezni, megszűnt az osztály öntudat, és átvette a helyét ez a szélső jobb narratíva, amit magunknál is tapasztalhattunk.
3: És ugye ez figyelmeztetés a politikai mozgalmak számára és a politikusok számára is, hogy nincs olyan, hogy a munkásosztály valamiféle természetes szövetsége lenne a szocialista vagy kommunista pártoknak, hogyha a baloldali pártok hátat fordítanak a munkásságnak, elmozdulnak neoliberális irányba, és a piac mindenhatóságát kezdik el hangoztatni, és az egyéni felelősséget hangoztatják, ahelyett, hogy a társadalmi struktúrának a meghatározó erejét emelnék ki, akkor a munkásság hátat fog fordítani a baloldali pártoknak.
1: Még egy magyar párhuzam, bocsánat, de ezekkel van tele a fejem, ugye a hábetlerizmus. Ahogyan a 60-as évek elején is, amikor megjelent a Rózsdetel, mert ő akkor is azért keltett akkora nagy társadalmi visszhangot, meg azért alakultak ki körülötte viták, mert először, vagy hát nagyjából majdnem először ábrázolták a magyar irodalomban azt, hogy hogyan is néz ki az a diadalmas munkásosztály real time a valóságban, ahelyett, hogy vasléptekkel menetelne a szocializmus, meg a kommunizmus képítése felől. Isznak, esznek, csalják egymást, stb. Tehát ezt a lumpenproletariás réteget, amelynek semmi köze semmiféle osztályöntudathoz.
0: Napettú?
4: Az jutott még eszembe, hogy ugye van egyfajta rezignált beletörődés ebbe az alaphelyzetbe, mind a két szülő részéről, amiből talán a fiú, most itt próbálom a sorrendet meghatározni, hogy a fiú az első, aki nyilván egy egészséges önzéssel próbál ebből kitörni, reflektálva a két szülőre, de nyomaiban ott van azért mind a két szülőben ez a kitörési vágy, ami most lehet, hogy nem jó szót használok, hogy ilyen párvenű gesztusokban nyilvánul meg. Tehát ilyenekre gondolok, hogy a libamáj például, ami ugye nem ennek a klaszternek, azt hiszem ezt a szót használtál, nem ennek a jellegzetessége. Majd például az asszonyról szóló könyvnek a legvégén, amikor ugye a Catherine-nel találkozik Párizsban.
3: A Catherine Deneuve-vel.
4: Deneuve-vel, igen, hogy végül is ez egy ilyen lehetséges ív kiszakadni innen. De hát ugyanerre utal az, hogy a papa azért nagyvonalú vagy gáláns a gyerekkel, amikor ajándékozni kell. Egy picit később hangzik el, vagy úgy rémlik, hogy a apáról szóló könyvnek egy későbbi részében van az a megrázó jelenet, amikor a karácsonyi ajándékok, amiket ugye a papa gyereknek begyűjtött, az még a kocsi csomagtartójában van. És egy kamion, nyilván a sors így akarta, kamion ledarálja szerencsétlen autót, egy hatalmas nagy csattanást hall a család, és a fiú, és hát én itt érzem valahogy az ő önzését, nem az autót siratja meg, ami ugye onnantól kezdve lehetetlenné teszi, hogy a papa avval menjen dolgozni a gyárba, hanem a benne lévő ajándékokat.
5: Nem, pont fordítva.
4: Vagy fordítva
5: nem,
4: volt?
5: Nem, szerintem nem az volt, hogy ő azt mondja, hogy milyen furcsa, hogy nem az ajándékokat sajnálja, hanem az autót.
4: Igen, akkor lehet, hogy ilyen, mert előfordul.
1: Szerintem az ajándékot.
4: Én a fiúból inkább azt nézem ki.
5: Nem tudom, hát mondd meg.
4: De nézzük.
1: Mondd meg.
5: Én így emlékszem, de akkor bocsánat.
0: Keresétek meg, addig bejátszom a második bejátszásunkat. Ez már a második regényből lesz, vagy a másik regényből lesz. És ezt most, drága műsorkészítő társunk, Portero, azaz Kapus olvassa föl.
6: Abban az évben, amikor az anyám el akart menni nyaralni, bejött a konyhába, és közölte, hogy el van döntve. Elutazunk. Eszébe jutott, hogy milyen jól érezte magát a hegyekben, ahová gyerekkorában küldték az orvosok a súlyos asztmája miatt. Apámmal éppen a tévét néztük, amikor anyám kijelentette, elutazunk a hegyekbe. Apám felnevetett, nézte tovább a műsort, és csak annyit mondott, miféle ötlet ez megint. Anyám ugyanis előző nap felkeresett egy szociális munkást, akitől megtudta, hogy léteznek állami programok a miénkhez hasonló családok számára, akiknek nincs pénzünk nyaralásra, és anyám reménykedni kezdett. Többször is elment az öntöde közelében található kis épületbe, a mezőn túlra, ahol a szociális osztály irodái voltak. Egy halom papírral, mindenféle igazolással, frissen fénymásolt, még langyos dokumentumokkal a hóna alatt jött haza, és olyan energia sugárzott az arcáról, meg a mozdulataiból, amit korábban soha nem láttam. Letette a papírokat az asztalra. Majd sorban széthajtogatta őket, hogy megmutassa az apámnak, aki továbbra sem vette le a szemét a képernyőről, csak annyit mondott, hogy őt nem érdekli. Anyám viszont nem mozdult. Ezután felén fordult, de én se figyeltem rá. Nem is tudom miért. Talán mert tudattalanul apám viselkedését utánoztam, vagy csak untatott a részletes beszámolója. Apám továbbra is csak gúnyolódott rajta, de anyám nem adta fel. Naponta többször is elment a falu vegyesboltjába, hogy a pénztár mellett álló fénymásolót használhassa. Kérte apámat, hogy szedje elő azokat a hivatalos papírokat, amiket az előző évben kiválogatott és rendbe rakott, de a válasz az volt, hogy már nem tudja, hová tette őket. És közben saját kegyetlenségétől halvány mosolyra húzódott a szája. Anyám kivárt. Megvárta, amíg apám elmegy a kocsmába, majd megkezdte a fiókok módszeres átkutatását. Nem csak kihúzogatta, hanem teljesen ki is emelte őket a sublótból, majd egyenként a földre rakta őket. Leült a konyhakőre, elő-elő szedegette a paksamétákat, egyenként végignézte az iratokat, telefonálgatott, üzeneteket hagyott, amikor nem hívták vissza, megint telefonált, azután újra elment otthonról, újabb és újabb nyomtatványokat töltött ki. Egészen addig a napig, amíg egyszer csak azzal állt elénk, hogy sikerült, megcsinálta. Olyan hangosan mondta, hogy szavai túlharsogták a televíziót. Jövőre elmegyünk nyaralni, és mosolygott. Az arcot hirtelen ragyogni kezdett. Apám erre azt mondta, hogy ő bizony nem fog velünk jönni, jobban érzi magát a saját lakásában. De akkor már mondhatott bármit. Nem tudta megsérteni az anyámat, aki győzelme büszke tudatában ügyet se vetett rá. A dossziéi tele voltak a fotókkal, a hegyvidéki városkáról, ahová nyaralni megyünk majd, és arról az épületről is, ahol a szállásunk lesz. Ezeket anyám az indulásunk előtti hónapokban több százszor, minden nap, reggel és este lefekvés előtt végignézte. Aznap, amikor közölte velünk a jó hírt, hogy megvan a beutalónk, a fülembe súgta, nehogy apám meghajra. Végre boldog leszek. Abban az évben, amikor az anyám el akart menni.
0: És akkor visszatértünk.
1: Meg ennek lehet egy pár jelenete az, akik megöltek az apámból, az, amikor kiderül, hogy tudom én, 100 euróval több szociális segélyt kaptak valamonnan.
0: Jó, és lennének gyorsan a tengerpartra.
1: És akkor az apa, hogy mulatunk, lemegyünk a tengerhez, mert ez akkora hírt jelentett a számukra, hogy ezt ilyen rendkívüli eseménnyel kellett megünnepelni.
0: Igen, azért mindez egy elég szomorú dolog, ha belegondolsz, hogy most 100 euróval mit lehet csinálni a tengerparton, még talán benzinre épp elég, és egy naposot létre.
1: Jó, de valószínűleg akkor az apában is volt arra vágy, hogy igen. kimozduljanak, vagy valami.
0: Meg ha emlékszem, múltkor volt erről szó, tenger, hogy a magyar családoknak a tenger, hogy mit jelent, hogy erre számos novella, regényvers van.
1: Ne mondjam megint Tóth Sándor.
0: De ezt nyugodtan, az egy tök jó novella volt, emlékezzünk arra.
1: Ja, a tengert látni, amikor a fater bepakolja az egész családot.
0: És már senkit nem érdekel.
1: Zasztavába, vagy Suzuki-ba, és azt itt hagyjuk Warburg. Ezt az egész balkán életet, nem veszünk konyhabútort, nem költünk semmifajta ilyen fogyasztási javakra, hanem most elmegyünk a tengerhez, meglátjuk a szabadságot, a tengert, és a családja nem tud vele mit kezdeni, hiszen ők a lelkükben, a tudatukban tovább hordozzák azt a szűkösséget, amiben fölnőttek egy debreceni lakótelepen.
0: És amikor a határon túl mennek, mert azon ki vannak a lányok akadva.
1: Idegen nyelveken beszélnek.
0: Mi szól a rádióból, ezt nem értjük, és hol a Petőfi rádió, hiába tekergetem. És lent a tengeren nem mennek oda a strandra, ahol az apa ott élvezkedik, hogy végre itt a tenger szabad víz, hanem beülnek valami pocsajába, egy ilyen kis, ugye valami sziklába folyik be, és akkor ülegélnek az anyjával, aztán mondják, hogy menjünk már haza.
3: A Kőhalmi Zoltán humoristának van egy ilyen mondása, vagy valamelyik előadásának egy részlete, hogy ő hogy a panelban nőtt föl, és hogyha megnyerné a lottót, akkor az lenne a vágya, hogy egy egész emeletnyi panelt egyben nyit, és az lesz az ő rezidenciája.
1: Hát igen, szóval ezeket a mentális struktúrákat, meg ezt a belső rabságot kell lebontani ahhoz, hogy az ember élvezni tudja egyáltalán a más környezetet, a változatosságot, és ez a készség az apából is ugyanúgy kikopott, mint ahogyan a táncra való készség.
4: Az irodalmárokhoz fordulok, hogy megemlít talán két hát kortárs írót, a Huntkét és a Barthes-t, úgy emlékszem.
1: A Barthes az már nem annyira a kortárs.
4: De már úgy értem, hogy a
0: hát 20. századi ilyen értelemben.
4: Az én kortárs. Na, hogy én annyit tudok csak, hogy a Huntke is hasonló dilemmákkal küzdködött, aztán talán két vagy három olyan regénye is van, lehet, hogy szintén kis regények, amik, az egyik az kifejezetten a mamával kapcsolatos, ha jól rémlik, mert ugyanis öngyilkos lett a mama, depressziós volt, és akkor ez kiváltott belőle egy könyvet, de az ön magára ismerés volt az a mozgatórugó, amivel megírta ezt a könyvet. És van egy másik könyv is, egy jópofa címben, most nem tudom pontosan idézni, a Kapus félelme
0: a 11-es
4: rugáskor. Tehát az is... A
0: 11-esnél.
4: A 11-esnél, tehát az is mint hogyha egy ilyen önmagára ráeszmélés, vagy abból az alaphelyzetből való kitörésről szólna. Mint ahogyan itt a Lüinál is ez megfigyelhető. De ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés.
0: Itt ebben egy asszony küzdelmeiben is van egy fotós részlet, amikor megtalálja az anyukájának egy fiatalkori képét. Emlékeztek arra? Amin kb. 20 éves lehet, és még szépnek, boldognak, gondtalannak látszik. De aztán, ahogy leírja az életét, hát igen, szinte elsírod magad, hogy már 16 évesen, amikor szakács akart lenni, tehát a vágya, járt egy ilyen profilú középiskolába, de abba kellett hagynia, mert várandós lett, és akkor arra ébredt, hogy már 20 évesen már két gyereke van, ráadásul együtt él egy olyan férfivel, akit gyűlöl, akkor azt nagy nehezen ott tudta hagyni, elköltözött a nővéréhez egy panel, és akkor az egyetlen kiútalan az volt a számára, hogy jött egy új férfi, egy második, hozzáment, tőle is lett két gyereke, sőt, három, mert a második az ikrek voltak, ugye?
4: Igen.
0: És akkor öten éltek, vagy öt gyerek és két felnőtt élt egy kis lakásban, és a végén az volt a gond, hogy mit esznek holnap, mert hogy annyira szűkösen kerestek, főleg azután, hogy az apa a gyárban egy balesetet szenvedett el, valami ráesett a hátára, igen, és sokáig nem tudott egyáltalán lábra se állni. És aztán később jöttek ezek a furcsa sorscsapások, amik igazából törvényhozói túlkapásoknak tűnnek, ha emlékeztek, hogy sorolja a könyvbe, hogy melyik francia politikus milyen olyan szociális intézkedést hozott, ami kifejezetten az alsóbb néposztályokat sújtotta. Például volt egy olyan, hogy, hogy 5 euróval megcsökkentették a szociális segélyt, de 2 nap a később bejelentették, viszont a leggazdagabbak adóját is csökkentik. Tehát nekik nem többet adnak, nem kevesebbet vesznek el, meg ezek a különböző kényszer jogszabályok, hogy hiába vagy leszázalékolva, köteles vagy dolgozni, hogy megkapd a segélyedet, és akkor az apjának a fájós hátával el kellett járnia először valami gyárba, aztán utcaseprőként kellett hajolgatnia, és arra is ráment az egészsége szerint, ami megmaradt még belőle. És akkor ilyen alapon ez egyfajta vádirat is a korabeli francia politika, főleg a jobb oldalra szemben. De hát ez Magyarországon is. Az Ágoston látta, hogy ez hogy volt a magyar színházi változatban. Elmesélnéd?
3: Igen, készült ebből Akik megölték az apámat című könyvből, vagyis nem ebből, mert a könyv az későbbi, a könyvnek a magyar fordítása, mint a színdarab, a Jurányiban Kovács Domonkos és Szentecki Zita rendezte, és most volt az elmúlt hetekben az utolsó bemutatója ennek a színdarabnak, és ott is a végén elsorolják azoknak a parlamenti képviselőknek, annak a kormánytöbbségnek a névsorát ABC sorrendbe szedve, ez egy legalább 10 percen át megy ez a rész, akik különböző rabszolgatörvény és egyéb törvényeket megszavaztak és elfogadtattak. Külön érdekes a színdarabnak az utolsó bemutatójának az időzítése, hogy akkor még pont pár nappal a választások előtt voltunk, és nem lehetett tudni.
1: Után 15-én.
3: 15-én. Akkor te ott voltál, és hogy szóval akkor biztos furcsában csengett, mert én még kormányváltás előtt láttam ezt a színdarabot, és akkor még nem pontosan látszott, hogy ezeket a neveket akár újra és újra föl lehetne olvasni majd következő években, vagy nem, de akkor...
1: Hát igen, a színdarab ezeket a neveket még a választás előtt ugye a történelem ítélőszék elé citálta, de a bemutatót követő beszélgetésen mondtam azt, hogy talán a bíróság előtt is találkozhatunk majd ezekkel a nevekkel hamarosan.
0: Ez biztos.
5: Az a terv.
3: Még annyit akartam hozzáfűzni ehhez, ugye mondtad, hogy az anya az menekül, és folyamatosan menekül egyik házasságból a másikba, hogy ez a Louis apjával kötött házassága sem az utolsó állomás, hanem van egy későbbi könyv, az a cím, hogy Monique szökése, ez is nemrég jelent meg a Napvilágnál, ahol folytatódik ez a menekülés, és az anyja elmenekül a Louis apjától, és összeköti az életét egy párizsi házmesterrel, és Párizsba költözik. És aztán hát ott, bár nem egy fizikai atrocitásig a dolog, de hát ott is elég rossz bánásmódban van része, és az a férfi is alkoholizál, és erőszakos, és szidalmazza, úgyhogy egy következő ugrással ő ettől a férfitől is megszabadul, és aztán már úgy gondolja, hogy nem akar több férfit az életébe, és akkor a Louis nővéréhez költözik, vagy nem hozzá, hanem abban a faluban Louis nővérrel, akik egy házba összedobják a pénzt, és bérelnek neki egy kis kertes házat, ahol őt jól lehet a kutyájával, szóval, hogy a real time-ban nagyjából így néz ki most a sztori, hogy...
0: És akkor ott teljesen kivirágzik, kinyílik. Úgy, mint ahogy egészen fiatalon volt, vagy amikor azon a szociális segélyből finanszírozott kiránduláson.
3: Igen, egy ilyen másodvirágzásnak lehetünk a tanúi, és a Louis mondja is, hogy hát 50-valahány éves az anyám, és most igazán szabad életében először. Most van először olyan, hogy nem kell senkiről gondoskodnia, nem kell senkire mosni, nem kell senkire főzni, nem kell senkit az iskolába elindítani, hanem saját élete van.
0: És mondd még el a hallgatóknak a találkozást a híres színésznővel.
3: Szerintem jobb.
4: Nem, hát az nagyon, nagyon hát helyes részlet a kis regénynek, hogy ugye a mama Párizsban akkor éri el a csúcspontját, amikor, és azt hiszem elszívnak együtt egy cigit, tehát hogy ez a maximum, ameddig eljutnak. Nem derült ki számomra, hogy ez vajon egy álom, vagy pedig egy...
0: Nem, hát a fiú valahogy találkozik véletlenül Katrin Dönővel.
4: Ez egy filmforgatáson, ugye?
3: Igen.
0: És ott mesél őket. Az anyjáról, és egyre jobban érdeklődik a Katrin Dönő, és igen, akkor is... elmondja, hogy hát szívesen meglátogatná az anyját.
4: Igen, igen, csak hát ugye egy regény.
0: És akkor meg is látogatja, ami az anyjának lehet, hogy úgy tűnik, hogy talán véletlen, ugye, mert hogy a fiának újság egy képzett kivel cigizte a múltkor együtt.
4: Igen, igen. Még az jutott eszembe, mert említetted a sorscsapásokat, hogy azért beszövődik a kis regénybe, nem is röviden az a történet, amikor egy színes borítékot kap a mama, talán emlékeztek rá, ami egy 100 000 eurós fődíjra
5: invitálja a mamás,
4: és ez a becsapás, és akkor végül is itt ennek a lélektanát írja le tulajdonképpen a fiú, mint ahogy mi is hajlamosak.
0: Igen, hogy ön már nagyon közel van a fődíjhoz, csak egy 5 eurós sekket küldjön nekünk, hogy
5: igen,
0: nem tudom mi.
5: Igen, de ilyen Magyarországon volt. Is volt.
0: És, akkor befizeti, majd másodszor is kap egyet, hogy most már ön a szűk, nem tudom milyen körbe került, küldjön még 5 euró.
4: Szeretne, akkor még dobjon.
0: És akkor aztán a harmadiknál jönnek rá, hogy ez lehúzás.
4: Igen, igen, igen.
1: Na jó, de ez akkor is valahol olyan bájos és megmosolyogtató, hogy az a naivitás és az, hogy elhiszik, hogy tényleg lehetséges igen. egy ilyen mahinációval kiszakadni és nyerni egy rakáspénzt.
5: Számomra az a megható ebbe, hogy ő elhitte, hogy ez neki szól. Igen, hát, csak igen, azért, igen. mert ott volt a neve, ami valószínűleg egy adat halmazból véletlenül kiválasztott név, hogy ő azt hitte, hogy ez egy személyes megszólítás, és hogy tényleg esélye lehet egy ilyen nyereményre. Ja. Tehát, hogy őt valaki figyeli ott, hogy ő minél hamarabb meg tudja nyerni ezt a fődíjat, nem?
1: De amikor az ember először találkozik ilyesmivel, akkor nincs benne gyanakvás.
5: Ez igaz, most nekem ez csak így utólag, ahogy olvastam.
4: Hát bevallom, ilyen. Hogy már én is dőltem be.
1: Igen. És a debreceni buszvégállomáson egy cigányasszony egyszer megállít, hogy kedvesen nyomja már valami pénzt a kezembe, megmondom magának, mi vár rája a jövőbe. Még egy kicsit tegyem már bele.
0: Tudtad, hogy ez nem igazi, vagy akkor
1: nem, 16 évesen így kíváncsi voltam. Csak egy idő után gyanús.
3: Na és most mondta, hogy jönni fog a busz. És igaz lett.
1: Na jó, hát azért
3: mondjuk most már ez 2-es éves, hogy jön el busz, vagy nem.
0: Igen. És nem gyúlod-e ki. Na akkor meghallgatjuk a harmadik bejátszásunkat, szintén az Egy asszony küzdelmei és átváltozásai című regényből. 5,5 perc lesz.
6: Anyám Észak-Franciaországban egy kiterjedt agglomeráció külvárosában született. Az édesanyja nem dolgozott, a nevelőapja gyári munkás volt. Büszke volt arra, hogy apámmal ellentétben ő nem falun nevelkedett. Ezért tudtam jobban kifejezni magam, mint ő. Úgy emlékszem, hogy 10 éves korában vesztette el az édesapját. Baleset volt. Ez sokszor emlegette. Őrzött tőle egy alig 20 soros levelet, amit a kórházi ágyán írt, amikor már tudta, hogy meg fog halni. Néha, évente egyszer vagy kétszer elővette a levelet, amit gondosan összehajtva egy borítékban tartott, és az ágy szélén ülve újra elolvasta. Az ajtórésen át figyeltem őt, és próbáltam rájönni, hogy mit érezhet közben. Munkás hátterén és édesapja korai halálán kívül semmit sem tudok anyám gyerekkoráról. Az ő anyja, az én nagyanyám, csöndes, visszahúzódó félénkasszony volt. Abban az időben ezeket a tulajdonságokat várták el egy nőtől. Halkan beszélt, főzött, takarított. A családi étkezések végén eltűnt, hogy elmossa az edényeket, miközben a férfiak tovább beszélgettek és boroztak. Az 1930-as években született. 6 vagy 7 éves korában a II. Világháborús bombázások miatt el kellett hagynia Észak-Franciaországot, ahol addig éltek. Ennek következtében nem tudott megtanulni olvasni. Ez később magánszorgalomból pótolta be. Szerényen élt. 4 gyereket nevelt fel, az anyámat és testvéreit. A férje fiatalon meghalt, de ő nem volt boldogtalan. Amikor az iskolai szünidőben nála töltöttem néhány napot, mindig azt mondta az anyámról. Nagyon fáj nekem, hogy a lányom ennyit szenved. Soha nem gondoltam volna, hogy így fogom látni az édesanyádat. Anyám története egy álommal kezdődik. Szakácsnő akart lenni. Ez a vágya nyilván az őt körülvevő világ kiterjesztése volt. A nők mindig főztek és kiszolgáltak másokat. 16 éves korában beiratkozott az ottani vendéglátóipari szakközépiskolába, de egy évvel később abbahagyta, mert terhes lett, és felkészült arra, hogy világra hozza a bátyámat, aki aztán igen fiatalon alkoholista lett, és folyton erőszakos bűncselekményeket követett el, a rendőrség és a bíróság között ingázott, mert éppen megverte a feleségét, vagy felgyújtotta a buszmegállót, vagy a helyi sportpálya lelátóját. Erre később még visszatérek. A bátyám apja egy vízvezetékszerelő volt, akivel anyám csak pár hónappal korábban találkozott. Rávette, hogy tartsa meg a gyereket. Csak az elvárások miatt házasodtak össze, összeköltöztek. A férj dolgozott, anyám pedig 18 éves korában, ahogy ő mondta, már háztartásbeli volt. Talán remélte volna, hogy kicsit később folytathatja, megvalósíthatja álmait és élheti tovább fiatalkori életét, de alig 2 évvel első szülése után az orvosok közölték vele, hogy újból terhes, és ő világra hozta második gyermekét, a nővéremet. 20 évesen ott állt 2 gyerekkel, mindenféle végzettség nélkül, és egy férjel, akit akkor már gyűlölt, pedig alig néhány éve éltek együtt. A férj késő éjjel járt haza, részegen. Mivel anyámnak fogalma sem volt róla, merre járt, összevesztek. Amikor 20 évvel később beszélt nekem erről, elmagyarázta, erősebb voltam nála. Úgyhogy nem hagytam magam, de ez így nem volt élet. Elfáradtam, belefáradtam ebbe a helyzetbe, ahol állandó készültségben kellett lennem, hogy megvédjem magam. Gyűlölte, de vele maradt a 2 gyerek miatt az ő érdekükben. Nem akarta, hogy apa nélkül nőjenek fel, nem akarta, hogy ő legyen a hibás, mondta nekem, és mindig hozzátette. Szívesen elmentem volna, de hát hova? De újabb 2-3 vele töltött év után egyszerűen nem bírta tovább. Rájött, hogy férje más nőkkel csalja, és közben hazudik neki. És egyre többet ivott. Voltak napok, és az ő élete pontosan ismétlődik, amikor majd évekkel később a fiával, az én bátyámmal ugyanezt történik, amikor reggel 7-kor vagy 8-kor felkelt, hogy dolgozni induljon, de már ivás nélkül is részeg volt. Az alkohol nem ürült ki a szervezetéből. Anyám nem bírta tovább. Elhagyta. A nővéréhez költözött, aki egy óriási panelház egyik szociális bérlakásában lakott egy kisebb iparváros szélén. Hipermarketek, hatalmas kertészeti áruházak tőszomszédságában. 23 évesen 2 gyerekkel nem volt saját lakása, nem volt munkája, sem jogosítványa, és kapcsolatai sem voltak, akiknek a segítségére számíthatott volna. Már csak egyetlen álma volt, csak egyetlen álma lehetett, visszaforgatni az időkerekét.

0: És akkor visszajöttünk, sziasztok, 2026. május 4-én, Tilos Rádió, benne majom a vízben, és velünk van Ceró, Ágó, Sacó és Mapetto, én pedig ápoló vagyok, és még van 12 percünk, hogy összegezzük a két regényről, Édouard Louis két regényéről az észrevételeinket.
1: Egy barátságtalan gesztussal előre szaladhatnék egy kicsit, mert ugye a részlet, ami az előbb elhangzott, az nagyon érdekes. Szóba kerül a bátyja Louis-nak, aki hát tragikus körülmények között és az alkoholizmus hatására meghal, 37 éves kora környékén. Erről is készült egy regény, tehát Louis írt erről egy regényt, azt hiszem, hogy tavaly jelent meg, legalábbis én tavaly olvastam, tehát sokkal régebbi nem lehetett. És ott azt mondja a Louis, hogy ha csak visszakössek itt az eleve elrendeltetéshez és társadalmi determinizmushoz, amit az elején felvetettetek, hogy itt is azt fejtegeti, hogy a bátyának mi lehetett igazából a baja, és arra a következtetésre jut, hogy ugye sokszor szoktuk mondani, hogy ez a társadalmi determinizmus ez mennyire elviselhetetlen, mennyire rossz ezt nézni, mennyi szenvedést okoz, és megfordítja a Louis ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy bárcsak az a társadalmi determinizmus, ez hézagmentesen működött volna a bátyánál, mert akkor nem szenvedett volna annyira. A bátya egy alacsonyan képzett, iskolázatlan valaki, aki folyamatosan fejben mindenféle terveket sző, hogy ő hogyan lesz nagyszerű, és hogyan fog kilábalni, és hogyan fog meggazdagodni, és hogyan fog mindenféle hentes versenyeken díjakat nyerni, és hogy az a vállalkozó, akinek ő dolgozik, mint lakásfelújító, az majd rá fogja hagyni az összes lakását és a vagyonát. Tehát, hogy valószínűleg ez is lehetett a bátyánál a probléma, hogy az objektív valóság nem ért össze az ő fejében lévő valósággal, és folyamatosan azt gondolta, hogy rá vár valami nagyon, nagyon szép jövő, és hát, hogyha az alkoholizmus itt szóba kerül, akkor valószínűleg nem véletlen, hogy a kettő közötti hatalmas távolságot is esetleg az alkohollal próbálta tompítani. A másik dolog, amit szerettem volna még elmondani, ez is egy előre szaladás, mert ez is egy olyan Louis könyvre utal, amiről itt most nem beszélünk közvetlenül, amit az anyjáról írt, és az anyja meneküléséről írt. Itt pedig az érdekes dilemma kerül szóba, hogy ugye osztályárulás, osztályváltás, hogy elárulta a saját közegét, és ezért haragszanak is rá. Ugye azt hiszem Grecsó Krisztiánnak volt valami ilyesmi, ugye bocsánat, ha nem pontosan emlékszem, hogy a korai regényeit nagyon, a nagynényei, nagybátyai nagyon rossz néven vették, hogy kiadja a közeget.
2: A pletykanyú.
1: A pletykanyú, igen.
0: Hogy sőt, nem csak ők, hanem
1: a
0: falu egész lakossága.
1: Szégyenbe hozza. És hogy az osztályváltozódalomnál, főleg ha ennyire személyes és ennyire dokumentarista jellegű, mint Louis-nál, ez mindig fölmerül, hogy én abból leszek sikeres, hogy más embereknek az intim viszonyait kiadom. És a paradoxon itt úgy kerül elő az anyjával kapcsolatban, hogy ugye ebben a regényben leírja, hogy az anyját ő végül is hogyan menekíti meg ezekből a bántalmazó kapcsolatokból. És nem csak azt, hogy ez hogyan megy, hanem hogy ennek milyen költségvonzatai vannak. Tehát tételesen összegyűjti azokat a költségeket, amik, vagy azokat a pénz összegeket, amik ahhoz kellenek, hogy egy munkásosztálybeli valaki egy bántalmazó kapcsolatból elmenekülhessen. Uh-huh. Nagyon tényleg, nagyon plasztikus ez a rész is, és hát a valósággal abszolút egybevág, hogy nem csak az van, hogy az anya nem ismeri föl, hogy ez egy bántalmazó kapcsolat, mert fölismeri, csak nem tud mit csinálni, ugye mondja is, hogy mit csinálják a gyerekekkel, nincs uh-huh. jogosítványom, egyébként az apja nem, a férje nem engedte, hogy jogosítványt szerezzen, nincsen munkám, nincsen végzettségem. És hogy ez a paradoxon, hogy abból a pénzből tudja elmenekíteni az anyját, amit azáltal szerzett, hogy elárulta a saját társadalmi közegét. És ilyen furcsa érzéseket kelt ez az egész, hogy erre van, ehhez volt szükség ahhoz, vagy erre volt szükség ahhoz, hogy az anyját ki tudja ebből szabadítani. Szóval Érdekes dilemma, és az anyja egyébként később megbocsájtóbb is vele, tehát eleinte nem nagyon örült ennek, hogy itt ki vannak adva a családi viszonyok, de aztán később ezzel megbékél.
0: Ja, és valamennyire az apja is megbékél vele, mikor találkozik vele az utolsó találkozás folyamán.
3: Ezt a részt, ezt hadd olvassa fel a legvége a regénynek.
1: Melyik az ez?
0: Uh-huh. Hogy amikor elmegy az apjához, és akkor már nem volt nála 15 éve, talán, vagy 20 éve, és akkor becsönget, meg se ismeri elsőre, mert szegény annyira le van épülve, cukorbajos, sérműtétje volt, rossz a szíve, valami lélegeztetőgéppel tud csak aludni, maga az kifárasztja, hogy elmegy a WC-re, és itt van a végén, hogy és az apja, aki feltűnően rasszista volt gyerekkorában, mindig ilyen sztorikkal letette a fiút, aki lehet, hogy akkor még nem sejtette, hogy meleg lesz majd, hogy hogyan kéne levadászni és táborokba zárni a melegeket. Később meg egyértelmű volt a szélső jobbos irányultsága, és akkor itt ebben az utolsó találkozásban azt mondja az apja, illetve fölolvasom, akkor a múlt hónapban, amikor meglátogattalak, mielőtt hazaindultam volna, azt kérdezted tőlem, politizálsz még? A még szó utalás volt az első évemre a gimnáziumban, amikor beléptem egy szélső baloldali pártba, és veszekedtünk emiatt, mert attól tartott, hogy meggyűlik majd a bajom az igazságszolgáltatással, amiért részt veszek az illegális tüntetéseken. Azt válaszoltam, igen, egyre többet. 3-4 másodpercig hallgattál, rám néztél, és végül azt mondtad. Igazad van. Azt hiszem, hogy szükség lenne egy jó kis forradalomra.
2: Igen, jó mondat.
4: Ja, akár végszónak is jó lenne, de lenne még egy-két ötletem. Számomra egy baromira izgi volt a két kacsú kis regényt egymás mellett olvasni, hiszen az egyik az apjának az életét, a másik az anyjának a hányattatásait mesélő el. Ugyanolyan szelíd, kedves, odafordulással és megértésvágyal mind a két szülő felé, akik amúgy gyűlölték egymást, és egy időben pokollá tették az ő életét is. És ebben egy kicsit megint a magyar irodalom felé kanyarodok. Nemrég olvastam újra a Nádasnak a világló részletekjét, ami egy hatalmas kétkötet, 1500 oldalas memoár, és amelynek szintén az a tétje, hogy a család történetén keresztül a saját életét, a saját identitását megpróbálja megismerni, mert mint ahogy azon már emlegetett Didier Eribon, úgy Eduard Louis is azért tért vissza a családi közeghez, és azért faggatta az apát, és gondolta újra az emlékeit, hogy a saját magát, a saját identitását valahogy újra gondolja. És noha elmenekült ebből a közegből, de egy idő után rádöbbent arra, hogy ahhoz, hogy saját magát integráns lényként ismerje el, ahhoz meg kell érteni a saját történetét az apjával, az anyjával együtt, és a saját gyerekkori melegségével, stb. Stb. Tehát, hogy vissza kell térni abban a közeghez, abba a nyelvbe, amit elutasított, abba a kulturális hagyományba, amit elutasított, és azzal együtt újra kell integrálni ezt a múltat.
1: És ami külön érdekes, hogy az új közegében, ebben a párizsi értelmiségi közegben nem a homoszexualitását titkolja, hiszen az senkit nem zavar, hanem az alsó társadalmi származását titkolja, mert fél, hogy lelepleződik, és akkor ezen elkezdtem gondolkodni, mi lehet ennek az oka. És valószínűleg az, hogy az uralkodó társadalmi osztályok sokkal rosszabb szemmel nézik azt, amikor a társadalmi egyenlőtlenségek, vagy a struktúrának az újratermelődése nem hézagmentes. És szembesülnek azzal, hogy hát akkor itt alulról föl lehet törni, itt van ez a Louis, aki kitört az alsó sorból, és közénk felemelkedett, és hogyha ki lehet törni, akkor le is lehet süllyedni. Uh-huh. És valószínűleg, mert ugye a homoszexualitás nem okoz senkinek sem problémát, szemben mondjuk a munkásosztálybeli millióvel, ahol pedig ugye ez a fő probléma, vagy az egyik fő probléma, de az uralkodó osztályok körében meg az, hogy hát...
0: Igen, ez nálunk is nagy probléma. Magyarországon utóbbi 15-20 évben a társadalmi mobilitás rendkívüli módon beszűkült. Abszett. Alig van arra lehetőség, hogy egy fiatal, aki egy kis faluban szegénységbe születik, az egyetemet végezzen mondjuk. Akkor már csak 4 percünk van hátra, mindenki 2 mondattal ajánlja, vagy ne ajánlja a könyvet az olvasóknak. Kezdjük Ceróval.
5: Nekem nagyon tetszett, hogy nincs a téma túl romantizálva, hanem ilyen nagyon reálisan, bocsánat.
0: Fejezd be mondatot, van egy telefon.
5: Ja, jó, akkor inkább mondja, mert én belezavarodtam, úgyhogy.
0: Okay. Halló.
6: Szervusztok, műértök.
0: Röviden mondja, mert csak 2 percünk van.
6: Jó, akkor egy gyors kérdés, lehet, hogy átköltő is lesz, hogyha nem akarjátok megválaszolni. mifölé akar emelkedni itt?
0: Ja, ezt most nem akarjuk megválaszolni, de okay, majd elküldjük e-mailben. Szia!
4: Mi volt a kérdés, hogy nagyon halkan hallott?
5: Mifölé akar emelkedni?
0: Jó, akkor Sarcó ajánlja a könyvet.
4: Ajánlom a könyvet azzal az óriási szövegkorpusszal együtt, ami rendelkezésünkre áll. És szerintem tényleg abban a kontextusban volt számomra szívszorító olvasni, ahogyan az Ágoston is mondta, ez a mobilizációs vagy osztályváltós irodalom, mert erről azért úgy viszonylag keveset olvasni, és ugyanakkor meg, ahogy beszéltem már róla, azért mégiscsak hazai pályán is nagy problémákat, és személyes pszichés problémákat tud ez okozni.
0: Mapettó.
7: Mint laikus egy stiláris vonatkozást próbálnék megfogalmazni, hogy én úgy érzem, hogy ezek skiccek, de lehet, hogy ez nem létező műfaj az irodalomban, tehát nagyon könnyű olvasni. De ugyanakkor rohadtul nehéz az amiről olvasunk. Hogy aki szereti azt, hogy könnyedén és szinte átfusson rajta valami olyan, amiben eddig még nem ismerkedett meg, de valahol nyomokban mégis, hát itt élünk mindannyian, nyomokban mégis ez az egész problémakör áthat bennünket, akkor én ugyancsak az egyik könyvet olvastam el tüzetesen, de mindenképpen hát vegye kézbe és fussa át legalább.
1: Hát joggal merül fel a kérdés, hogy kiknek szól ez a két könyv, vagy Louis kiknek ír. Ő azt mondja, hogy azoknak ír, akikről ír, és hogy végre legyen tétje az irodalomnak, és azok is, akik a magas irodalomhoz nem férnek hozzá, el tudják olvasni ezeket a műveket, és szembesülni tudjanak a saját sorsukkal, és ebből esetleg erőt meríthessenek. Tehát ezért is van ilyen egyszerű, kiáltványszerű nyelvezettel megfogalmazva. A másik pedig, hogy hát, ha ezt vagy elhisszük, vagy nem, ha nem hisszük el, akkor viszont élhetünk a gyanúperrel, hogy az uralkodó osztálynak is szól, azoknak, akik azt gondolják, hogy a saját társadalmi pozíciójukat, a saját kiválóságuk legitimálja, és Louis azért rámutat arra, hogy nem kizárólag, hanem a társadalmi struktúrának van egy ilyen maga tehetetlen viselkedése, és extra energiabefektetés és erő kell ahhoz, hogy az ember alulról kitörjön és magasra fölemelkedjen.
0: Akkor köszönjük, és akkor nem, most már vége az adásnak, mindenkinek el kell, hogy köszönjen, sajnos, mert tényleg vége. Köszönjetek el a hallgatóktól.
1: Sziasztok!
5: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Hát ugye a szám...

0: Tamai adást?
1: A Hiszkulusz?
0: Nem. Gondolj a fiatalokra, a 18 évesekre. Nem láttál ma ilyen ünneplőbe öltözött gyerekeket az utcán?
1: Hoffman
0: Stresszelő.
1: Rózsa, keresett, e-mailezett velünk.
0: Így, ma, igen, igen, tehát Hoffman Rózsa megkeresett minket, hogy az oktatási hivatal most a szponzor, ugyanis ma volt az irodalom érettségi.
1: Juhé! Akkor végül is elvállaltuk a szponzorációját?
0: Mi elfogadtuk. Ezt teljes mértékben elfogadtuk, és gondoltuk, hogy akkor emiatt irodalomról fogunk beszélgetni.
1: Hát a Hoffman Rózsa miatt nekünk. Nem, muszáj ennek eleget tennünk ennek a kérésnek.
0: Ti emlékeztek az irodalom érettségitekre?
1: 2014.
2: Csak arra emlékszem, hogy az összes pontot kimaxoltam, amit lehet kapni helyesírási hibákért.
3: Gratulálok. Az kettő, amúgy azt hiszem, nem.
2: Akkor még több volt. Én begyűjtöttem az összeset.
1: Én is nagyon sok helyesírási hibát rontottam. Én novellát elemeztem.
0: Ja, mert mindig az van, hogy novella elemzés, vagy vers összehasonlítás?
1: Szerintem azért változnak a dolgok, de nálunk még novella volt, meg utána volt már egy eszé feladat is, talán ilyen általános érvelés is volt már.
3: Nem tudom, mert én nem elteztem, úgyhogy én nem tudom, hogy mi volt.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy nem érettségiztél.
3: Nem, az se, amúgy.
2: Egyébként a költőséghez emelt szintű irodalom érettségiken?
0: Igen, a költőképző egyetemre hogy kell bejutni?
3: Hát ő emelt szintű érettségi, az nagyon fontos.
1: 99%-os minimum.
3: Minimum, uh-huh. Igen. De ez a jó, ha minél, tehát a 100 nyilván az a legjobb. Ennyi.
2: Én nem akarok kortnyát kereskedni, szóval de? Kortnyát kereskedni.
1: Ne, a helyes írási megvonaszágban.
2: Szóval kortnyát kereskedni, de a költőigazolványod egyébként bemutattad már a műsor előtt valakinek a...
3: Nem.
2: Nem. Akkor ennyi, bocs, de látnom kell, hogy
3: én nem is váltottam, sem váltottam. Nagyon drága kiváltani.
2: Mi, egy csomó kedvezményt
0: nem
2: lehet kapni.
0: Nem vagy benne a költőkamarában?
3: Nem. Sok öreg férfi van benne, és hiszem, nem vibe-oltam, amikor elkezdtem írni, gondolom, hogy nem kell.
1: Izgultál, vagy elsőre sikerült az emelt érettségi, vagy újra csináltad, vagy egyből?
3: Újra csináltam.
1: Másodjára?
3: Nagyon sokszor, igen.
1: Harmadjára?
3: Azért is fizetnem kellett. Igen.
0: Ja, mert hogy nem sikerült elég jól.
3: Igen, és az ugye 70 ezer forint, amikor újra teszel.
1: Mi?
3: Valami ilyesmi újra érettségizni. Úgyhogy, ja.
0: Azért a pár szoros 1-2 plusz százalékért?
3: Igen.
0: Úristen, nagyon
1: szóval. Én a törit csináltam újra.
0: Amit? Törit. Ja, de megbuktál először.
1: Megbuktam, aztán kiderült, hogy...
0: hogy mégse.
2: Rossz töriből készültél fel?
1: Végül kiderült, hogy nekem van igazam, mert a világtörténelem engem igazol, csak akkor még a töri érettségiben ezt nem látták. Mindegy, egy csomó olyan összeesküvés elmélet volt, amit aztán igazolódott.
0: Ja, utólag,
1: utólag megadták a pontokat. Aha, szerintem innen van meg a Hoffman Rózsa e-mail címe. De hogy oké, szóval költő van a körünkben.
0: Igen, és
1: ma sokan,
0: mi készültünk.
1: De hogy az irodalom érettség az elveszi a kedvet, vagy feléleszti a kedvet az irodalomra?
0: Szerintem valakitől elveszi, valakinek meg feléleszti. De
1: azt
0: viszont mondjátok meg, miért pont irodalomból van érettsége, és nem festészetből, vagy filmből, vagy képzőművészetből, vagy bármiből szerintetek? Tehát mi adja az irodalomnak a kitüntetett jellegét, mitől emelkedik ki, hogy ezt ebből kötelező érettségiznie a jövő generációjának szerintetek? Mitől olyan kurva fontos az irodalom?
2: Hát ez nem csak
0: praktikus. Az irodalmárunkhoz.
2: Hát, olvasni könnyebb.
3: De először én amúgy tökre kíváncsi lennék, hogy ti mit gondoljátok róla. Amúgy.
0: Szerintem, tehát hogy mi az oka, meg hogy mi az értelme, szerintem nincsen jelenleg most ma különösebb indoka, inkább tradicionális okai vannak. Tehát szerintem lehetne amúgy film is. Nem?
1: Ötletem sincs, hogy miről beszélsz, mert az, hogy van-e értelme, hát nyilván egy Zarándokok című műsorban, amit mi már a felvilágosodottak közé tartozunk, akik tudják, hogy semminek sincs értelme, így a érettséginek és az irodalomnak sincs. Hát jó érzést ad, érdekes, kinyitja a világot, közel lehet kerülni másokhoz, más szempontokhoz, akár a film és a festészet által, de ez egy ilyen konszenzus, nem? Hogy, hogy, jókat, hogy valahogy ezen keresztül...
0: Jó, de

0: meg tudjuk azért mérni azt, hogy meg mindenféle képességeket be lehet gyűjteni. Mások megértése, szövegek feldolgozása.
1: Ez így van, de akkor is, hogy kellett hozni egy döntést, hogy mit tekintünk, tehát nem, az érettség az nem arra való, hogy lefekteti azt, hogy mit tekintünk alapműveltségnek. És valamiért azt a döntést hozták régen, hogy az, hogy te tudod, hogy ki az a, mit tudom én, XY, Aiskylosz, az mondjuk legyen az alapműveltség része, de az, hogy ki a, nem tudom, Lars von Trier, az viszont nem az alapműveltség.
2: Hát az írásolvasás az nagyobb civilizációs vívmány volt, mint a festészet, szóval barlangrajzokkal még így oké, el voltunk a barlangokba, de az írás meg egy ilyen nagyobb ilyen civilizációs ugrást hozott. És az irodalom...
1: És akkor a filmen érecsi... még nagyobbat.
2: Hogyan?
1: Hát miért? Mert miben nagyobb ugrás az irodalom a rajzokhoz képest?
3: Hát ott az írásbeliség megjelenése az egy elég nagy ugrás volt a szóbeli kultúrákhoz képest például, ami szerintem egy ilyen nagyon jelentős dolog. Egyrészt, másrészt meg a, hogy tök érdekes, hogy azt hoztad példának, hogy miért kell tudni, hogy ki ez az Aiskylosz, de hogy valójában amúgy tök jó lenne, hogyha nem mondjuk tárgyi tudást kérnének számon az irodalmi érettségén, akkor így látnánk azt is, hogy miért van értelme mondjuk olvasni, hogy ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ugyanúgy a történelmi tudatunk, vagy a közös emberi pszichének a megismerése az olvasáson keresztül, vagy az íráson keresztül, vagy a szöveg elemzéshez való hozzáférésen keresztül megtörténhetne, csak hogy ugye általában nem a szöveg elemzést tanítják, vagy nem azt, hogy hogyan tudunk hozzáférni a szövegekhez, hanem hogy
1: irodalom történet.
3: Ki volt ez meg az, hol született, hány gélt, és akkor az nyilván kevesebb skillt ad. De mondjuk így a látványelemzés is lehet ugyanolyan jó, mondjuk, hogyha képzőművészet lenne, nem tudom, vagy érettségi tantár, csak nem gondolom, hogy azt mondjuk jobban tudnák oktatni, vagy hogy ott is egy tárgyi tudást kérnének számon.
1: Hát jó, csak hogy tehát érted, hogy mondjuk folyamatosan a zsebünkben van egy fényképezőgép, és szerintem többen fényképeznek, mint olvasnak. Mindenki fényképez. Tehát, hogy miért nem a fotóművészet lesz az alap, és miért az irodalom lesz az alap. Tehát igen, ebben jobban, de hogy na, én amellett érvelek, hogy legyen a képi művészet is kötelező érettségi tárgyán. Ezt szeretnék
0: szombat
1: egy új...
0: Szombat érettségi.
1: Igen. Vagy lehessen választani, hogy te irodalomból akarsz, vagy képi művészetből, vizuálisból.
3: De szerintem irodalom nélkül nem lehet. Vagy nekem ez a tapasztalatom. Mert hogyha szöveget tudsz elemezni, akkor mindent tudsz, és szöveg elemzés valójában az egész világunk, minden, ami körülvesz, ahhoz szükséged van szövegelemzésre, egy reklám szlogentől kezdve a banki nem tudom, szerződésig, amit aláírsz, csak hogy így nem így nézünk az irodalomra. Hát,
1: azért kötelező a gyerekeknek, kompromisszum hogy legyen képregényből. Ezért kell Petőfi verseket elemezni.
3: Igen.
2: Képes Petőfi versek.
0: Értelmezni tanul meg az irodalom órán. Nem Aiskylosról tanulsz, hanem megérteni.
1: Jó, neked jó irodalom tanárod volt ezek szerint.
3: Hát meg,
0: bocsánat. Én voltam jó.
1: Ja, te voltál jó, igen.
3: Hát meg milyen jó amúgy az az érzés, amikor, nem tudom, 15 éves vagy, és akkor olvasol egy Radnóti verset, és így nagyon szerelmes vagy, és haldokolsz, és valaki így kimondja helyetted azt, amit érzel, vagy nem tudom, nekem voltak ilyen nagyon durva ráismeréseim szövegek kapcsán. Olyan, mint amikor találsz egy nagyon jó zenét ahhoz a hangulathoz, amiben éppen vagy, amilyen meghatározhatatlan. És ezt szövegek is tudják csinálni, jó szövegek. Szóval szerintem ez amúgy egy tök fontos ilyen kapaszkodó is lehet.
1: Nyilván, én nem azt mondom, hogy az irodalom nem méltó arra, hogy foglalkozunk vele, azt mondom, hogy lehetne más is. Mm-hmm. És hogy azt is meg lehetne. Tehát nem az irodalom ellen vagyok, nem az irodalom érettsége ellen vagyok, én a fotó érettségi mellett vagyok is. Na mindegy, hívnak.
0: Idő.
1: Várj, a Samu. Mi?
2: Hát csak...
0: Hát, hogy haladnunk kell az idő.
1: Ja, a Samu sürget. Igen, szóval, tehát, hogy mi készültünk, és az volt a koncepció, hogy tehát, hogy ugye mindannyian, mi itt mindannyian ebben a körben, ugye művészek vagyunk, nem?
2: Igen.
1: Samu rázza a fejét. Te miért nem vagy művész?
0: Alkotó ember.
1: De tehát, miről beszélsz? Folyamatosan alkotsz.
2: Mert nem művészetet alkotok.
1: Hanem?
0: Tudományt.
1: Tudományt, persze. persze.
2: Hát nem tudom, a tartalmak nem egyenlőek a művészettel.
1: Ki kell, hogy ábrándítsanak, sajnos az életed az egy művészeti alkotás. És ezt te csinálod. És mi arra gondoltunk, hogy így egy ilyen közös alkotásba vennénk ma részt. Először egy picit érintenénk azt, hogy az irodalmi szövegek, vagy a vers szövegek alkotása az milyen lelkiállapotot követel meg, miből származik az ihlet, mi az, hogy valakit homlokon csókol a múzsa, hogyan születnek meg olyan szövegek, amik művészi intencióval születnek, és hogyha ebben ezt így helyre raktuk, akkor utána közösen alkotunk, és csinálunk egy zarándokok adás verset, amit nem teljesen csak úgy a saját kútfőből, vagy szóval lesznek hozzá segítségeink, és én hát a vártnál sokkal több időt töltöttem el azzal, hogy verseket vagdosok ma nekünk, tehát ez elképesztően macerás. Azt gondoltam, hogy ez pár perc alatt majd elkészül, de rohadtul nem. És tehát az volt, hogy mindannyian, akik most itt ülünk, akiket most hallgatsz, olvasó, mi hoztunk egy-egy verset, egy olyan verset, ami számunkra mi van?
0: Semmi, nem csak itt aláhúztam itt tanárként, hogy olvasót mondtál, és ez nekem
1: nagyon jó. Szóval te egy hallgató vagy.
0: De jó, de ő lehet,
1: úristen, hogy... hallgató, nehogy olvas minket.
0: De most hallgatsz minket. Másik érettségén van, ez már a leírat.
1: Tehát aláhúztad piros tollal most, amit mondtam. Oké. Szóval tehát te egy hallgató vagy most, hallgató, aki hallgatsz minket, és mi most azzal készültünk számodra, hogy hoztunk ide verseket neked, mindannyian hoztunk egy számunkra nagyon kedves verset, és egy számunkra kevésbé kedves verset. Talán olyan verset, amit hát így nem tartunk jó versnek, vagy amit nagyon nem szeretünk, és ezeknek a verseknek a sorait mi, vagy hát én kivagdostam, és most itt vannak ezek a cafatok.
3: Igen.
1: És akkor azt gondoltuk, hogy itt közösen hát újra rakjuk ezeknek a soroknak a sorrendjét, és valamit most alkotunk. Szóval kérlek szépen, Hinta, hogy a kreatív energiáidat azt most majd hozd ide, Samu, te pedig is. Jó? Légy szíves. Jó? Ez fog neked menni?
2: Persze, persze.
1: Persze. Persze. Jó, mondjuk te messze ülsz, majd akkor ide kell jönnöd. Szóval... Szóval mi legyen? Én mindenképpen egy olyan kört mennék majd, hogy ki miért azt a verset választotta, amit, tehát ez engem baromira érdekel. Tehát beszélhetünk erről, de az ígéretünk a szíven egy kicsit így az alkotásról, meg erről, hogy így ihlet, uh-huh. meg ilyesmi, hogy ez hogyan van. Mert hogy mégis azért az élmény, hogy tehát ugye minden nap állandóan alkotunk szövegeket. Ugye folyamatosan alkotunk szövegeket. Ezek a szövegek e-mailek, legtöbbször ezek élő szóbeli szövegek, chat szövegek, vagy valami, de van, hogy olyan szövegeket alkotunk, amik valamilyen szempontból kitűnnek a többi szövegalkotásból. Ez is izgi, hogy egyáltalán miért tűnik ki, és hogy mi a különleges jellege ezeknek, ennek az alkotásnak, milyen attitűddel vagyunk ott, amikor mi művészi szövegeket alkotunk, mert ugye mindannyian hatalmas művészek vagyunk, és hatalmas költők, és szóval, hogy erről egy kicsit brainstormolunk, hogy mi az, hogy ihlet. Egyáltalán, jó, tehát azt tudjuk, hogy van itt valaki, aki szokott verseket írni. Ti szoktatok verseket írni? Samu?
2: Nem.
1: Oké. Okay. Ez hazugság amúgy, tehát én is, konkrétan én is, tudom, hogy írtál már verset.
2: De azt szoktam, az azt jelenti, hogy rendszerességet, csak az, hogy írtam 5-ször verset életemben, az nem szokás.
1: Ja, értem. Mindenki írt már verset. Hogyha 5 embert öltél meg életedbe, akkor te nem szoktál embereket ölni.
0: Igen, az volt 5 gyilkosság.
1: neked nem szokásod embereket. Jó, persze. Hinta?
0: Én valamikor azt mondtam volna határozottan, hogy szoktam verseket írni, de valahogy most sokkal most annyira nem vagyok jó viszonyban ezzel a versírósdival, de utoljára 2022-ben írtam talán verset. De lehet, hogy valamikor mostanában is, de nem emlékszem igazából. De hogy néha így, szóval néha van az az élmény, és nem verssel kapcsolatban, hogy valamit szeretnél megmutatni, megrajzolni, vagy létrehozni, de, vagy elmesélni. Tehát, hogy most volt télen egy időszak, amikor egy regényről álmodoztam, és annak a különböző karaktereit próbáltam kidolgozni. De verset már nagyon rég kezdtem így agyalni. Amikor így egy ilyen sort így, nem is tudom, így morzsoltam magamba. De az már rég volt. De legutóbb például volt, amikor egy nagyon élveztem, hogy pont feltámadt, az Írók boltjába találtam egy verses kötetet, amit itt sokszor felolvastam belőle, ez a Billy Collins, az a baj a költészettel, és akkor elolvastam belőle két verset, és írtam is utána egy verset. Mert ilyen felszabadító volt.
1: Írtál egy Billy Collins verset.
0: Egy Billy Collins verset írtam, ami arról szólt körülbelül, hogy találtam egy verses kötetet, ami tetszik. Ez volt a...
3: Ez nagyon jó, szerintem. Ez egy nagyon jó vers alaphelyzet.
0: Igen.
3: Ez csodálatos. Egyrészt meg az is, hogy Billy Collins kötetet, szerintem az is csodálatos alaphelyzet lehet. Meg az is nagyon jó, hogy amúgy így működik az ihlet, szerintem, amit most elmondtál. Olvastál két nagyon jó verset, és akkor így megjön a kedved, hogy írj te is, és így írsz, tök mindegy, hogy jó te vagy, nem?
0: De ez olyan jó lenne jót írni, nem? Hogy így...
3: Igen.
0: Szóval hol van az a pont, amikor nekem ez a pont nagyon gyorsan van. Írok egy szót, és azt érzem, hogy felrobbant a füzet, vagy felrobbant a klaviatúra is, hogy és aztán annak mi értelme volt, és most...
1: Mi az, hogy felrobban? Hogy érted?
0: Hát, hogy valami nagy jelentőségű esemény történt. Viszont mostanában valahogy, és itt van a kiábrándulás történet, hogy mostanában nagy jelentőségű események, vagy nagy jelentőségű írás az amiért kapok jegyet, vagy amiért kapok pénzt, vagy amiért kapok szeretetet, és hogy mintha egyre kevésbé lenne a versnek hatalma, hogy így nem tudom. Amit nyilván azért volt nagyon ez a Billy Collins, mert hogy adott valami löketet, hogy úristen, de jó ez a vers. De utoljára tényleg nem tudom, hogy mikor volt ilyen nagy... Ihletett állapotokba szoktam kerülni.
1: Neked, Anna, minden nap van ihletett állapot, és
3: nem.
1: Te folyamatosan úgy összmész a világba, hogy mondatokat, ilyen frázisokat, agyalgatsz, valami eszedből gyorsan leírod.
3: Az igen.
2: Meg rímelve beszélsz, mint a Frédi és Béniben?
1: Jaj, rímek.
3: Nem szeretem a rímeket.
1: A Frédi és Béniben.
2: Mi?
3: De úgy lehetne az, de én nem szeretem a rímeket.
2: De nem követő vagy?
3: Hát igen, rossz követő vagyok amúgy. Tehát, hogy azért nem szeretem a rímeket.
2: Nem kell szeretni a rímeket. Nem kell rímeket szeretni költőként.
1: Samosban nincsenek rímek a versek.
0: Én amúgy rímes verset hoztam a rosszba.
2: De mi?
3: Sem büszkén mondja. Én amúgy rímeset
1: hoztam. Nekem az a verse,
2: búmerség a rím?
3: Hát szerintem ez ilyen ízlés kérdés. Én amúgy ezt mindig ez a vált szokta érni. Azokat a költőket, akik nem rímbe írnak, hogy már nem tudtok időmértékesbe. Nekem amúgy volt egyetemen, ezt most leszögezném a nyilvánosság előtt, volt egyetemen órám, retorika és politika órám, és a G. István Lászlótól tanultam, perzsa formákba is írtunk verseket, tehát úgy, szerintem ez nem ezen múlik, hanem ilyen alkati kérdés, hogy valakinek nem tudom, a ritmus az egy fontos tényezője. Nekem inkább mindig ilyen külső kényszernek tűnt, de lehet, hogy majd, ahogy öregszem, úgy lesz egyre fontosabb. Meg ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozok ritmussal, mert a gondolatritmus is egy nagyon fontos ritmus, meg az ismétlés is, szóval, hogy rengeteg olyan költői eszköz van, ami nem rím, vagy nem így konkrétan nem az, hogy így rámondjuk, hogyha valami rímel, akkor általában így rávágjuk, hogy ez egy vers, de hogy nagyon sok más politikai eszköz van, amit lehet használni. Soráthajlások, sortörések, ritmizálás, az minden versszövegben megvan valahol, csak nem feltétlenül van konkrét formája, amit fel tudunk ismerni, mondjuk időmértéknek, vagy utánhangsúlynak, vagy ilyesmi.
0: És mikor volt utoljára ihletett állapotod? És honnan tudod, hogy ihletett állapot? És hogy honnan tudod, hogy az ihletett állapot, abból vers fog születni? És nem mondjuk egy új érettségi tantárgynak a megalkotása.
3: Nem tudom soha, hogy mi lesz belőle, ez az érdekes dolog, de hogy így mondjuk nagy százalékban vers lesz belőle, ezt tudom. De hogy ez egy ilyen mondjuk 80%-ban vers lesz belőle, de hogy így van olyan, hogy leülök, és akkor tök más, meg meg van, hogy máshogy kezdek el gondolkozni valamin, mondjuk így ez, amit most az előbb beszéltünk, hogy milyen jó vers alaphelyzet ez, hogy így olvasol egy Billy Collins kötetet, aztán így, és akkor ezzel elkezdeni egy verset, és ilyen szituációk amúgy tele vannak, tehát tele van verssel körülöttünk minden, csak így van olyan nekem is amúgy nagyon sokszor, hogy egyszerűen nem vagyok olyan állapotban, hogy így meglássam, és akkor van olyan, és akkor szoktam mondani azt, hogy tele vagyok verssel, amikor így minden az, minden szituáció, minden helyzet, minden, ami szembe jön, vagy amit látok, az így tud az lenni, hogy ez egy tök jó kép, amit tudok használni, de hogy ez nem azt jelenti, hogy le tudok ülni, és össze tudom szedni a gondolataimat, hanem hogy így nekem van egy telefonos jegyzetem, amiben ilyen gyűjtöm ezeket a dolgokat, és akkor azt szoktam csinálni, hogy kipipálom, hogyha felhasználtam egy versből, hogy ne használjam fel 8000-szer, de úgy ez egy ilyen tök ilyen érdekes dolog, hogy vannak ilyen képek, amik nagyon meg tudnak ragadni, ez nem csak nálam, hanem egy csomó kollégámnál van ilyen amúgy, és akkor így anélkül, hogy észrevennéd, felhasználod egy csomó másik versetbe is, mert valamiért így beragad. Meg van ilyen kuka jegyzetesem is, amikor kihúzok valamit egy versből, mert ezt mindig szoktuk mondani, mert van, hogy így nagyon nem működik egy sor egy versben, amit írsz, amikor már így szerkeszted, vagy húzod, de hogy így valamiért nagyon megszereted, és akkor így tök sokszor amúgy van olyan, meg ez érezhető másoknak a versén is, hogy én amikor olvasok, vagy így húznom kell más versét, vagy így dolgozunk más szövegén, hogy mi az, amit csak nagyon megszeretett, vagy így nagyon beakadt a hallásba, de amúgy nem működik abban a versben, és akkor ezt mindig szoktuk mondani, hogy hát én ezt szoktam mondani, hogy nem kidobjuk, hanem átmegyük egy másik versbe, és akkor azt így félre lehet rakni így ínségesebb időkre, amikor így nem tudom, ilyen nagyon képhiány vagy így ülsz a gépet, és valamit nagyon keresel, és akkor így csak valami töltelék képre vágysz, amit nem most kell kitalálni, és akkor ezek így tök jók, hogy így gyűjtöttél ilyen dolgokat. Meg van, amikor így egybe jön ki egy vers, és akkor nem összerakod sorokból, meg előre mentett dolgokból, hanem így úristen, nekem most utoljára februárban volt ilyenem, vagy januárban, hogy egy helyen voltam, amúgy a Manyiba, és akkor így azt éreztem, hogy Jézusom, így elindult egy vers a fejemben, és így hazarohantam, de hogy így futottam, és így bevágódtam a lakásajtón, és leültem a gépemhez, és így kiömlött egy vers. Ez a legjobb dolog a világon, ami tud történni. Amúgy rossz lett egyébként, de az nem baj, mert nem az volt a funkciója, hogy jó legyen, meg amúgy meg lehetne húzni, csak nem foglalkoztam még vele. Szóval majd. De ezek tök jók, meg az a jó, hogyha sok anyagod van, és akkor utána tudsz velük dolgozni.
2: Szóval az így lett olyan, mint a hasmenés.
1: Uh-huh. Hasonló, nekem is volt, én egy még gimi végén, vagy egyetem elején voltam, még akkor volt Korvin tető, és egy technobuliba voltunk, és technóztunk, uh-huh. és egyszer csak valamilyen nagyon patetikus gondolatom lett, hogy valami egy ilyen kép így megjelent, amit így éreztem, hogy ezt most nekem le kell írni, igen. Mert biztos, hogy nem fogok rá emlékezni. És ki voltam eléggé, tehát nagyon-nagyon bulisztunk, és nem volt nálam semmi papír, meg toll, meg ilyesmi, vettem ezért egy sört, és elkértem a blokkot, és aztán ruhatárból kértem egy tollat, és a blokk hátuljára írtam fel, és aztán másnap elolvastam, nagyon és ilyen bort, de hogy ilyen rettenetes, rossz, kicses.
3: Erről nagyon durva sztorik vannak amúgy, hogy így amikor én sem tudok amúgy semmilyen szerhatás alatt írni, szóval, hogy így de hogy így azt gondolod, hogy így hazamész, és akkor most úristen, ez így az életem verse, amit megírtam, és akkor másnap így felkelsz, és de ugye a Babicsnak is van ilyen sztoria, hogy ő az álmában mindig álmodott sorokkal, és próbálta elkapni, és egyszer már oda készített a jegyzetfüzetet, meg a tollat az ágyam ellen, és egyszer így elkapott egy ilyen sort, és így borzasztó volt másnap. És a másik ilyen sztori az meg, amikor az LSD kísérleteket csinálták, a Nemes Nagy is részt vett benne, és a laboratóriumi körülmények között művészeken is...
0: Az ágens?
3: Igen.
0: Ő is volt ilyenben.
3: Ő is
1: nem
3: volt
1: nagy
3: ilyenben.
1: Ágens, azt mondtad, hogy ágens?
0: Ágit mondtam. Vagy Ágit Ági. Szerettem volna mondani.
1: Neked csak Ági.
3: Csak Ági. Ő is benne volt. És akkor így verset írt játszottak, meg nem tudom, zenészekkel zenéltettek közben, meg nem tudom, ilyen dolgot csináltak, és akkor ő utána azt mondta, hogy amúgy így tisztán sokkal parább tudatállapotokat él meg versírás közben, mint amit akkor érzett, ami szerintem egy ilyen nagyon, hogy ez egy tök jó dolog, hogy ezt valaki ilyen laboratóriumi körülmények között is hivatalosan írásba adta, mert szerintem ez tényleg így van. Szóval, hogy így olyanokat lehet trippelni közben egy alkotásba, vagyis így elmegy 6 óra, vagy egész nap, úgyhogy így egy valamit így csinált. Ezek a leginkább a flow, ami jó szerintem, nem az ihlet, az egy ilyen fura dolog, mert szerintem az ihlet az a munkából jön. Ha nem dolgozol, akkor nem írsz, vagy nem csinálod rendszeresen azt, amit szeretnél csinálni, tök mindegy, hogy mi az, akkor így nem lesz ihleted, mert egyszerűen nem kerülsz, soha nem kerülsz olyan tudatállapotba, amikor így elkezdenéd figyelni a képeket, a sorokat, amik így szembe jönnek, mert nem vagy ott, hogy nem vagy ilyen versírósba, vagy festősbe, vagy tök mindegy. Szóval az ihlet az szerintem munkafüggő nagy részt.
0: Egy ilyen, mintha úgy arról beszélnél, nem, hogy van egy antenna, amit vagy életbe kell tartani, igen, aki nagyon fogékony a különböző összehangzásokra, vagy helyzetekre, vagy kétértelműségekre, és hogy ezt az antennát, ez jó odafigyelni, uh-huh, és hogy könnyebb odafigyelni, hogyha nem is tudom...
3: Kihúzod.
0: Hát, hogyha leírod, vagy valami, ezzel az antennával mindannyian születünk, nem? Igen. Szóval mindannyian, nekem legutóbb múlt héten ez nem ihletett állapot volt, de hogy így valahogy azt néztem, hogy így felelősséghárításról beszélünk mostanában tök sokat, hogy a nagy elszámoltatás, és egy fogalmam sincs, hogy az a szó, hogy hárítás, az, hogy én mikor szoktam ténylegesen hárítani, mikor vannak azok a helyzetek, hogy én valamit, tehát mi az a mozdulat, hogy miből keletkezik ez a hárítás, én annyit használom, mint metafora, de nem tudom, mi az eredeti. Uh-huh. Hogy lehet, és akkor mondjuk elhárítani egy gólt, elvileg a hárítás az azt mondja, valamit eltolni. És sokkal több értem, hogy így jön feléd egy felelősségnek, nem tudom, egy labdája, és akkor szóval így eltolod, és uh-huh, így el lehet kerülni. Nem, ez nem azt mondom, hogy ihletett állapot, de hogy van egy ilyen, valahogy kinyílsz, nem tudom, az ilyen hétköznapi, vagy mindennapos, így kicsit fellazítod, nem? Én valami ilyesmi, nekem, uh-huh, nekem mostanában az ihletett állapot, hogy így valamit fellazítani, valamit nem annyira egyértelműnek venni, és aztán abban lehet, hogy csak egy etimológiai Google keresés lesz, és igen, nem vers. Nem tudom, hogy miből lesz vers, az most már valahogy kevésbé tudom. De hogy nekem valahogy, én nem az érettségi tantárgyakat szabadítanám fel, hogy a fotózás, hanem az ihletet, azért valamikor, nem tudom, valakinek csak mondjuk vezetni van kedve, az is egy ihletett uh-huh állapot, hogy elvezetni valahova célt. Én bárcsak ilyen lennék, én lennék a legboldogabb, hogyha céltanul vezetnék, de például tegnap voltam egy ilyen rítusom, és nekem valahogy sokkal inkább az lett a vonzó, hogy mit csinálunk együtt, amit most mi is fogunk csinálni, tehát nem az, hogy mi jön ki belőlem.
1: De azért mondd el, milyen rítusom, mert lehet azt gondoljuk, hogy rítusra, ilyen ayahuasca buli volt.
0: Mindegy, a lényeg az, hogy ez egy nerelengedő rítus volt tegnap, uh-huh, és hogy nem is azt tetszett benne, hogy így megmutatja magát a performance csávó, hogy na akkor én ezt tudom, és akkor ilyen artista lesz, és akkor hanem ő inkább teremtett egy helyzetet, amiből kijön belőlünk valami. És nekem mostanában az alkotás kapcsán sokkal inkább ez az érdekes, hogy mi tud nem meg belőlem megszületni, hanem mi tud közöttünk megszületni, és aminek, ha jól értem, most is a ágensei leszünk, vagy ágnesei, az talán az, hogy valamit közösen fogunk létrehozni, és én remélem, vagy bízom, hogy időnként a zarándokok is tud valami hasonlót megteremteni. De csak bízok benne, mert néha nem, tényleg nem jön össze. Néha visszajön.
1: Ráfordulunk lassan, mert hát, megy az idő. Hát ez ihlet, ezt nem szóval akkor döntsünk.
0: Jó, döntsünk, fordulunk.
1: Tehát, hogy
0: én alkotni szeretnék, csak
1: alkotni
0: félek.
1: Akarunk, hogy az ihletet?
3: De mitől?
0: Attól, hogy béna lesz, de hogy olyan nem vagyok ügyes. Mert ti nem ettől féltek?
2: Van olyan, hogy béna, nem?
0: Hát te is azt kérted, hogy rosszat hoztunk.
3: De nem azt kérdem, hogy az, meg hogy jót is. Dingetes
0: költőt hoztam.
1: Nem, én olyat, ami tetszik, meg ami nem... Hoztam. Igen, mondjuk már, ki mit hozott, de miket hoztál?
0: Én hoztam egy idegesítő Partnagy Lajos verset, ami nem értem.
1: Ja, nem rossz, de idegesítő.
0: Hát, hogy az a baj vele, hogy nem így fárasztó, tehát nem értem, mm, és én hoztam egy olyan verset, amit meg értek, azt meg egy lengyel csávú írta, annak nem is ismerem a szerzőjét. de azt nagyon sokat ad. Az egy boltba való lemenésről szól.
3: Igen.
0: Ti mit hoztatok?
1: Samu?
2: Én egy Kollár Klemenc László verset hoztam, az Elviszi a szél, és
1: nem verset.
2: Ákos verset.
0: De most mit kritizálod?
1: Ez kritika
0: vers.
1: Volt.
0: Ez kritika
2: az,
0: volt.
2: De az
0: volt
2: egy vers, amit elénekelnek.
0: Anna, szerinted kritika volt?
3: Nem volt, szerintem nem tudom. Nem figyeltem annyira.
0: Arról van, hogy nincs béna dolog, meg nincs rossz megoldás.
3: Nem, meg azt mondjuk, hogy szerintem rossz vers. Tehát szóval, hogy nem az, hogy rossz vers, hanem, hogy szerintem.
1: Most mi van, hogyha Martin Lajos hallgat minket, és megsért. Most Martin Lajos most kapcsolt.
2: Szerintem oké azt mondani, hogy rossz vers.
1: Lajos, bocs.
3: Igen.
1: Jó, Anna, te miket hoztál nekünk?
3: Én hoztam egy, amúgy nehezebb volt ez a feladat, amit amúgy nem én találtam ki, hanem a Dáviddal együtt találtuk ki, csak mondom, most felelősség hárítottam.
1: Én bólogattam közben.
3: Ez egy hárítás volt, amit csináltam, de hogy amúgy sokkal nehezebb dolgom volt rossz verset előszedni.
1: Én is ezt éreztem, hogy nehezebb.
3: Ami nagyon fura
1: kurva
3: volt.
1: Nehéz volt.
3: Igen, mert azt hittem, hogy sokkal több rossz verset tudok, és így csak a jók jutottak eszembe, és így az, így amúgy a barátaimtól is így kértem segítséget, hogy így mondj már nagyon
1: nem,
3: rossz verset.
1: Valójában, szóval szerintem az volt benne a nehéz, tehát nem az, mert hogy így, tehát hogy találkozunk olyan versekkel állandóan,
3: elfelejted.
1: Amik nekünk nem tetszenek, de hogy itt, ebben a helyzetben, amit felvállalunk a nyilvánosság előtt rossz, és szerintem az teszi nehézzé. Tehát nem az, hogy oké, magunkban azt gondoljuk,
3: bajom,
1: hogy rossz.
3: Szerintem. Nem is jutott eszembe, hogy tehát kortársam se jutott eszembe, tehát így nem tudom, tehát nem azért nem hoztam, mert akkor így gáz, hogy itt akkor elmondom, hogy az rossz, hanem így nem jutott eszembe, és arra jutottam, hogy valószínűleg így sokkal, ami egy tök pozitív dolog amúgy, mert az azt jelenti, hogy így, meg hogy, mert a jókban, meg így úristen, így ezt is szeretném, meg ezt is, meg milyen jó lenne még ezt is elhozni. És akkor így, hogy valószínűleg az történik, hogy így kiszűri a rosszat az agyam, és így a jókra emlékszem, a jó versekre,
0: a hatással vannak. Nem akarod kiírni a kánonból Parti Nagy Lajost, ahogy én mondjuk, hogy
1: felvállalom. Tényleg így holnaptól így droppolnak az eladások.
3: De nem, na, szerintem amúgy az, tehát a Parti Nagy vers sem rossz, hanem így inkább azon, amit mondtál, hogy fárasztó, vagy így elfárad ez a nyelv, amit használ, vagy nagyon kifárad, ami egy ilyen dolog. Én amúgy egy tandori verset akartam még hozni ilyen kevésbé sikerült példának, hogy például az a kötetben, amiben benne van, így tökre megállja a helyét, mert így az életművön belül így érthető, hogy mi történik abban a versben, de hogy így önálló versként meg így nem jó olvasni se. Úgyhogy ez van amúgy szövegekkel.
0: Tehát Tandorit hoztál szerintem rossznak?
3: Nem, egy Zseráldi verset hoztam végül. De azért, mert nem akartam magyart.
0: Nem akar senkit sem megsérteni.
3: Igen. De Jónak meg egy Gottfried Benn verset hoztam, meg egy Bodor Emese verset, ami múlt héten jelent meg. És igen.
1: Azt hoztad.
3: Igen, az jó, azt választottad ki a kettőben, amit elküldtem. De mert az elég hosszú, de így az múlt héten jelent meg, és egy óda, szóval kötött formája van, és nagyon tetszik. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy meg lehet győzni a kötött formákról, hogyha jól csinálják.
0: És te mit hoztál, Füles? És mit fogunk, miért hoztuk? Amúgy, hogy én még nem is tudom, hogy miért hoztuk ezt.
1: Azért, mert hogy... Szóval, hogy
0: de nem, de mit hozta, és utána mond.
1: Én azt a verset hoztam rossznak, vagy ami nekem nem tetszik, amit állandóan szavalnak a Csillagok között című filmben. Azt láttátok? Tuti, láttátok. Uh-huh. És engem az ott nagyon-nagyon idegesített ez a vers a filmbe, és lehet, hogy nem is rossz vers, de hogy az biztos, hogy egy rossz fordításként hoztam, szóval nekem lehet, hogy a fordítás miatt nem tetszik.
0: Szóval haláról szól, vagy miről? Dylan Thomas?
1: Ez egy anti halál vers tulajdonképpen, tehát hogy ez a tehát a halál don't elleni walk, lázadás.
0: Don't walk gently into the night.
1: Így van, igen, így igen. Van, így van, így van. Az, és annak egy olyan magyar verzióját, ami szerintem nagyon, nagyon félre megy.
3: Ugye az egy Nagy László fordítás, amit beraktál, és szerintem a fordítás nagyon rossz.
1: Akkor, na.
3: De az eredeti verseny szerintem nem annyi. Tehát, hogy azért
1: igen, ezt tehát én is most jutott eszembe, hogy lehet, hogy valójában nekem nem a vers tetszik. Pont azért nem tetszik ez a vers, mert hogy ez a fordítás, ez úgy méltatlanul nem adja vissza azt, amit én mondjuk gondolok az eredetiről. Szóval ezt hoztam rossznak. Jónak pedig egy tulajdonképpen én érettségi anyagot hoztam, mert hogy én emlékszem, hogy engem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megérintett gimiben, amikor ezt a verset olvastam, ez egy Kosztolányi vers, és amikor a Csát Géza meghalt, akkor ezt neki, ugye ők unokatesók voltak, és ez a versnek az a cím, hogy Csát Gézának, és ez engem a mai napig kurvára meg tud érinteni ez a vers, és nagyon-nagyon örülök, hogy most újra eszembe jutott, hogy ide készültem, szóval én ezen bármikor el tudok érzékenyülni, és azt gondoltam, hogy hát hogyha ez ilyen hatással van rám mindig, akkor ezt biztos jó versnek tartom.
0: Igen, miért ilyen nehéz felvállalnunk azt, hogy mit tartunk jónak, meg rossznak, mert mielőtt elkezdenénk alkotni, én félek, hogy valamit, amit csinálunk, az rossz lesz. Én attól félek, ami belőlünk jön, az rossz.
1: Ugye, szóval, hogy őket okoljuk majd.
0: Ja, jó, oké, akkor őket okoljuk majd. Szóval mit fogjuk használni ezeket a verseket? Hogy fog a következő 20 percben...
1: Ezeket a verseket kinyomtattuk, és a sorait, ugye, tehát eredetileg az volt a tervünk, hogy a szavakat vágjuk ki belőle, és a versekben lévő szavakból csinálunk egy új verset. Aztán Anna mondta, hogy hát, hogy az, tehát, hogy te már csináltál ilyet, meg hogy vannak ilyen workshopjaid, vagy tehát, hogy ezzel van tapasztalat, hogy a sorokat rakjuk újra.
3: Igen. Tehát most gondold el, ha itt csak szavak
1: lenne. Igen, pokoli lenne. Így is pokoli.
3: Tehát meg mit csinálnánk 40 A betűvel?
1: Persze. És most szóval, hogy itt vannak. És akkor, de hogy ez mi ez a workshop amúgy, vagy ez hogy? Hát erről mesélsz egy kicsit?
3: Igen, hát amúgy ezt a nincs műhelyel szoktuk csinálni, és akkor azt szoktuk csinálni, hogy amúgy nem ilyen sok szöveggel, szóval lehet, hogy amúgy azt is csináljuk, hogy leszűkítjük valahogy a verseket, amiből akarunk dolgozni.
1: Most mit csinálsz?
4: Elkezdem olvasni, hogy mi van rajta.
3: Igen, mert most akkor így végig kell olvasni azért.
1: De miért kéne tudnod amúgy?
4: Hát most csak véletlenszerűen egymást mellettük, az nem alkotás, az...
1: Nem véletlenszerűen elolvassuk, nem? Na mindegy, de bocs,
4: mondtam,
1: nem,
4: te... elkezdem elolvasni.
1: Ja, jó, kezd el elolvasni. Na de bocs,
3: szerintem
1: mondjad, hogy a...
3: Igen, és akkor úgy van, hogy a felvágott versorokból rakunk össze verset, de hogy így lehet amúgy értelmessé tenni nyilvánvalóan, szóval, hogyha az egyik ilyen időben van írva, a másik olyan ige időben van, akkor azt lehet egységesíteni, meg hozzá is lehet írni, ez attól függ, hogy milyen szabályokba állapodunk meg mi magunk, akik csináljuk a műhelyezést, mert hogy nyilván ez egy ilyen for fun dolog kéne, hogy legyen, szóval ez nem egy ilyen...
1: Ja, most jól fogjuk magunkat érezni.
3: Most nagyon jól fogjátok magunkat érezni. És akkor amúgy
1: ülj
3: én...
1: le, Samu! Nem akarsz leülni? Ide ülni közénk?
4: Miért instruálsz folyamatosan?
1: Jó, bocsánat, azt akarom, hogy neked jó legyen.
4: Az alkotás nem az, hogy szabadok vagyunk?
3: Legyünk szabadok.
4: Te meg mint valami óvóbácsi, aki ordítozik a gyerekkel, hogy csak két
1: használ. Ez is túlzás talán, de oké, visszafogom.
0: Tehát mi fog, és hogy ez, amit csinálni fogunk, az együtt fog kialkotni egy egészet?
3: Ha szeretnétek, akkor egyesével is csinálhatjátok. És akkor, vagy csinálhatjuk, és akkor mindenki összerak egy önmagának, vagy saját magának tetsző
1: verset. Te már igyentettél is ennyit.
0: Igen, ott már.
3: De amúgy közösen is csinálhatunk egyet, ami lehet, hogy egyel nehezebb volna, de amúgy szerintem izgi dolog. Ugye negyed óra van. Szóval szerintem lehet, hogy még az egy vers is, vagy a saját magunknak. De minden esetre ez egy tök jó ilyen alkotó
1: kicsit
3: dolog. Amúgy, hogyha kell nektek segítség, akkor azt is tudom ajánlani, hogy kerestek sorokat, akkor az eredeti versekből nyugodtan nézzétek meg, hogy volt az eredeti sor, és amúgy talán úgy a legegyszerűbb, hogyha választhatok egy címet, vagy egy vonalvezetőt, ami mentén szeretnétek dolgozni. De amúgy azt is lehet tényleg, hogy a kész versek hátoldalára rakjátok, és akkor közé tudtok írni
1: amúgy,
3: akár,
1: szóval
3: amúgy.
1: Ki vannak nyomtatva
3: vagy
1: a versek,
3: le tudjátok írni, amit pakoltok.
1: Jó, de szóval te is csinálod.
3: Én is csinálom.
1: És akkor lehet így csereberélni. Hallod, nekem van egy apám, míg lábad bús oromra hág, tudsz adni valamit cserébe?
0: Nekem, hogy elkállnak az emberek van, az nekem nagyon
1: vagy,
0: tetszik.
1: Vagy hallod, egy álltak, mint ágyúk húzagoltan.
0: Az jöhet.
1: Tessék. Köszi, köszi. Na, de most érezzük az ihletet?
0: Én nem érzem, de közben gondolom megszületik, nem? Szóval, hogy az van, hogy ezek ilyen halak, és van egy háló fejedbe, és várnod kell, szegény hallgató pedig ezt kivárja.
3: Szerintem ez inkább ez a rész, amit most csinálunk, az, vagy nekem mindig olyan, mint amikor így, hogy például most ez történt, vagy volt egy nagyon jó sor, és akkor így, ez nagyon jó lesz, és így izgatott leszel, hogy így találj mellé valamit.
1: Mi legyen
3: azt, hogy... találtam, hogy egy férfi tenyere mindent elárul, az első készfogásból tudom, ki lesz.
0: Aha, és de akkor erre válaszoljunk, szóval,
3: igen.
0: Hogy
3: jó, de azt is lehet csinálni, ja, hogy én mondok egy sort, és akkor ti kerestek utána valamit, és akkor közösen is csinálhatunk amúgy.
0: Tehát itt most egy pasival találkoztunk, akinek a kezét nézzük.
3: És az első készfogásban tudom, ki lesz, és ezt kell folytatni.
0: Jó.
2: Itt van egy sor, hogy eltagadom.
3: Aha, igen, az jó lesz. Az milyen jó lenne verszárónak? Na, ezt megtartjuk a végére.
1: Jó, hogy ezt már az lesz a vége.
0: Te már, ez egy profi.
1: De hogy most megszólítottunk egy faszit?
0: Igen, hát látjuk a kezét.
3: Hát nem szólítottuk, nézzük. Meg róla beszélünk.
0: Róla beszélünk, és...
1: Uh-huh. Jaj, érdekes. Amikor olyan sort találok, amit én hoztam, akkor...
3: Akkor így ledobod?
1: Így, nem, így felmegy az arousal szinten, hogy de jó, találtam de jó. Valami.
2: Hogy ezt ágy én az hoztam. Most nekem, és az éjféli boomnak.
0: Szerintem ez mehet oda.
3: Ami csoda vagy?
0: Adj ágyat.
3: Júj.
2: Nekem és az éjféli boomnak?
3: Kicsit patetikus, de menjem.
1: Az, hogy... De, szóval most ezt nem... Tehát ez egy kínálat.
3: Igen.
1: Lásd, itt leülhetnél, nincs bontva még az asztal.
3: Ó, jó.
1: Illik?
3: Igen. Lehet, hogy én azt javaslom, hogy ezt a ki lesz, ezt innen vágjuk le erről a sor végére, mert én meg nem biztos, hogy találunk jót, és akkor legyen az, hogy egy férfi tenyere mindent elárul, az első készfogásból tudom.
1: Valahogyan meg kéne szólítani ezt a férfit.
0: És mit szólnál, hogyha az a vége felé ez a, ahol eltagadón van, oda, igen. Hogy így látlak mindig, én édes fiatal orvos, és utána lehet, hogy eltagadom.
3: Jó.
0: Tehát, hogy valahogy...
3: De akkor ez egy szakítós vers.
1: Van egy olyanom, hogy tiéd vagyok, bármit teszel. Nem biztos, hogy illik, de lehet, hogy
3: nagyon
1: valahogy
3: jó.
1: Vagy talomba tenni.
3: Ez jöhet a
1: másik.
3: Amúgy szerintem ez ide egész jó, hogy az első készfogás tudom... Na, tessék, egy férfi tenyere mindent elárul, az első készfogásból tudom, tiéd vagyok, bármit teszel. Uff.
1: Kacsintasz rá, mint ha közös titkunk lenne?
3: Jaj. Ez csak így rakjuk ide pótléknek.
2: És sír a táj.
3: Jó.
1: Az mindig jó, ha sír a táj.
3: Amúgy most azt fogom csinálni, hogy ezt, hogy én rátok bízom, és én ezt nem fogom fel.
1: Nem, de valahogy nekem de, szerintem kell egy karmester.
0: Annyiszor... Vagy látom, mit tesz veled, ha 7 hosszú napra lemondok rólad.
3: Nagyon jó. És nekem is van egy jó sorom, hogy annyiszor járok irány gyújtani, te vagy a harag, az elégedetlenség.
1: Uh-huh. Ez a tied? Ezt te hoztad?
3: Ezt én hoztam. De és síratáj. Látod, mit teszed ki, lemondok rólad, és síratáj. Lásd, itt leülhetnél, nincs bontva még az asztal. Ezt valamelyik kültök adta, nem? Vagy ez nem volt?
1: Én adtam, de vissza lehet, szóval, hogy ez egy dinamikusan
3: igen.
1: Alakul.
3: Hát majd ti is megmondjátok, hogy a száll.
1: Mert hogy felolvasod, hogy hogy állunk most?
3: Most úgy állunk, hogy egy férfi tenyere mindent elárul, az első készfogásból tudom, tiéd vagyok, bármit teszel. Látod, mit tesz velem, ha 7 hosszú napra lemondok rólad? És sír a táj. Mondjuk ez a kérdője, ez lehet, hogy ezt ne kérdés
1: kihúz,
3: legyen.
0: Ki lehet húzni?
3: És sír a táj. Lásd, itt leülhetnél, nincs bontva még az asztal.
2: Uh-huh. Ha elviszi a szél. Sír a táj, ha elviszi a szél. Ha?
3: Jó, de az akkor már dalszöveg lesz.
1: Samu, a teljes dalszöveg már.
2: Na most az volt, hogy bármi mehet a versenyben.
3: Bármi mehet.
2: Hát akkor meg.
3: Én valahogy nagyon be akarom azt rakni, hogy és jöttek vélem szembe holtan. De nem tudom, hogy
1: mindjárt
3: hol
1: tudjuk-e
3: rakni ebbe a versenyben.
0: Hát azt el lehet
1: tagadni. Azt hiszem, ki kéne
0: nem?
1: Szállni.
0: Az jöhet, ha már.
2: Azt hiszem, ki kérdezik.
1: Mérleg világra születik. Elviszem árnyékom hátán.
3: De a parti nagyból is rakjunk
1: mögé, lehet mögé rakni, István, van egy ilyen simogatás,
2: kedves
3: nagyjóan.
2: Nem
3: véget ért valami fáj.
2: Körülöttünk forgó napok, csak pillanatok.
1: Semmi baj, kislány lesz, hogy még így se.
2: Majd elvisz a szél.
1: Ja, amúgy valami háttérzenét.
2: Majd minden elmúli.
0: Szerintem
2: elvisz minket a szél.
0: Itt minden éjjel hídavatás, ez a parti nagyból van.
3: Az jó, az jó, az jó.
0: Azt híd, kérjünk. De nem is hídavatás.
3: Jó, most az hídavatás lesz, nem? Igen.
0: De ez miért van? Ez miért ilyen? Miért ilyen? Jó, biztos, hogy
3: most,
0: olyan jó.
3: Most akkor keressünk már olyat.
1: Mit keressünk?
3: Olyanokat keressünk most ide, hogyha tudunk, ami itt minden ilyen hídavatás, és hogy itt legyen egy felsorolás, hogy mi van még.
0: Minden ilyen?
3: Hát nem feltétlenül, de lehet. Például itt van alatta a bosszúság, a fáradtság, a lárma. Sercegő pezsgő is jöhet amúgy.
0: De itt, akkor ezt itt le kell tépnem.
2: És akkor így alkotnak a költők, hogy ilyen mondatokat egymás mögé teszel, amiket így kivágva, így egy zacskóból kiszűjtesz.
3: Igen.
0: De te is így alkotsz, nem?
3: Hát érted, hogyha azt mondod...
2: Igen.
3: Hát egy nagy zacskó, a szavak zacskója, és akkor így húzogat belőle.
0: De így főzünk mondatokat. Is.
3: Hát igen.
2: Hát ez a ChatGPT paradigma, hogy egy ilyen sztoasztikus papagájok vagyunk.
3: Igen.
1: Féltettél, de már késő pillanat.
0: És ez a majd minden eltűnik, ez lehet, hogy ezt hozhatjuk. Vagy nem kell, hogy... Hogy hol tartunk most? Most egy nagy felsorolásba kezdtünk bele, amiben van hidavatás, sercegő, pezsgő.
3: Hogy bosszúság, fáradtság és lárma. Uh-huh. Meguntad?
0: És fájva?
4: Ilyen nem kell.
3: Túl sok volt.
4: Nem, ennyi ihlet nincs benne.
3: Igen.
0: És nekem nem tetszik, de hogy
1: nem, a ha nem tetszik.
0: Múlt csend a felsorolásba.
3: De ha nem tetszik, akkor ne rakjuk
1: nem,
3: bele.
1: Jó, nem tetszik, nem.
0: Jó, jó, de hogy egy felsorolásba illik.
3: Na, hát, na most akkor ott tartunk, most akkor úgy vagyunk, hogy egy férfi tenyere mindent elárul az első készfogásból, tudom, tiéd vagyok, bármit teszel. Látod, mit tesz velem, ha hét hosszú napra lemondok rólad, és sír a táj. Ezt lehet, hogy amúgy ki kell menni. Lásd, itt leülhetnél, nincs pontva még az asztal. Itt minden éjjel hídavatás, a bosszúság, a fáradtság, a lárma, a sercegő, pezsgő, a múlt, a csend.
0: Hát itt is most megáll az a gondolat.
1: Az, hogy halkan beszélgetnénk, elmondanám, mi
3: az
1: történt.
3: Az jó, az szuper, igen. Jó.
0: És mit csináljunk azzal, hogy ennek, ebben nem keresünk pénzt? Hogy ettől nem leszünk gazdagabbak, nem élünk tovább? Ezt hogyan dolgozzuk fel, hogy ennek nincs instrumentális, racionális értéke?
3: Hát munkát vállalunk, olyat, ami a kapitalizmusban értékesül.
0: De hogy miközben ezt csináljuk, ennek sincs.
3: Sajnálhatjátok. Tessék, ez a sorjan.
1: Serceg a pezsgő, a múlt a csend, a szalagavatón.
0: Igen, de hogy
1: ja, lenyúltatok egy csomót.
0: Lenyúltunk, hát mi is együtt alkotunk. Szerintem egy háború.
1: Nem,
3: és a nők sovány vigaszdia, akik megszaggatják férjeik ruháit.
0: Jöjjön.
1: De és ez a annyiszor jár a királygyújt. Ja, ez a vége?
0: Az hát, eltagadom a vége.
3: Az eltagadom. Amúgy én a minek meredsz így rám, hát nem olyan nagy dolog, azt is beleraknám amúgy.
1: És mondjuk puff és rámesel.
4: Puff.
1: Puff. Akár a pap.
3: Na de az milyen jó, annyiszor járok királygyújtani, te vagy a harag, az elégedetlenség, így látlak mindig én, édes, fiatal orvos, eltagadom. Ez a végünk most.
1: Ami szerintem tök jó. Valami ide kéne, nem?
3: Minek mellett színemet, nem olyan nagy dolog, eltagadom. Ezt nem tudom.
1: Vagy.
3: Csak pillanat. Ez, hát...
1: Nekem tilos. Csuklik kicsit megink. Óvat szerelmes az őrölt morfiumnak.
3: Ó.
1: tudod, hogy portámon és szívemben nincsen. A lirám szájában édesül az élet. És ezeken a workshopokon sokan szoktak lenni?
3: Uh-huh. És ezt a feladatot nagyon szokták szeretni, uh-huh. Szerintem ez egyrészt nagyon más, hogyha amúgy egy magadban dolgozgatsz, mert akkor amúgy tényleg lehet ilyen ihletet, vagy ilyen, ó, ezt a sort, uh-huh. És most ezt megtaláltam, és akkor van egy ilyen tök jó ilyen Lego élményed, vagy nem tudom. De amúgy most nekem is van egy ilyen flow élményem, tök érdekes. De nyilván amúgy ez nagyon be tud szűkíteni, hogy milyen szövegekből vagy sorokból dolgozol.
4: Ákos, nem vágtad fel rendesen. Ez
1: tessék, bocsi.
4: Szabotás. Távoli hang, csak a gyász.
1: Távoli hang, hogy zöld öblön cseptent is lángra kap, ha elviszi a szél.
3: Ezt én szeretném ide rakni még.
0: Az eltagadom, mit szólnál nekem egy ilyen jobb utolsó sor, hogy neved szívedre.
3: Jaj, de jó, nagyon köszönöm. Ez egy nagyon fontos, mert ez azt hiszem a vége az szuper jó így. Na most az az utolsó négy sorunk, hogy annyiszor járok ki rágyújtani. Te vagy a harag, az elégedetlenség, minek meredsz így rám? Hát nem olyan nagy dolog, így látlak mindig én, édes fiatal orvos, neved szívedre.
1: Ez...
3: Igen, az arcomba vág.
0: Szóval jó. Onnan indulunk, hogy sokat gondolunk rá, és hogy jutottunk el oda, hogy szakítottunk, szóval most még a kezéből...
1: Én úgy képzelem, hogy kint cigizünk a teraszon.
3: Ó, oh,
1: nem?
3: Amúgy igen.
1: És
0: hát egy orvossal
1: és ki vagyunk.
0: És a női
1: nem, az orvos, azt letéphetjük, és tehetünk rá.
0: Nem, nekem az jó, hogy fiatal orvossal
3: szakítom. Igen, az hogy ilyen hirtelen lesz nagyon konkrét, hogy ki ez a férfi. Szerintem jól áll ennek a szövegnek.
0: Ez az eleje?
3: Hát oda beraktam
1: ott
3: két cím.
0: Ja, előhang a cím.
3: Cím ötletet, vagy a keserű pohárhoz, vagy az előhang, de más címet is választhatunk nyugodtan. Például eltagadom, lehet a címünk, hogyha már kikerült az utcsó sorból.
0: Szóval, de megmutatod Anna, hogy eddig mi született?
3: Igen. Hogy mutassam meg? Felolvassam?
0: Felolvasva.
3: Vagy fordítsam meg.
0: És utána pedig elemezni kéne.
3: Két
0: percben.
3: De még lehet javaslatom arra, hogy kivegyünk egy sort?
0: Hát persze.
2: Attól függ.
3: Jó, igen, azért, mert hát ez egy közös
0: jó,
3: vers, közös, azért kérdezem.
0: Szavaznunk kell.
3: Jó. Szóval előhang a keserű pohárhoz. Egy férfi tenyere mindent elárul, az első készfogásból tudom, tiéd vagyok, bármit teszel. Látod, mit tesz velem, ha hét hosszú napra lemondok rólad? És síratáj. Lásd, itt leülhetnél, nincs bontva még az asztal, halkan beszélgetnénk, elmondanám, mi történt. Itt minden éjjel hídavatás, a bosszúság, a fáradtság, a lárma. Sercegő pezsgő, a múlt, a csend, a szalagavatón. Annyiszor járok ki rágyújtani, te vagy a harag, az elégedetlenség. Minek meredsz így rám? Hát nem oly nagy dolog. Tekinteted az arcomba vág. Így látlak mindig én, édes fiatal orvos, nevet szívedre. Szerintem ez nem lett rossz.
0: Igen, de van egy nagy törés, nem?
3: Szóval de én
0: kirakhatunk ilyen csillagokat, ilyen versekbe, ilyen...
3: Én ezt ki szeretném venni, a síratást.
2: De várj, ahogy felolvastad, abban már benne volt az előítéleted a sorval szemben.
3: Tudom, nem tudtam előítélni.
0: Jó, de még kisette, de nem szavaztunk.
3: Jó, nem szedem ki addig.
4: Ezt tudnom kéne olvasni.
3: Előhang. Ide ülsz?
4: A keserű pohárhoz.
1: Nem, 20 dollár.
4: Oh, de így meg nem látom, tehát így...
3: Isten.
4: Szóval... Előhang a keserű pohárhoz. Egy férfi tenyere mindent elárul, az első készfogásból tudom. Tiéd vagyok, bármit teszel. Látod? Mit tesz velem? Ha hét hosszú napra lemondok rólad? És sír a táj? Lásd! Itt leülhetnél, nincs bontva még az asztal, halkan beszélgetnénk, elmondanám, mi történt, itt minden éjjel hídavattás, bosszúság, a fáradtság, a lárma, seregő pezsgő,
0: sercegő,
4: hallod, ennyi, költői szabadságot kérek, igen, sercegő pezsgő, a múlt, a csend, a szalagavatón. Annyiszor járok kirágyújtani, te vagy a harag, az elégedetlenség, minek meredsz így rám, hát nem oly nagy dolog. Tekinteted az arcomba vág, így látlak mindig én, édes, fiatalos orvos, ne vedd a szívedre.
3: Nagyon jó volt.
4: Hát,
0: így már jó a sírattáj.
3: Így jó volt a sírattáj, de volt olyan sor, ami kevésbé működött, mint amikor én olvastam. Azért azt...
1: Azt tegyük hozzá.
3: Azt tegyük hozzá.
1: Azt tegyük hozzá.
0: Ez két vers, és a sírattáj valóban az egyik vers, és aztán...
3: Versszak?
0: Nem, az nem versszak, az egy külön vers.
3: Ja, ez egy külön vers.
0: Utána pedig...
1: Jó, hogy két verset csináltunk, hát, nem egyet?
0: Szerintem, igen, szerintem és a sírattáj a vége, és utána meg...
3: Ugye ez egy négy soros.
0: Uh-huh. És az meg egy két, az egy másik verse.
3: Az amúgy igen, mert ez négy sorosként tök jó. Na tessék! Hát milyen jó ötlet, ezt igen.
0: Megmentettük a verset, és a műsort pedig be
3: és
0: kell rekesztenünk.
3: Csináltunk két verset.
0: Hogy van valaminek vége?
4: Valami véget ér, valami a fáj.
1: Jó, hát úgy van vége, hogy elviszi a szél. Nem?
0: Vagy elviszi a szél.
4: De szerintem a...
0: De amúgy csináljunk, én lehet, hogy legközelebb csak az életről kell beszélnünk, és utána csak verset írunk, mert ez a kettő együtt nekünk lehet, hogy nem megy. De majd értékeljük. Köszi, hogy itt voltál, Anna. És most kezdődik a mese, azt hiszem, sem.
2: De, és Anna, akarsz kilépő mondatot? Valamilyen erős ilyen...
3: Egy síratáj. Szerintem ez jó.
2: Vagy egy búcsú verset elszavalni.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy hallgattatok minket.
0: Tudod, írtál egy külön egy verset, Füles?
1: Aha.
0: Basszus,
1: pusztítod. Ez egy ilyen tiszavirág.
2: Jól kidobtad. Sziasztok.
1: Magamnak írtam.
0: Hé. Csak kinyomtattad az eredetiket is.
5: Azt gondoltam, hogy... A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
6: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
7: De nehéz volt idejutnom,
5: szuszogta a vonat.
7: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegről, hogyha belagadtak a nagykerekem küllőibe, borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
6: Majd.
5: Mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
7: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakin hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek, nem tudunk áttörni rajtuk.
6: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
5: Lelkendezett Mátyás.
6: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
7: Jól van, akkor hóperenciába utazunk.
5: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
7: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
5: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte. Amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
8: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán. Én leszek a kísérőtök.
5: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
6: Örvendek.
5: Felelte neki, majd megkérdezte.
6: Hogy hívnak?
8: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
7: Megérkeztünk,
5: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
8: Innen Szánkóval megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
5: Intézkedett Hópuha, szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
6: A vonat? A vonatommal mi lesz?
5: Kérdezte Mátyás.
8: Természetesen velünk jön.
5: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
8: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
7: Tudok én magamra vigyázni.
5: Dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
9: Szezonvégi kiárusítás van,
5: mondta Hópuha.
9: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
5: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha

0: Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
2: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kint van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a Hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
2: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
2: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
2: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
2: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik Hóbernát.
2: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
4: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen.
1: Valami autófél kellene,
0: mondta Mátyás.
4: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos. Hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment a hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
5: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
5: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
6: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
6: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
5: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
6: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett, és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
6: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, s az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Rám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
5: Ért.

0: Hetetlen.
1: Mondták a hóperencia beli gyerekek.
0: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
1: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, s lassan csóválni kezdte a fejét.
2: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
3: Azám, haza is kell menni.
1: Kottyantott közbe a vonat.
0: Hát akkor...
1: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
2: Bizony, el kell válnunk.
1: Mondta Mátyás.
2: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
0: Budapesten? Lehet...
1: Mondták a hógyerekek.
0: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
2: Hát persze.
1: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
2: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
1: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
2: Itt elválunk,
1: mondta Mátyás.
0: Elválunk,
1: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
2: Mehetünk.
1: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bóbiskolt közben, és csak a szobába riadt fölülre.
2: Itthon vagyunk?
1: Kérdezte.
3: Itthon?
1: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
3: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
2: Csak még annyit mondj.
1: Kérlelte Mátyás.
2: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
3: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
1: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kiskunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkora már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kis kaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Odabent egy dereshajú, vénséges fénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénkkel? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
2: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
4: Ettél, ittál, jól laktál, nem adtál.
5: Most aztán magad lássad, hogyan töltöd éjszakádat.
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öregember megcsóválta a fejét, aztán kinyitott egy csapóajtót, és zsupsz, lesülyeztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
6: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány, vagy eltévedt, vagy elcsavargott. Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek el hazajönni ebédre. Küld ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszórom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyúkocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy...
7: Nuk!
8: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásított egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbek küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódorog el, mint az a két mi haszna nénye.
9: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislányoz. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el. A borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik a szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot, ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatna a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy... A lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szalra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
9: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel, busásan, előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának, meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
9: Egyetek, kedves jószágok, aztán ha megszomjaztatok, igyatok is.
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. Jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
9: Nem térhetnénk mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
0: Felelték az állatok.
5: Velünk kettő, velünk üttel.
4: Mindjárt
5: jól tartottál, álmos évet mi nálunk, jó éjszakát kívánunk.
0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öreg embert. Az csak hamar be is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig. Hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés, zurrogás hallatszott. Az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak. A lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld sejemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett. Odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt hitte álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén. De azt is csak álomnak gondolta. Hát kinyúlt érte. Fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
2: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
9: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyúkocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Hallatszott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezedet. Egy gonosz boszorka elátkozott, vénséges vén, ősz emberként kellett az erdőben élnem, és nem maradhatott velem senki más, csak három leghűségesebb szolgám. Az egyik kakas, a másik tyúk, a harmadik tehén alakjában. És mindaddig szólt a varázslat, mint egy olyan derék, jó lelkű lány nem téved hozzánk, aki nem csak az emberekkel törődik, hanem az állatokkal is. Te voltál ez a lány, és mai éjfélkor megváltottál minket a varázslattól. Az erdei házikó is visszaváltozott az én királyi palotámmal.
0: A lányka kezét nyújtotta a királyfinak, az pedig elküldte három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
9: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
3: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

0: Scary guy. Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió FM 90.3, és én Girincsi Fruzsina vagyok, elvileg a vonalban itt van velünk Erdélyi András.
1: Itt vagyok, hallottok?
0: Ez az, szia András, és a műsorban pedig itt van velünk Bulócki Gergő és Gombás Peti, akikkel sok minden mellett a Viadukt Bárról fogunk beszélgetni, ami tavaly indult, tavaly kezdte pályafutását, a rakparton, mondjuk így, vagy nem? Nem,
2: hát,
0: így van?
2: Igen, ez 2023, de gyorsan mennek az évek tényleg.
0: Gyorsan mennek, 2023. Értem. Ja, akkor valamiért tavaly nőtte annyira ki magát, hogy az egész város nyáron leköltözött a rakpartra.
2: Hát meg tavaly egy város jelenség magát, hogy már a Budapest Eklektik is ott tartotta egyszer-kétszer a műsorát, igen. Ezért
0: aha, igen. Igen, lehet, hogy azért emlékszek a tavalyra. Vegyétek fel a füleseteket, csak azért, mert úgy fogjátok hallani Andrást a vonalban, hogyha...
1: Mert hogy is... itt távműsorvezetés történik ma este.
0: Igen, mindig próbálunk újítani a műsorvezetésen és a mindenféle dolgot megpróbálni. Ami még izgalmas lesz, hogy hamarosan május 25-én a kis műsorunk, a Budapest Eklektik kiköltözik terepre, tehát május 25-én megtaláltott minket élőben a Viadukt Bárban, és onnantól kezdve minden hétfőn 8-9 között ott fogunk bejelentkezni. Szóval elég izgalmas nyár elé nézünk, nem csak emiatt, majd a többit mondjuk, de most fókuszban a Viadukt Bár. És az, hogy akkor 23-ban kezdtétek el ezt az egészet, de mi tavaly kerültünk oda, és meséltek, hogy milyen volt a tavalyi év, így a tavalyi év összegzése, hogy mik a tanulságok, hogy éltétek meg ezt az egész rakpartos sztorit, hogy tényleg így fókuszba került végre a pesti rakpart így a városnak.
2: Abszolút, itt eltelt 2 év a legelején, akkor is sikeresek voltunk, és akkor is sokan jártak le a rakpartra, de érezhetően a tavalyi év volt az, amire ez beért. Tehát, hogy volt egy 2 év felfutása, és tavaly azért már állandó jelleggel volt nagyon-nagyon sok városlakó jelen a rakparton. Illetve a program szintjén is azt hiszem, hogy kellett egy kis ismertség a helyszínnek, hogy jól is működjenek a programok, és ez tavalyra valósult meg teljes egészében.
0: És milyen programok voltak tavaly, ami mondjuk idén is mindenképpen lesz, és úgy gondoltátok, hogy nagyon jól sikerült?
3: Én tavaly csatlakoztam a Viadukt csapatához, úgyhogy már egy ilyen kész rendszerbe jöttem ide, többieknek azért volt nagyobb tapasztalata. Én egy zenei programszervezést végzem, és igazából egy nagyon hálás feladatom volt, mert tényleg rendkívül széles spektrumon tudtunk biztosítani zenéket, nagyon sok kedvencünket egyébként el tudtuk hívni, régi és új neveket, illetve hát én azért tavaly nagyon sokat nem csak a szervezésbe vettem részt, hanem azért terepmunkán is, tehát így nagyjából minden nap lent voltam, figyeltem, hogy a közönségnek hogy tetszik, mik a reakciók, a fellépők részéről mik az igények, időpont kapcsán, vagy technika, vagy bármi, és azért most könnyebb dolgunk volt idén, vagy könnyebb dolgom volt idén ebből a szempontból így összerakni a dolgokat, a tavalyi tapasztalatokból. Hát nagyon sok jó bulink volt tavaly egyébként, amiket meg is ismétlünk most, tehát, hogy ők is már mondták, hogy úristen, jönnék legközelebb is, és mi is úgy voltunk, hogy mindenképpen jöjjenek. Mondjak konkrétumokat, előadókat, vagy koncerteket, vagy akik?
1: Elmondjátok inkább azt, hogy hogyan zajlott egy átlagos nap, egy hétköznap, vagy egy hétvége tavaly a lezárt rakparton a ti birtokotok előtt?
2: Persze. Alapjáton úgy néz ki, hogy inkább hívnám közösségi térnek a Viadukt Bárt, és egyébként a rakpart mint projekt, és mint egy placemaking projekt, és ugye a városnak palia, és inkább egy ilyen közösségi térként funkcionál. Hát mindig van kiállítás, festőművészeti kiállítás, hát most festőművészeti vagy szobrászati, általában ezek ilyen MOME közeli sztorik, vagy egyébként amit izgalmasnak találunk. Itt azért a programok tekintetében kérdeztek Fruzsi, és észrevételem, hogy itt tök jól meg tudott az valósulni, hogy érzékeltük, hogy mi a kereslet. És nyilván az első 1-2 évben hoztuk azt, ami a saját kútfőnkből és a korábbi tapasztalatainkból megvolt, de ez nagyon jól láttuk így a 23-24-25-ös szezonban, hogy mi a kereslet ugye a városlakók részéről, és ezen a vonalon tudtunk tovább haladni. Úgyhogy van egy kiállítás, ez mindig állandó, most most is van egyébként, ugye most már múlt hét pénteken Kovács Gabrielának a Agave című kiállítása megnyílt. Ezek két hétig tartanak, utána váltás van. Minden nap van valamilyen workshop jellegű, vagy előadás jellegű, hívhatnánk közösségi programnak is. Erről szerintem kicsit később beszélünk, majd csomó izgalmas.
1: Ez az, ami például tegnap a fénykartkészítés volt?
2: Például a fénykartkészítés is ilyen volt tegnap, így van. Egyébként például tegnap is azért három ilyen jellegű programunk volt, úgyhogy ez egyre sűrűbbé válik. Tegnap volt ugye a mai nap, vagy igazából ugye a Star Wars nap, ugye a May the Force, és ezért miután ma nem lehetünk nyitva, azért tegnapra raktuk ugye a lézerkartkészítést, és egyébként oktatás is volt, tehát utána tanultak egy ilyen 16 műveletsoros, amit ugye a Star Wars filmeknél is ugye betanulnak a színészek, és akkor van egy ilyen fakardozás, tehát a szívük annak,
1: mint a Magyar Jedi Szövetség, mint civil szervezet, vagy
2: teljes mértékig. Egyébként ez kapcsolódik a, hát ilyen középkori fakardvívás, ez nagyon meglepő, de van ilyen jellegű társulás, és ők találkoznak időről időre, ápolják ezeket a hagyományokat, és hát miért ne ápolnánk ezeket fénykarddal is? Ezeket a
0: teljesen jó.
1: Okay, nem akartalak elterelni, mesélj még egy átlagos napról, hogy mi történik utána.
2: De tök jó, hogy eltereltél a tegnapi napra. Tegnap volt egyébként még az InLab csoportosulással dolgoztunk együtt. Ők egy ilyen hipnorajznak hívják ezt. Egyébként ez egy izgi élő modelles rajzolás. Ez úgy néz ki, hogy minden alkalommal van egy élő modell, aki fél óráig áll egy pozícióba, és akkor itt szeretném.
1: Én már ilyet láttam, ez olyan, hogy van, ahol kicsit aktszerűbbek ezek, nem? De gondolom ez nem történhet, mert mondjuk a rakparton meg.
2: Igen, meg is kérdezem, hogy mit értesz itt aktszerűbb alatt, tehát a beállított, hát, így van. Tehát
1: voltam a beállításban, igen, olyat rajzolást, ahol például félmeztelen volt a modell, vagy olyan dolgok, amik nem biztos, hogy egy nyilvános. Tehát ami egy kicsit ilyen kísérleti és határterülete a nyilvános programoknak.
2: Abszolút, te azt láttad, amit ugye rajzoltak a résztvevők, és ez egy tök fontos pontja a dolognak, hogy itt van egy modell, aki fél órán keresztül tart egy pozíciót, amit egyébként ő talál ki, és utána, vagy egy közben részt vesz 20-30 ember, aki ugye a saját ízlésvilága alapján rajzol. És egészen addig rajzolhat, amíg ugye a gong meg nem szólal, letelt a 30 perc, és akkor ugye vált a modell. És nyilvánvalóan azt a pozíciót, vagy azt, amit lát a festő, vagy rajzoló, azt ő a saját ízlésvilága alapján fogja lefesteni. Tehát nem volt ilyen, hogy konkrétan félmesztelen lett volna egy modell, vagy egy hölgy modell, de az lehet, hogy valaki így rajzolta le.
0: Aki mondjuk tud rajzolni, egyszer én is voltam ilyen, és hát én engem nem igazán érdekelt a gong, mert ugyanúgy csak vonalakat rajzoltam egymás mellé. De térjünk kicsit vissza, hogy mondtad így az adás előtt, hogy a viadukt ad teret a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak. Hogy kicsit beszéljünk erről, a Budapesti Tavaszi Fesztiválról.
2: Abszolút, tök jó.
1: Még nem is beszéltünk az esti bulikról se. Tele vagyunk kérdésekkel.
2: Jó, szuper. Még van is időnk rá szerencsére. A Tavaszi Fesztivál kapcsán ugye azért szerintem fontos elmondani, hogy ez a 45. Tavaszi Fesztivál volt, és igazából hogy az elmúlt 5-6 évben szenvedett egy kis csorbát. Egyrészt ugye a Covid idején maradt el, illetve a tavalyi évben teljesen elmaradt a Tavaszi Fesztivál forrási miatt. Ez azért korábban egy fővárosi önkormányzat által masszívan támogatott, és voltak is keretek rá. Ez ugye megszűnt, és igazából az önkormányzatnál dolgozók kerestek meg civil szervezeteket, minket, és hozzánk hasonló cégeket, akikkel azon dolgoztunk, hogy hogyan lehetne ezt hát forráshiányosan is megvalósítani, és egyébként meglepő és nagyon megnyugtató módon tök jól sikerült, és sokan eljöttek ezekre az egyeztetésekre, és akkor végül úgy, hogy az önkormányzatnak nem kellett ebbe forrást biztosítson, létre tudott jönni ez a május 2-a és május 17-ei közötti Tavaszi Fesztivál, több mint 70 programmal, ugye nagyon sok színház is csatlakozott, és a Tamár kérdezte többek között, ugye nálunk a Viaduk Bárban zajlott a megnyitó eseménye is május 2-án szombaton, Kresszner Zsófia divattervező által megálmodott divat bemutató során, ami azért masszívan különbözött egy átlagos divat bemutatótól. Itt a családon belüli erőszak és a családon belüli erőszakból való felgyógyulás, segítségkérés volt a fő tematika, ami azt jelenti, hogy volt 12 darab modell, akik megtervezett ruhakollekcióban érkeztek, ami ki volt egészítve a családi bántalmazás nyomaival. Nem volt egy egyszerű téma, és ez látszott egyébként a közönségen is, de szerintem tök jó, hogy egy ilyen helyen ennyi ember előtt is ilyen magas eléréssel fel tudjuk hívni a figyelmet ilyen fontos dolgokra. Nyilván ezt művészettel kiegészítve, tehát hogy nem elfeledve azt, hogy ez azért valahol a kikapcsolódásról, a szórakozásról szól, ami ugyanakkor ki tud egészülni azzal, hogy fontos dolgokkal is törődünk közben.
1: Ez bent a viaduktnak a terében, az RT-ben történt, vagy kint a rakparton?
2: Ez kint a rakparton történt, egy ilyen 30 méteres szakaszon, így van, kint.
0: Nagyon szuper. És lesz még a Budapesti Tavaszi Fesztivál valamelyik programja a viaduktban, vagy ez az egy divatbemutató volt most?
3: Lesz még, igen. Ezen a hétvégén is, következő hétvégén is, szombat, vasárnap. Hát ott egyébként leginkább ilyen élőzenés produkciókat fogunk hívni, illetve olyanokat, akik tavaly is már jöttek, illetve nagyon jó kis koncertet adtak, és nagyon élményekkel és tapasztalatokkal távoztunk. Ilyen például a Haridrama, akik egyébként nagyon izgalmas szabad művészeti projekt, nincsenek elvárások, és a közös alkotás során mindenki behozza saját karakterét, tehát így állandóan változik a csapat létszáma, tehát lényeg több mint tizen vannak, egészen fiatal rapperektől kezdve mindenféle hangszeren beszélnek és improvizálnak, és egy nagyon-nagyon remek volt tavaly, és tényleg itt tele volt. Sokan voltak rajta, és nagyon visszaigazolások voltak, úgyhogy úgy voltunk, hogy idén is mindenképp szeretnénk őket elérni, és ők is nagyon nyitottak voltak rá, úgyhogy őket hozzuk most szombaton. Vasárnap pedig
2: Közbe kérdeztetek közben, ugye? Szuper, oké. És ha már Haridrama, mert ugye egyébként a Tilos Rádiónak köszönhetően ismertük meg ugye a Haridramát a maratonon tavaly, és akkor annyira tetszett nekünk az a koncert ott a kertben, egyébként nekik is, tehát hogy beszéltünk erről, hogy ez egy szuper jól sikerült koncert volt, és akkor elhívtuk őket, még be tudtuk ugye a szezon második felére tavaly rakni, és az aztán meg személyesen nekem az egyik legjobb koncertélmény már a partról, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy május 9-én, jól mondom, ugye?
3: Igen, május
2: 9-én érkezzenek, amikor egyébként is egy óriási ünnepnap lesz ugye a fővárosban, de ezt még Haridramával fogjuk megkoronázni, és biztos, hogy nem Petinek a szót, bocsánat, csak muszáj volt a Haridramába beleszólnom.
0: Teljesen jó.
3: Igen, szóval a Haridramát azt mindenképp érdemes meghallgatni. Másnap pedig a Maramana kiadónak lesz egy labeldéje, illetve szerintem az egyik legizgalmasabb hazai kiadó, tehát az eklektikus hangzás, amit ők képviselnek, az nemzetközi szinten is megállja a helyét, és felraktam Magyarországot a térképre. Tényleg ugye népzene, jazz, downtempo, bármi lehet. Illetve utána héten lesz a jazzelünk szombaton, ami egy ilyen improvisatív jazz session, ott is jazz, funk, hip-hop fúzió, ott is állandóan változik az éppen aktuális zenészek összetétele, de például jövő szombaton...
1: Kik szervezik egyébként ezt a jazzelünket?
3: Az MC Borek szervezi egyébként, a Sanyi, és egyébként jövő héten pedig a Busa Pista is például csatlakozik a csapathoz, aki mondjuk itt talán így az ismertebb nevek között szerepel.
2: Meg Tink is, tehát ugye a Pista és a Tink lesznek ugye az MC-k. Hát a zenészek pedig ugye a jól ismert Muki, és közben ezt azt hiszem, hogy egyébként tavaly is volt egy adás, ahol beszéltünk, és nem jutott eszembe a Muki mellett a másik srácnak a neve. Elnézést fogok majd tőle kérni.
0: Most csendben maradok, én a nevekben nem vagyok sajnos nagyon jó, de igen.
2: Egy kicsit dezsavú érzésem.
0: Igen, ugye ezt mondtam szerintem tavaly is. Szóval igen, de nem ez a lényeg. Szóval, hogy tele vagytok akkor, és ezek mind akkor a tavaszi fesztivál.
3: Igen, és még egy is lesz, és akkor a Tilos Rádióhoz is hazabeszélhetünk, hogy vasárnap pedig a Selection csapata fog érkezni hozzánk, akik ugye itt is azért már régóta vezetnek műsort, és ugye hát az ő repertoárikban is így bármi előfordulhat nagyjából, úgyhogy elég izgalmas produkciók lesznek.
2: Igen, hát itt fontosnak tartottuk a tavaszi fesztiválnál, hogy egy olyan szelekcióval készüljünk, itt öt zenei vagy négy zenei programot tettünk be, meg egy néhány kulturális programot, amik azért hűek a tavaszi fesztivál korábbi, ugye most már lassan 5 évtizedes tapasztalatához, úgyhogy igyekeztünk jazz vonalon is megjelenni, de azért ezt is ugye egy ilyen hibrid New Wave Fusion vonallal kiegészítve.
0: Szuper.
3: Igen, egyébként tehát mi nem az igényeket próbáljuk kielégíteni, nem próbáljuk formálni az ízlést, egy ilyen kultúrára fogékonyabb előadókat, illetve a közösség számára is előadókat hívni, akik egyfajta kulturális értéket képviselnek.
2: Hát meg az egész tavaszi fesztivál egyébként ilyen vonalon megy.
0: Nagyon izgi. Szerintem, András, mit szólsz, hogyha hallgatunk egy kis zenét így a távolból?
1: Szeretnétek. Jó, én bennem egy csomó kérdés megfogalmazódott.
0: De a tavaszi fesztivállal kapcsolatban úgy gondoltam, hogy lezárjuk a tavaszi fesztivált egy zenével, és aztán jó. Folytatjuk tovább.
1: Nekem jó. Rendben, itt maradok vonalban.
0: Akkor jöjjön egy kis zene, majd ennek a tracklistjét megtaláljátok amúgy a műsor a naplóban, fent a tilos oldalán, és mehet. Ezt megtaláljátok amúgy a műsor a naplóban, fent a tilos oldalán.

0: Ez a Budapest Eklektik Tilos Rádió FM 90.3, a vonalban Erdély András, a mikrofonnál Girincsi Fruzsina, itt van velem Bulocki Gergő és Gombás Peti, és a Viadukt Bárról és minden ezzel kapcsolatos dologról beszélgetünk az
1: mostani adásban. Én még egy nagyon fontos dolgot elmondanék. Sziasztok újra! Mint hogy én foglalom a vonalat erre az adásra, a Budapest Eklektiknek van egy Instagramja, és bárkinek bármiféle kérdése akad, az nyugodtan írja meg a Budapest Eklektik Instagramjára, amit én folyamatosan nézek és beolvasom, illetve ha muszáj, le is teszem a telefont, hogy lehessen telefonálni.
0: Nagyon modern, és még egy fontos dolgot szeretnék bemondani, mielőtt visszatérünk erre a témára, a társadalmi célú felhívást, hogy járjul hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18 00 24 54 2 41. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok. És térjünk
1: igen,
0: vissza.
1: Mert ugye most lesz majd igazán szükség a civilekre, hogyha tényleg eljön egy olyan időszak, amikor valóban tudunk tenni.
0: Igen, és akkor beszélgessünk kicsit a viaduktra idei nyár.
1: Én nekem kérdezhetek?
0: Persze, kérdez.
1: Rendben, én mondtátok valahogy, így váltunk el, hogy nem csak kiszolgálni akarjátok, hanem formálni is akarjátok a város lakóinak egy kicsit a kulturális igényeit. Az a kérdésem, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy történik egy ilyen, vagy hogy gondoljátok át, vagy hogy így megvan, hogy akkor valaki oda megy este, meghallja a Zahár Fannit, hogy DJ-zik, és akkor neki formálódott a kulturális elképzelése, vagy hogy gondoljátok ti ezt?
2: Hát szerintem elsősorban itt arról van szó. Tök jó, hogy ezt mondta a Peti, és egyet is értek vele. Itt a rakpartnál én meg azt megjegyezném, hogy főleg az első két év után, de most már ugye nyilván az első három év után azt érzékeljük, hogy folyamatosan nőtt a kereslet arra, amit kínálunk, és szerintem ez egy tök jó irány, hogy van egy nagy kereslet ugye a városlakók részéről, évről évre jobban látszik, hogy ez egyre nő, nagyobb, és hogy egyre szélesebb körben is kíváncsiak a városlakók erre. Erre most ugye a nyitó hétvége tök jó volt, láttuk, hogy hát kimondhatjuk, körülbelül dupla annyian voltak, mint a tavalyi nyitó hétvégén, akkor is sokan voltak már, ez azért már bőven lekörözi a Margit-sziget látogatottságát, tehát hogy ezek egész nagy számok, ami azt mutatja, hogy...
1: Én próbáltam biciklivel elhaladni ott valamikor május 1-én,
2: és hát ezen a ponton meg szerintem felelősséggel rendelkezünk, hogy ne olyan programokat szervezzünk, amik minél több embert a legkisebb erőfeszítéssel lehoznak, hanem alapjáton van itt egy csomó látogató, akik nyilván az elmúlt három év tapasztalatai alapján kezdtek el ide járni, és látják azt, hogy ez egy szabadabb felfogású, mint kulturális közösségi térként megjelenő, közösségépítésben nagyon erősen megjelenő hely, és egyébként zeneileg is sokszor inkább kapcsolódunk ahhoz, hogy mi az a szubkulturális vonal, amire amúgy lenne igény a városlakók részéről, csak nem nagyon kapják meg, mert mondjuk több munkával jár, több pénzzel jár ez a szervezőknek, vagy az ilyen helyszíneknek, és akkor egy egyszerűbb megoldáshoz szoktak nyúlni. Mi ezzel próbálunk megszakítani, most már negyedik éve egész sikeresen, és olyan programokat hozni, amikre sokkal többet dolgozunk, mint amit kellene, vagy lehetne, és erre érti szerintem Peti azt, hogy formáljuk egy kicsit az ízlését ugye itt a városlakóknak, de igazából ez egy meglévő igény, amire mi reagálunk, és hát egyébként ez az egyik legjobb érzés.
1: Akkor a társadalmi ügyek például nem célja a ti küldetéseteknek, vagy vannak olyan társadalmi ügyek is, amiket kiemeltek és felkaroltuk?
2: Abszolút vannak. Itt úgy látom, a Peti még hozzá akart valamit szólni. Igen. Az előzőhöz, és azt nyugodtan tedd meg, és akkor én reagálok erre.
3: Igen, csak még annyit akart egyébként ehhez hozzászólni, hogy például tavaly is egyébként ez már így egész jól látszott meg, így az év folyamán így már így nagyon sok arc volt, akik szinte minden nap ott voltak, visszajöttek, legyen szó egy világzenéladóról, legyen szó egy drum bass buliról, és egyébként tegnap is volt már hasonló, például volt egy új-zélandi srác egyébként, aki ott volt minden nap, ilyen kis tök jó vibe-ot csinált, így most már egy a harmadik nap még beszélgettünk is, akkor mondta is egyébként, hogy csak egy pár napra jött Budapestre, hogy mennyire jól érzi magát, és hogy tényleg így leragadt, és minden nap jött hozzánk, úgyhogy igen, így.
2: Én meg akkor válaszolva a kérdésre, abszolút foglalkozunk ilyen társadalmi jellegű dolgokkal, szerintem ez nagyban megkülönböztet tőlünk minket a legtöbb hasonló helytől. Alapjáraton szerintem a tavaszi fesztivál nyitó eseményének mind befogadása, mind témája, és ekkora előréssel való megrendezése is ennek a vonalnak a kezdete most. Nagyon sok olyan programmal készülünk, akár konkrétan pszichodrámát és gyermekpszichodrámát is fogunk tartani, de olyan irodalmi esteket is, amik festőművészettel, vagy akár egyébként street arttal egészülnek ki. Eddigi tapasztalataink alapján biztos vagyok benne, hogy ennek óriási kereslet lesz erre a típusú szervezésre. Csak ugye nem találkoztak eddig vele, vagy olyan kis zárt underground kis klubokba, amik azért nem így a város közepén voltak.
1: Akkor tulajdonképpen egy mentálhigiéniás segítő csapatot is tartotok gyakorlatilag, vagy mentálhigiéniás nyitást, vagy hogy mondjam ezt?
2: Lesznek ilyen programok. Itt azért azt látni kell, hogy egy elég nagy skálán dolgozunk, tehát itt a ELTE humánökológiai szakától kezdve nagyon sok civil szervezetig, akik tér interaktív társasjátékokkal készülnek, vagy éppen gyermekpszichodráma programokat tartanak, vagy ha most már a gyermek eszembe jutott, nagyon nagy erőkkel szervezzük a gyermeknapot, ahol amellett, hogy tök izgalmas gyermekprogramokkal, amik ugye most nem a arcfestés, tehát lehet, hogy lesz arcfestés is, de fogunk olyannal is készülni, ami már inkább edukatív jellegű, és azért az sejthető, hogy ebből a városlakói közösségből olyan szülők fogják lehozni a gyermekeiket, akik tényleg szeretnék, hogy akár 4-5-6 évesen már komolyabb témákkal is találkozzanak, nyilván gyerekeknek tálalva. És akkor erre még az a csavar, amit behoztunk a gyermeknapba, hogy úgy fogunk felnőtt programokat szervezni a gyermeknapon, ahol a felnőttek a gyermekkori énjükhöz tudnak visszatalálni.
0: Tudsz erre példát mondani, hogy mi ez a program, ahol vissza tudunk nyúlni a gyermekkori énünkhöz?
2: Abszolút, ez a kaland lesz, ez lesz az elnevezés, hogy kaland, ez egy interaktív társasjáték lesz, felnőtteket várunk, és akkor ugye van azért egy egész nagy belső tere a viadukbárnak, meg hát ugye az óriási pesti alsó rakpart, és akkor ezt kell felfedezni különböző utasítások alapján, itt lesz 2 játékmester, akik egyébként, mint a kaland, máshol is meg szoktak jelenni, és hogy voltak is már egyébként a rakparton 3 éve, csak akkor ez ilyen önmaguktól szerveződő volt. Most meg egy kicsit nagyobb közösség elé fogjuk ezt tárni. Ezek hétvégén lesznek, például ezek a programok, meg ugye ezen a napon kifejezetten, ami a felnőttek gyermekkori énjéhez való visszatéréséhez kapcsolódik. És itt lényegében én azzal kezdeném, hogy megérkezel, átszellemülsz, egy új világba kalauzolunk el, nyilván van egy háttértörténet egy ilyen kalandnak, és akkor utána elkezded felfedezni a teret ugye a újonnan megismert társaiddal.
0: És időben kell érkezni, mert hogy lesz egy adott időben. Idő, és nem lehet később becsatlakozni, mert akkor lemarad az ember a dolgokról. Tehát akkor érdemes hány órára érkezni?
2: Gondoltunk rád, Fruzsi.
0: Köszi.
2: Igen, tehát úgy csináltuk meg a programot, hogy időközben is legyenek belépési pontok. De alapjáraton például az ilyeneket egyébként ezt a Facebook oldalunkról fogjátok majd megtalálni, úgyhogy nem tudom most megmondani pontosan, hogy hány órakor fog kezdődni. Nincs is még kint ez a programunk, nyilván ugye.
0: Ilyen spoiler volt akkor
2: spoiler
0: a hallgatóknak.
1: És ezeket a programokat mind ti szervezitek akkor már? Ez nem ilyen, hogy mondjuk a Budapest Tavaszi Fesztivállal közösen?
2: Ezeknél a programoknál az úgy néz ki, hogy volt egy elég erős igazolásunk, mint viaduk bár az idejében. Kulturális programszervezés terén a Hornyák Dóra csatlakozott a csapatunkhoz, aki sajnos ma nem tudott itt lenni más elfoglaltsága miatt. Úgyhogy ő szervezi a kulturális programokat, hát Péter ugye pedig az összes zenéhez kapcsolódó, ami ugye a buliktól elkezdve egyébként ilyen zenei iskolás sztorik is, mint az Improval, Next Level-el is dolgoztunk, úgyhogy két fős a programszervező csapatunk.
3: Vannak egyébként ilyen közös programok is, tehát ahol ugye a kultúra is, meg a nem zenés, a zenei programok is összekapcsolódnak, mint például lesz nálunk ilyen zenés jóga több alkalommal.
0: Ez azért nagyon nagy... Igen? Bocsi, András.
1: Ha vége a kultúrának, akkor kezdődik a zene, és ezek néha így egybe csúsznak, ez továbbra is a koncepciótok.
2: Hát abszolút egybecsúsznak, tehát hogy itt ez egy egész nagy tér, ugye a viadukban is nagyjából 100 métertől el fel ugye a rakpart tekintetében, tehát itt, hogyha az egyik végén van egy zenei program, akkor gond nélkül meg tud valósulni a másik végén is egy nem zenei, vagy akár zene-related, de nem kifejezetten, vagy sokkal inkább kultúrához kapcsolt program. Úgyhogy egyszerre is.
0: Én nekem az merült fel.
1: Milyen volt a visszajelzés a főváros és az egyéb döntéshozók részéről, amikor lezajlott az egész nyári program? Tehát, hogy ők gondolom támogatják ezt továbbra is, de voltak nehézségek, vagy vannak megoldandó dolgok annak fényében, ami történt?
2: Annak fényében, ami történt, pontosan, ez kicsit Andrá.
1: Hát lezajlott gondolom egy nagyon-nagyon sok emberrel zajló megmozdulás. Egész nyáron tulajdonképpen buli volt a rakparton. Ez úgy tudom, hogy teljesen nyugodtan történt, tehát semmilyen komolyabb problémáról nem hallottam, de például a WC-kről nagyon sokan panaszkodtak, hogy a toj-toj WC-k azok nagyon-nagyon koszosak voltak már néha, hogy vannak fejlesztések, vannak ötletek, mivel lépnétek tovább előbbre a tavalyhoz képest, főleg ha több embert vártok.
2: Aha, abszolút, vannak ilyen fejlesztések. Ha tök jó, hogy itt vagyunk adásban, és el tudjuk mondani, hogy mi már nagyon régóta, hogy a WC-ket telepítettünk volna, ez teljesen egyértelmű. Sajnos erre nem volt meg a lehetőségünk, mert ugye nincs csatorna a pesti alsó rakparton. Idén annyit fejlesztettünk, hogy mi, mint a viadukbár, sokkal több toj-toj WC-vel készülünk, és ezekhez egy takarás is készül, lesz, illetve van WC-s nénink is, tehát megpróbáljuk a maximum kihozni a töltőkből. Emellett a város fejlesztési osztálya folyamatos az egyeztetés arra vonatkozóan, hogy mikor tudnánk megoldani a csatornázást. De ugye a Duna partján vagyunk, ráadásul ugye lejjebb egy jó pár méterrel, ez egy, nem egy egyszerű feladat, nem megy egyből.
1: Hát ez egy árterület effektíve, ugye?
2: Abszolút így van, tehát hogy ugye itt a viadukt bár, illetve ugye a belső viadukt helyiségek is elsősorban árvízvédelmi funkciót látnak el. Most is, tehát hogyha most jönne egy árvíz, akkor is előbb fog megtelni, mint a pesti alsó rakpart, és akkor nekünk ki kell költözni.
3: Igen, és egyébként a tavalyhoz képest még idén szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy a tavaly így nagyjából így a június második felében nyílt meg a pesti alsó rakparta a gyalogosok elől, míg idén sokkal hamarabb, ugye a május 1-én, és ez azt jelenti, hogy egy sokkal több nyitvatartás napunk lesz, sokkal több program, és így a szervezést is sokkal korábban tudtuk elkezdeni.
0: Én még azt akartam kérdezni Andrással párhuzamosan, hogy mi az a maximum létszám, akit be tudtok fogadni így nyáron? Erre vagyok kíváncsi. Például a kalandra hány ember tudna menni? Mi az,
1: amikor... ilyen? Hogyan ilyen? Lehet ott szabályozni a maximum létszámot?
0: Hogy ilyen, hogy teltház van.
2: Abszolút, nyilván egy ilyen kalandhoz hasonló programunknál, egyébként most a hétvégén is volt több workshopunk, ahol ilyen 20-25 főben kell, hogy maximalizáljuk, hiszen azért ezeknek nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen személyes kötődése és kapcsolat ugye a workshop tartója és ugye a részvők között, úgyhogy ezeket maximalizáljuk, általában érkezési sorrendben, de van, hogy regisztrációt kérünk, ez nem jelenti azt, hogyha nem regisztráltál, akkor nem vehetsz részt, de azt viszont jelenti, hogyha regisztráltál, akkor tud részt vehetsz. Úgyhogy yes. Ilyen szempontból van, mindig van egy határ. Egyébként ugye a pesti alsó rakpart mint hosszában, terjedelmében egy elég nagy terület, tehát itt azért jó sok ezer ember el tud férni.
0: Tehát akkor kvázi nem volt még arra példa, hogy ki kellett raknotok a teltház táblát, nem tudom, valahol. Vagy van-e így a Dunyival megbeszélt határatok, hogy akkor ez most az én területem, az pedig a ti területetek? Ez hogy néz ki?
2: Hát ez úgy, hogy alapvetően azért majdnem 500 méter a különbség a Dunyi és köztünk.
0: Ja.
2: Igen, igen.
0: De ha egybe folynak az emberek, akkor ez nem látszik.
2: Nem látszik, meg nem is zavar minket, meg a Dunyit sem szerintem. Yes. Tehát, hogy ez tök fontos, hogy ez egy közösségi projekt, és ilyen szempontból minden hely, aki lent van, ugye a Dunyi és mi, illetve hogy most két új szereplő is megjelent, a Turbinások, ugye Tuna néven jelentek meg, illetve egy vadi új kezdeményezés a Meder is. Nyilván a Dunyi van már közös múltunk, hiszen nekik a második szezonjuk, lehet, hogy mint a Dunyira gondoltam.
0: Lehet, igen, mondja, mert arról indult. tavaly beszéltünk a viaduktról, és akkor beszéltünk a kettőtök kapcsolatáról, és én azt hittem, hogy az egész új minden. És ezért, világos. Igen. Igen.
2: Úgyhogy nincs szerintem, meg nyilvánvalóan itt ez egy nagyon előremutató együttműködés így a vállalatok vagy a cégek között. Alapjáraton nem annyira ez a profitorientált sztori határozza meg, és ez a gyakorlatban is nagyon jól működik.
3: Igen, és egyébként, hogy tavaly is, amikor ugye a Dunyi már megnyitott, akkor ketten voltunk, már ott is azért

0: hogy így, mintha
1: újutalás az
0: városlakuk elkezdenék belakni ezt a teret. Kicsit talán, mint amikor Szabadsághídon programok voltak keresztbe végig, csak ez most hosszában van.
2: Hát igen, most így élhetőbb lett így a rakpart ebből a szempontból, hogy igen.
3: Igen, abszolút. Hát ez azért egy, remélem, hogy egy előremutató placemaking projektként fog megmaradni az emberek fejében, és azért szerintem az ilyen placemaking projekteknél tök fontos, hogy minimális beavatkozással lássuk meg azokat a funkciókat, amik egyébként jók, és működnek, vagy működhetnének, és akkor ezekbe leheljünk életet, és ne megváltoztatni akarjunk mindent ilyen örökhözkötötten.
0: És mi egyébként mennyi időt töltetek ott a helyszínen, mondjuk nyáron egy nyár alatt?
3: Peti,
2: hát igazából azért elég sokat, mert hogy tehát tavaly is azért nagyjából majdnem, hogy minden zenéprogramot azért megnéztem, ha nem is végig, hogy kb. Milyen, meg hogy figyeltem így a közönséget is, hogy mi meddig hogyan, hát figyelj, mondjuk azt mondom, hogy hát egy jó pár órát azért minden nap, úgyhogy el lehet lenni, tehát egyébként, ha nincs is éppen semmi, akkor biztos találok olyan programot, valami kis érdekességet, amit így figyelni lehet, meg nagyon sokat beszélgetek így az emberekkel, annyira nem is kell nekem kezdeményezni, hogy úgyis valaki odajön hozzám, tehát hogy így itt aztán tényleg, meg ugye nagyon érdekes véleményeket is meg lehet hallani, főleg így mondjuk külsős szereplőkről, akik éppen amúgy nem is tudják, hogy mondjuk itt négy hely van, hanem mondjuk ezt az egészet egy helynek veszik. Ezt úgy általánosságban, hogy mindig úgy észreveszem, hogy nagyjából ők egyáltalán nem úgy kezelik, hogy külön helyek vannak, hanem tényleg ez egy kis fesztivál, úgyhogy igen, és így ezekből azért így mi is be tudunk építeni így a programokba, és az, hogy hogyan fejlődjünk, úgyhogy hát igen, szóval unatkozni nem lehet, mert nagyon el lehet lenni ott mindig.
4: És mi az, amit a tavalyi évhez kötődően, tehát hogy ahhoz, na, tehát a tavalyhoz kapcsolódóan fejlesztenétek, vagy változtattok majd idén?
3: Hát a tavalyi évvel én egész önkritikus vagyok, sőt, mindig önkritikus vagyok.
4: Szerintem az kell ahhoz, hogy tudj
3: abszolút
4: haladni.
3: Persze, tehát hogy anélkül nem lehet, mert uncsi is lesz. Tehát hogyha tök jónak ítélem meg azt, amit csinálok, akkor már hova tovább.
4: Igen.
3: Úgyhogy én tavaly nagyon nem voltam elégedett a kulturális felhozatalunkkal. Nagyon jó kiállításaink voltak, tök jól sikerült egy-két partnerrel megegyezni, de azért nem tudtunk egy ilyen naponta 2-3 különböző izgalmas projektet, tehát igazán nem bírtuk lefedni ezt a skálát, és ez volt szerintem a legfontosabb, hogy idén ez változzon, ezért is igazoltuk a Dórit, aki egyébként a Pintér Béla társulatnál dolgozik, tehát alapjáraton van egy ilyen sokkal nagyobb kapcsolati tőkéje, és egyébként is ebben a közegben mozog művészeti oldalról, úgyhogy ez volt a legfontosabb, és egyelőre most azt mondhatom, hogy ugye nyitó hétvége alapján ez szerintem olyan 300%-kal lesz több kulturális program, mennyiségét nézve, minőségét nézve ennél talán nagyobb számot tudnék mondani.
0: Mikortól lesztek minden nap nyitva, vagy hogy vannak a tervek?
4: Még Peti válaszol ez a kérdéshez, András, bocsi.
2: Hát ez zenei programok kapcsán, ami változás, hogy így a tavalyi tapasztalatok alapján is, hogy idén több tört zenét tervezünk, tehát több breakbeat és több drum bass buli is lesz, a hip-hop is nagyobb fajsúlyal fog megjelenni, úgyhogy igen.
3: Ja, akkor ehhez viszont nekem is még hozzá kell szólnom egy kicsit, mert arra tökre figyeltünk, és tök jó, ugye itt vagytok a Manyival szemben a Margit körúton, és ugye Dunyiként vannak ők jelent, akik sokkal inkább inkubátorházként működnek, és szerintem tök jó, hogy lefedik ezt a 16-tól, talán mondhatom, hogy 16-tól 23-25 éves korig korosztályt, illetve ugye ezeket a teljesen feltörekvő zenekarokat. Ez is jó példája, hogy aki mondjuk a Manyiba játszott 3 éve, az már most kerül hozzánk. És szerintem tök jó, hogy ők ezt a részét viszik el, és bár mi is meglépünk egy-két ilyet, és hoztunk be egy-két ilyen előadót, de alapjáraton talán mi már egy fokkal ismertebbeket szoktunk, hogy nem a legkezdőbbeket, de hát ez a Dunyinak köszönhető, tehát ők megcsinálják ezt helyettünk, és egyébként a rakpart a látogató közönségnek is tök jó, hogy azért ez egy másik vonal, és szerintem itt mindenki kicsit sokszínű, aki ide látogat, és az is izgi, ez is izgi.
4: Még van egy fontos kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy most felmerült bennem, hogy gondolom nektek, programszervezőknek így muszáj egyeztetni a másik három helyen, hogy ne véletlen egymás után pakoljátok mondjuk a halidrámát, hogy ez hogy szokott működni, amikor így lebukoltok valakit, hogy így megkérdez, van egy ilyen group chat, hogy na most akkor lebukoltam a halidrámát, egy hónapig ne hívjátok,
3: hagyom
4: hogy ez vagy...
3: Hagyom a Petit válaszolni, de előtte ezzel elmondom, hogy jó, rákérdezi a halidrámára, egyedül ezzel az egyet történt ez meg tavaly, yes. Így van, hogy amikor nálunk haridrama volt, akkor utána a Dunyinál a haridramások DJ-ztek.

0: előtte megbeszéltük, hogy minden ilyenre nagyon odafigyelünk, nem sikerült. Idén már folyamatos, de igen, én átadom a Petinek, de beletaláltam Fruzsira a felügyelmet.
1: Nem tudtam pedig.
2: Igen, egyébként tavaly a Dunyival már azért egyeztettünk az előadó kapcsán, ki mikor kitervez, hogy ne legyen esetleg egy összecsúszás a programban. Idén ugye már négyen vagyunk, úgyhogy azért ez még komolyabb szervező munkát igényel, és most már vannak online és offline módon is meetingek, tehát hogy minden héten programszervezők találkozunk, megbeszéljük az elmúlt hét történéseit, terveket, stb. Illetve hát e-mailben pedig ilyen különböző cseteken ott pedig folyamatosan, úgyhogy most már nem maradunk le semmiről, hogy ki mit
1: ez akar. Azért okos. De meg tök jó, hogy így összetartotok így a helyek, hogy akkor egy, tényleg egy fesztivál az egész.
0: Abszolút.
2: Közös erővel.
1: András, hallgatjuk a kérdésedet.
3: Jó, nekem még több is van. Az egyik az az, hogy ha már itt a programok, akkor egy egyszerű mezei halandó, az hol tud a legjobban tájékozódni arról, hogy mi lesz nálatok?
2: A legegyszerűbben, illetve a legrészletesebben a Facebook oldalunkra az esemény fűre kattintva, ott minden eseményt megtalálható, nem csak a zenei, hanem mindenféle egyéb workshopok, kulturális programok, ez nagyjából egyébként folyamatosan frissül, tehát hogy naponta kerülnek fel az új események, úgyhogy itt lehet legjobban megnézni, hogy tényleg minden fő van, mindenféle leírással.
0: Abszolút, én már látom, hogy azóta is jöttek ki események, amit itt beszélgetünk.
2: Igen.
0: Úgyhogy ez folyamatosan frissül. Egyébként van a Rakpartnak is most már egy ilyen közös arculata és egy közös brandje, ez a Rakpart, meglepő módon. Őket is megtaláljátok Facebookon, Instagramon, tehát hogy ők is szoktak egy ilyen heti programot kirakni, illetve szoktak, fognak majd, de egyébként a múlt héten csinálták, tehát ott akkor kiszemezgették, hogy itt az első három napból melyik a legizgibb pár program, úgyhogy onnan folyamatosan szerintem. De egyébként nyilván jelen vagyunk több olyan oldalon, a Resident Advisor-től elkezdve, ahol megtaláljátok ezeket az infókat.
3: A másik kérdésem az az, hogy most hogy lesz az idei nyitvatartás, tehát most már hétvégénként nyitva vagytok, és lesz egy pont, amikor ez átmegy megint egy teljes mindennapos nyitvatartásban?
0: Hát ezt ugye az elmúlt három év tapasztalatai alapján egy kicsit át lett dolgozva, és akkor idén úgy fog kinézni, hogy minden hétvégén vagyunk ugye teljesen, tehát hogy ott a viaduk bár már reggel 11-kor kinyit, de egyébként vannak olyan programjaink, amik akár 7-8 órakor is zajlanak, amihez nyilván adunk személyzetet, akkor még italt nem tudtok venni, de vannak reggeli jógák, vagy vannak reggeli foglalkozások is, tehát hétvégén teljes napokon, és akkor ami nagy újítás a korábbi évekkel ellentétben, hogy a hétköznapokon minden nap nyitva leszünk. Május 26-a kedd, ez egy kicsit zavaró lehet, hogy miért kedd, de azért, mert egyébként 25-a pünkös hétfő. Úgyhogy május 26 keddtől minden nap nyitva leszünk, úgyhogy az autósok 5 óráig használhatják a Rakpartot, és ugye már felszerelésre került néhány kapu, amik 5 órakor lezárulnak, ugye a befele jövősávba, még ki tudnak menni az emberek, és akkor mi 6 órakor fogunk tudni megnyitni, mert azt jelenti, hogy nyilván 5 órától mi pakolunk és készülünk a 6 órás nyitásra.
3: És akkor ez egészen... őrületes munkának tűnik, hogy kipakolni, bepakolni minden nap, programot szervezni. Hányan csináljátok ezt?
0: Hát, ha a viaduk bár teljes személyzetet nézem, az olyan 60 fő körülbelül.
1: És hogyan készültek a nyári hőségre? Ez egy kulcskérdés, mert azért a Rakparton eléggé be tudsz szorulni.
3: Emlékszem, hogy tavaly talán Szent Királyi Alexandra próbált tojást sütni a Rakparton.
2: Igen, délután háromkor.
0: Délután háromkor az igen, remek pillanat volt. Nem sikerült egyébként neki, ugye öngyújtóval próbálták aztán később a serpenyőn, de az se volt elég.
1: Nem sikerült. Igen, de kár, én erről nem maradtam.
3: Munkás anekdóták a NER-ről.
0: Igen, a múlt. Hogy készülünk? Terve van az is, hogy pár kapukkal készülünk itt továbbra, és azért ugye a közműhálózat azért nem áll olyan módon rendelkezésre a Pesti a Sorakparton, mint máshol. Én azért szerintem meg fogjuk oldani a párakaput is. Ugye tavaly évben már telepítésre került egy csomó árnyékoló főváros részéről, illetve azért nálunk is kint van egy ilyen 20-25 napernyő, szóval abban a nagyon meleg időszakban azért mondjuk egy ilyen 150-200 ember el tud bújni a hőség elől.
1: Szuper.
3: Még mindig nálatok van a leghidegebb gyakorlatilag olyankor az egész városban.
0: Hát igen, ugye az van, hogy ez egy több mint 100, most már 127 éves ugye a viadukt, és igazából egy ilyen 12 órás cserélődéssel hideg-meleg, tehát reggel 9-től este 9-ig inkább hűl ugye az éjszaka hatására, és akkor este 9-re veszi át ugye a fém felépítmény, ezt a napsütést, és akkor este 9-kor azért már elég meleg van, de mondjuk, hogyha délben lejössz, akkor kint azért még meg fogsz sülni, de hogyha beülsz hozzánk, azért ez egy jó 10-12 fokkal hűsödni.
1: Akkor ott lehet hűsölni délelőtt, délután abszett. Meg szétsülni, ha bemész, de igen. kint
0: hűsösz. Hát este 9-kor, meg hát ki szeretne bent lenni.
1: Persze,
0: tehát, megkapom a sörömet.
1: Hát igen, max addig. Igen, igen.
3: És éjszaka, ameddig vagytok most nyitva? Emlékszem, hogy tavaly az utolsó köröket mindenki kétségbe esettem, próbálta még bezsebelni.
0: Hát ebben nem is lesz változás, éjfélig vagyunk nyitva, és addig is tervezünk. Itt azért fontosnak tartjuk azt, hogy ne egy ilyen buli negyed irányba menjen el ez a sztori. Nyilván ezzel is vannak reggeli programjaink, és szerintem tök jó kiegészíti az egymást, hogy reggel is van, amire el tudsz jönni, éjfélig azért bulizni is tudsz, és hát most akkor legyen ennyi elég, vagy így lehet, hogy én vagyok már nagyon vaskalapos, vagy öreg, de hogy így van egy csomó olyan hely, ami kiszolgálja a hajnali bulizást, és azért mi inkább akarunk egy ilyen mindenkihez szólunk, és ez valahol hozzátartozik, hogy a környéken lakóknak hajnal 4-5 körül még azért nem szolgáltatjuk, hogy a zavaró tényezőket.
1: Teljesen jogos. És kicsit én még kitérnék, András, van még kérdésed? Bocsánat.
3: Mondjad, Frizsi, nyugodt.
1: Csak el akarom hagyni kicsit a viadukt témát, szóval, hogyha még a viadukttal kapcsolatban van kérdésed, akkor tedd fel.
3: Menjünk tovább.
1: Jó, oké. Okay. Szóval kicsit evezzünk tovább a viadukt után. A pavilonbárral kapcsolatban, hogy tavaly volt egy bezárása a pavilonnak, és most örömmel hallom, hogy újból megnyílt a pavilon. Mi lesz a különbség az idei pavilon és a tavalyi pavilon között? Annyi a különbség, az biztos, hogy nem fogunk havonta egyszer onnan bejelentkezni, hanem a viaduktból fogunk bejelentkezni minden hétfőn nyáron.
0: Így van. Igen, nagyon fájt volna, hogyha nem jöttök, de így, hogy nekünk jöttök
1: is.
0: Minden héten
1: így
0: a viadukba, így van, meg hát ugye azért egy ilyen 15 perc alatt megközelíthető a két helyszín, szóval lehet pattogni is a kettő között. Van a újra nyit a pavilonbár, kevésbé zenei vonalon, nyilván egy játszótérrel szembe volt, eddig is nagyon figyeltünk erre, de úgy látom, hogy azért változtak a fogyasztói szokások, kicsit talán más is az igény, úgyhogy most, és főleg miután bezártunk a legtöbb, rengeteg búcsú levelet kaptunk, kifejezetten érzelmes leveleket, soha nem kaptam még ilyen érzelmes leveleket, mint a pavilon
1: bezárása.
0: Nyilván. Úgyhogy ezek után úgy döntöttünk, hogy sokkal inkább egy ilyen közösségi találkozópontként marad meg a pavilon. Ez azt jelenti, hogy azért lesznek DJ-k, de mondjuk ilyen dance floor már nem lesz, meg ilyen nagyon tánczenei
3: dolgok. Akkor inkább ez az ambientes délutáni vonalat képzeljük el a zenébe, vagy hogyan?
2: Lesz egyébként, tehát lesznek zenék és DJ-k is. Péntek szombaton lesznek a bulik, de nem úgy, tehát nem táncolós, hanem inkább, hogy télen is volt, ugye bent van a DJ pult. Igen, tehát inkább egyfajta kis háttérzenei jelleggel, főleg azokat a csapatokat és DJ-ket hívjuk, akik azért az elmúlt években úgymond, hogy ott egy otthonra találtak, meg egy olyan közösségi erő jött ott létre, hogy, és mi is azt vettük észre, hogy nem is annyira az a lényeg, hogy most egy nagy táncol, meg egy nagy buli, hanem lejöjjenek innen-onnak is DJ-k, különböző szervezők, szereplők, barátok, és hogy amúgy is az a kis közösségi tér, hogy ott van az a hely ott a Nehru parton, a fák alatt, ott egy ilyen fix pont, hogy biztos, hogy mindig talált valaki ismerőst. Szóval, hát,
0: abszolút, meg a mai világban nagyon-nagyon fontos, hogy személyesen találkozzunk, és erre egyre kevesebb lehetőség van, vagy hát szerintem most lesz egy ilyen változás, hogy már zajlik, de a pavilonnál tapasztaltuk azt, hogy mekkora igény van arra, hogy akár csak egy fél órára, egy órára munka után ott találkozzunk a barátainkkal. Nyilván én is, mint vendég is meg tudok ott jelenni, és tudok találkozni a barátaimmal, de látom, hogy a vendégeink többsége is ezt hiányolta, és egyébként nyilván a viaduk bár létrehozásánál is abszolút alapot szolgáltatott az, hogy láttuk, hogy bizony helyszínt kell teremtenünk, és lehetőséget kell teremtenünk, hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek, kapcsolódjanak, olyan dolgok merüljenek fel, amik egyébként ebben a rohanó világban hát tökre nem merülnek fel.
1: És miből gondolod, hogy lesz ebben változás, hogy most még nagyobb az igény erre?
0: Hogy miből gondolom, hogy...
1: Igen, hát igen, mert mondtad, hogy talán lesz...
2: Tavaly is, ugye, hogy ott már láttuk ezeket az igényeket. Igen,
0: például, a hiány, igen, abszolút. De itt kifejezetten volt most az utolsó, egy-két héten kaptam leveleket azzal kapcsolatban, hogy a környéken aztán nincs is ilyen zöld terület, ahol ki lehet nyugiba ülni, tehát hogy van egy ilyen része is. De egyébként azt gondolom, hogy itt azért a mi szellemiségünk, és az, ahogy vélekedünk ezekre a dolgokra, azért erősen áthitatja a pavilont, a viadukbárt, vagy a projektjeinket, és nyilván könnyebb megnyílni szerintem egy ilyen térnél, térben.
3: Én azt gondolom, hogy a városi terek között bizonyítják állandóan, hogy ha teret adsz az embereknek, akkor elkezdenek összegyűlni, és hogyha még ebbe tudsz valami pluszt adni, akkor az történik, amit láttunk nálatok is, és ez a legnagyobb sikert kívánom nektek, mert ez egy nagyon jó irány.
0: Köszönöm, egyetértek.
2: Köszönjük.
1: És még maradt 5 percünk.
3: Mi történt egyébként a rakparton? Mert ugye beszéltünk, hogy a rakpart zöldülhet, ezt már tavaly is beszéltünk. Mondom, itt most minden átmeneti állapotban van, de akkor azok lennének a következő lépések, hogy tovább fásítani, víztűrő fákkal tovább zöldíteni ezt a rakparti sávot, amiben ti dolgoztok?
0: Hát ebben nem én leszek annyira a megfelelő ember, nyilván nekem van személyes véleményem, hogy milyen irányba kellene elmozdulni a rakpart esetében. Én úgy tudom, hogy a városvezetésnek is ez a fő irányvonala. Ezek azért hosszú projektek. Nyilván jelenleg tervezés szintjén ez megjelenik, de nem tudok róla, hogy a következő 1-2-3 évben ebben nagyobb változások lennének. Ennek egyébként nem is az akarása a problémája, hanem egyszerűen a bürokratikus rendszer működése.
3: Ja, akkor nem történt tavaly óta semmilyen előrelépés még ebbe az irányba.
0: De tavaly egy darab fát elvesztettünk, és azt visszatelepítettük, úgyhogy
1: ez nagyon jó.
0: Foglalkozunk vele. Egyébként nálunk nagyon sok plusz növény lett, úgyhogy próbáljuk a széndioxidot pusztítani, és minél több oxigénnel látni a városlakókat, tehát hogy van fejlődés, lassacskán.
1: Szuper, hát meg az is, hogy már 2 helyből 4 hely lett, tehát tényleg most már egy egész mini fesztivál lesz nyáron Budapesten, az azért nagyon néz ki.
0: Abszolút, nyilván ez kihívásokat is fog majd tartogatni, ugye itt azért a főváros kurálja valamelyest ezeket a programokat, vagy helyszíneket, itt azért oda kell figyelnünk nagyon arra, hogy ne menjen el egy ilyen kocsma, túrás, buli negyedes irányba. Erre egyébként megvan az elszántság minden oldalról, egyelőre azért még nagy a feladat, és ugye nagyon gyorsan növekszik is, szóval nem szoktuk ezt látni, hogy bizonyos terek, amik eddig teljesen mellőző volt, és a város közepén, azok hirtelen ilyen százszoros terhelés alá kerülnek.
1: Igen, és azt érzem, hogy idén-nyáron azért a rakpart tényleg le lesz terhelve, tehát látván az első hosszú étvégén nyitó bulit, hogy mennyien voltak. Én sajnos nem tudtam jelen lenni, de a képeket láttam, hogy extrém sokan, és hogy valószínűleg ez egész nyáron így lesz, hiszen tényleg hova menekülne a városból egy ember, nyilván vízpartra, milyen víz van a városban, a Dunapart, és milyen, hol vannak jó programok, itt. Tehát, hogy...
0: És van még 1-2 percünk más vízpartot is megemlíteni?
1: Szerintem más vízpartot is megemlíthetünk.
0: Igen,
1: még 2 percünk van, pont.
0: Van itt még ugye 1-2 patak is Budapesten, ugye például a Rákos patak, ami ugye a Rákos rendezőt
1: szeli. Nagyon jó hely.
0: Igen, szeli ketté. Ja igen, hogy itt rajtam kívül mindenki ott lakik.
1: Igen.
0: És egyébként ugye azt most már látjuk, hogy lesz egy 10 éves előhasznosítás ugye a Rákos rendezőnél, ami egy elképesztően nagy zöld terület, és Budapestnek egy óriási rejtett tartalék, a Lázár János után szabadon egy ilyen igazi rejtett tartalék, és hát nagyon úgy néz ki, hogy főleg a rakpart mintájára, vagy például a rakpart mintájára, és úgy látszik az, hogy milyen megváltozott fogyasztói szokások vannak, a Rákos rendezőn is elindulhat valami hasonló, mielőtt ugye megvalósulnak a végső tervek, itt azért lesz egy 9-10 év, amíg ezt a területet lehetne használni.
1: És akkor ennek aktív szervezője vagy jelenleg, és akkor ez valószínűleg már alakulóban van.
0: Ez folyamatban van, ez az ügy így van, úgyhogy szerencsére nem csak én, tehát itt rengeteg civil szervezet, és igazából el kell mondjam, hogy nagyon zavarba is érzem magam a főváros tekintetében, vagy a fővárosnál, hogy egy ilyen nagyon ilyen nyugati, meg ilyen modern, ilyen fejlett közösségi szervezés zajlik, szakértőket hallgatunk meg, adunk egymás szavára, egészen furcsa az elmúlt 16 év negatív delirium után ilyen világban élni most.
1: Nagyon szuper, ezt örömmel hallom. Szerintem ez az egész Rákos rendező dolog megérdemel majd egy adást. Szóval
3: esetleg,
1: majd...
3: ha a térre még találtok egy megoldást, hogy mit csináljunk télen, hogy el legyünk közösségiek, akkor majd azt is mondják.
1: Tényleg az is megérne egy adást, hogy igen, most mindenki kinyílt itt a nyár, ugyebár, és ezért is gondoltam, hogy igen, itt most nyilván megnő a kapacitás arra, hogy akkor szocializálódjunk emberekkel, kapcsolódjunk offline személyesen, de a tél az nehéz, az egy kemény dió.
0: Az nehéz, nekem is nehéz.
1: Azt hogyan lehetne megcsinálni?
0: Én megmondom őszintén, nekem már nem jut időm arra, tehát én akkor töltődök fel, akkor van egy kicsit, akkor vagyok kicsit távol a munkámtól, és igen, talán szerettem volna én is sokáig, hogy valamit télen is csináljunk, de ezt kénytelen vagyok a többiekre bízni.
2: Budapest nyáron sokkal szabadabb.
1: Ez egy tökéletes végszó az adásra. Köszi, hogy itt voltatok velünk. András, nagyon köszi, hogy ezt a offline dolgot is, vagy mi ez, ilyen telefonos dolgot is kipróbáltuk, és hogy itt voltál velünk így a vonalban. És menjetek nagyon-nagyon sokat idén májusban már a Viadut bárba és az egész pesti rakpartra, és mi pedig búcsúzunk. Személyesen május 25-én megtaláltok minket a Viadut bárban 8-9 között, és a rádióban pedig jövő hét hétfőn.
3: Május 25-től? Minden hétfőn?
1: Tudom, de hát az az első, szóval először csak azt mondtam. Na jól van, akkor folytatódik a Tilos Rádió, egy kis zenével zárunk, jön a Garden. Hello!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Hello, sziasztok!

just making me.

0: 90.3 FM tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Színorom, szárját peszke korkorró pudró. Áj, de la, kádott színorom, szárját peszke

0: Volt a Nachinger Tut, Amor Fatitól, azaz Szalai Fatimától kedvencünk ő, de nagyon sok kedvenc szólt már eddig is, és fog még tovább is. A Cirrus Rádió névzenében vagyunk, magam Keszthelyi Imre Kutyuli, és még csak 5. napja, hogy a 75-et betöltöttem, úgyhogy sajnos még ez is a buli zónában van ez a mai adás. És kerültek is hozzá, akik magukra vállalták a budizást, még én dolgozom. Itt van Montanaro, szia Isten hozott. A múlt héten is volt egy Montanaro, az a kisebbik volt. És a zenekarával, a hanggal. Bocsánat, a nevedet borzasztóan rosta.
1: Német Timi.
0: És akkor itt van gombkötő Viki, és itt van Gerzson János, ő Údot is hozott, Viki is hozott valami hangszert. Itt van Bazsi, akinek kezében vagyunk. És szóltak eddig szép muzsikák, hát nem maradhatott el a Hucul muzsika. Akkor voltak Brazíliába emigrált lengyelek, ők is muzsikáltak. És egy új felfedezett kedvencem nekem, Özgü Arslan, török énekesnő. Csodának tartom, amit ő a hangjával, mivel, a sokféle hangjával, majd időnként hallgatunk tőle. És tegnap volt egy nagyon szép esemény, egy nagyon szomorú okmól, ugye Sebő Ferencet elvesztettük, de nem vesztettük el mindazt a gazdagságot, amit ő létrehozott és ránk hagyott. Tegnap a nyitott műhelyben barátai, tisztelői egy estet szerveztek, ahol elénekeltük, akik ott jelen voltunk, majdnem az összes Sebő dalt, ami eszünkbe jutott. Lantos Iván volt ott, Krulik Zoli, Gyulai Csaba, Csörsz Rumen István, és biztos kihagytam még valakit, majd eszembe jut. És nagyon szép este volt. Nagyon ritkán szólal meg az Indiában József Attila vers Sebő Ferenc megzenésítésében. Most még azt hallgassuk meg.

parancsot adott, büszkét, szigorú, fogjon mindenki szerszámot, odahol a lombzenére táncot lejt a hold, épüljön 700 ékes palota. 700 ékes palota közé kincstárat vasból rakatott, s a napot akarta ráveretni, mint óriás tüzes lakatot.

0: van muzsika is, Gerzsany János szokott ilyeneket művelni. Ezt, amit most hallottunk, ezt nagyon ritkán játsszák, és a verset is, József Attila versét nagyon ritkán olvassák szerintem. Ezért érdemes volt most ide tenni. De van itt velünk egy vándor muzsikus, Mikéo Montanaro, Occitán országból, aki lehet ugyan gyakran hallani, de mindig valami újat hoz elő. Úgyhogy Isten hozott mi nálunk. Szerintem a média vév miatt jöttél mostanában, ugye?
1: A
0: média
1: vévból jövök, ugyan.
2: Jó estét kívánok.
0: Honnan jössz ide, de oda.
2: És ott voltam, játszottunk a duóban a Vasilis Zlatanosszal, ez a The Fru nevű műsorunk, az a Folk Roots Electronic Wings. Ez egy duó, én frujázom, az elektronika használja a hangaimat csinálni egy zenekart, és visszaadja, és erre improvizálok, és így megy tovább, hogy ez egy párbeszéd. De együtt kísértünk a Ocean Flow, the Simoragi új koreográfiát, amire írtam zenét, a Mercedes Sosa dalok alapján, és a Rafael Alberti versekkel, és még tartottam a workshopot, és nagyon jó volt, mert 14-en voltunk, és ezzel tudtunk a már egyik szenzeményem játszani filmmel együtt. Elég jó volt ezt csinálni, és azért is nagyon lassan beszélek, mert nagyon fáradt vagyok az a nagyon izgalmas MediaWave fesztivál után. Most a MediaWave a Szigligeten van. Ez egy új hely. Sokáig Győrbe volt, aztán Szombaté, aztán Ravasz, Kicsősz, és most a Szigliget. És ez a nagyon szép hely, nagyon jól működik, és remélem, hogy jövőre még jobb, sokkal többen leszünk, mint idén. Idén sokkal többen voltunk, mint tavaly, úgy gondolom, hogy ez fog menni. De azért is jöttem, mert hónap után a BMC-ben, az Opus Jazz Clubban fogunk játszani ezt a duót, és fogok játszani egy részt a Borbé Misivel. Borbé Mihályal, akivel évekig a Keleti Szélben játszottunk. Még előtte, amikor a Vucsissel találkoztam, évekig csináltunk együtt, és most ez ilyen újra találkozás furujákkal, fúvos hangszerekkel, egy pár beszéd, és ezután lesz ugyanaz, amit csinálunk duóban, trióban fogunk. Ugye remélem, hogy érdekes lesz.
0: Biztos vagyok benne. Hát Borbé Misi is szerencsére volt már vendége a műsorunknak, és remélem lesz is. De ő is mindig izgalmas, új dolgokat tud mutatni. A Simorágiról annyit, hogy gondolom most is röpködött a levegő.
2: Igen.
0: Ahogy szokott.
2: De nem csak a levegő, de most ez a kettő, a tánc a földön is volt, meg a levegőben is. És nagyon, nagyon szép, nagyon örülök, hogy rám bízott a zenére. Nagyon furcsa zenét csináltam. Ha nem akartak mondani, hogy furcsa, akkor mondták, hogy izgalmas. A zenészek, akik játszottak a playbackban, ők is azt mondták, hogy érdekes, nem akartak mondani, hogy furcsa, de ezt a szót itt találták, hogy érdekes, de közben megy a képekkel, hogy ez a fontos.
0: És akkor ebből fogunk most hallani, gondolom.
2: Hát most a Folkruz Electro Wings-ból fogunk hallani egy áteni szesszióban, amikor találkoztunk, csináltunk felvételek, hogy egy hétig voltam Athenben, és minden nap felvettünk dolgokat, dolgoztunk. Aztán rájöttünk, hogy volt 3,5 óra a készanyag, de csak erre volt jó, hogy bíztunk benne, hogy tudunk ezt csinálni a színpadon, és improvizálni minden este. Nem tudom, ha akartok hallgatni egy részt, mert olyan nagyon hosszú a számok, például az African Mood, például tudunk ezt hallgatni.

0: Attilos Rádió népzenei műsor. Ez volt a... Még nem jegyeztem meg a zenekar hosszú nevét, a Montanáron.
1: Folk Roots Electro Wings. Frew.
0: Frew. Ahol frewjázni szoktam. És akkor ez kísérte Simorágit, vagy nem ezek a dolgok?
1: Ne, hát a ketten szerepeltünk a műsorban, élőben, de írtam egy playbackot, amire játszottunk minden ketten. Úgy Vasilis fogta a playbackból, és ezt földolgozott, vagy a szólómból is földolgozott, és így.
0: Vasilis akkor

0: elektronikával.
1: Igen.
0: Hát, vagy
1: csak elektronika. A modulár szintetizátor, vagy de kábelekkel, az nagyon szép, hogy mozdogatja a kábeleket, és annyiszor játszunk, mindig másképpen csinálja. Van egy alap, amivel tudunk működni, de a fő dolog, hogy a kizárólag a furúja hangokból csinál, mint az egész. A ritmus, a kísérés, még minden.
0: Hallgassunk még valamit ebből, ha lehet.
1: Hát, lehet.
0: Vagy nem tudom.
1: Az a címe, ez nagyon furcsa, nem emlékszem, hogy csináltunk ezt, hogy Someone Will Save Him. Ez a cím.
0: Az én kedvemért fordítsátok.
1: Hát valaki fog megmenteni.
0: Arra szükség lehet még, igen.
1: Akkor...

0: Még tegyünk még be valamit?
1: Hát, akartok.
0: Még egyetlen.
1: De az ott a harmadik, a cinema, ez baromi hosszú, ez 16 perc. De lehet aztán, amikor készen vagyunk, lehet.
0: Jó, akkor, de ti már most el tudnátok kezdeni? No, nézzük, mi a helyzet. Sziasztok, itt vagyunk a Tilos Rádióban, a népzenei műsorban. És ha már ennyi véletlen szörrel összejött ennyi zenész, akkor megkértem őket, hogy próbáljanak egy rögtönözni egy keleti szél nótát. Ennek a próbálása folyik. Hát ez úgy nem fog a próbálás véget érni, úgyhogy próba szinten fogják szerintem játszani. Előtte, hogy teljen az idő, hasznosan egy programajánlót csináljunk ezzel a szerdai dologgal kapcsolatban. Tehát akkor mi lesz 6-án szerdán?
1: Vasilis Zátános, görög elektronikus zenész, a Borbély Mihály, magyar fúvós zenész, jazz zenész, folk zenész, klasszikus.
0: Jazz és népzenész.
1: És minden a zenész. És lesz, én is leszek velük, az jó lesz, nem remélem, valahogy jó lesz, mert egy találkozás lesz, jó lesz, mert nincs semmi kötött, fogunk csinálni, és aki ott lesz, fog látni ezt először, utoljára, és nem lesz többen ilyen.
0: Egyszeri, és megismételhetetlen
1: mindig
0: alkalom.
1: De turnén vagyunk, aztán megyünk Aradra, a Sitér, a Béskes Csaba, Prága, Klagenfurt.
0: És akkor a Borbély Misi is ezekben részt vesz?
1: Nem, a Borbély Misi csak itt.
0: Tehát
1: ez azért
0: különleges alkalom. A helyszín a BMC, az Opus Jazz Club, ugye, ha jól gondolom. A BMC-t Budapest Music Center, mindenki tudja, hol van.
1: És a 8-kor kezdődik.
0: A Mátyás utca és a, nem tudom.
1: A Mátyás utca.
0: Milyen utca? Sarkán, de Mátyás utca. Egy nagyon szép régi házból csináltak egy modern zenei központot. Ez lesz tehát szerdán hány órakor?
1: 8-kor,
0: ahogy szokott. A helyszínen fogyasztani is lehet, mondom nektek. És ez volt tehát a programajánlónk. És most akkor ajánlom figyelmetekbe a mostani keleti szélzenekart, a mai napra alakult keleti szélzenekart.
1: Csak egy

0: Tilos Rádió Népzene. Ez is egy egyszeri és megismételhetetlen alkalom volt, amikor is Mikel Montanaro az ő szerzeményét énekelte, és kísérte klarinét, ez a hangszer? Eltaláltam, Gombkötő Viktória, és Gerzson János Udon. Ha már itt van a kezetekben a hangszer, tudtok még valamit csinálni így hirtelen?
1: Pont tudom, pont véletlenül átnéztünk valamit.
2: Melyik legyen? Kurt?
1: Legyen Kurt. Csak honnan jár.

0: Azt mondtátok, hogy kurd? Vagy jól hallottam?
1: Kurd.
0: Jól hallottam. Igen. Mostanában én is szoktam internetről csend kurd nótákat játszani. Hát azok inkább énekesek. Nagyon-nagyon finom zene volt. Melyik területről kurd? Melyik kurd lakta területről? Azt lehet tudni?
2: Én úgy tudom, hogy török részről van. De lehet, hogy szóval.
3: Hát ez egy elég elterjedt dolog. Én hallottam például a perzsa klasszikus zenésztől ennek a feldolgozását, egy kurd származású valakitől, illetve először Ilana Eliától hallottam, aki egy Izraelben élő, hát szerintem iraki kurd.
0: Mert ugye ők is szét vannak néhány országban szórva, a Közel-Keleten nagyjából. Van még valamitek?
3: Hát van még azért a tarsorban, de menjünk tovább, nem?
0: Merre tudunk tovább menni?
4: Én már mondtam mindent, hallgatunk egy pár két zenét. Azt nem tudom, hogy ment a cinema is.
0: Menjen, akkor azt mondtad, hosszú.
4: De... Igen, hosszú, de lehet belőle.
0: Akkor ha már cinema előtte, hadd meséljem el, hogy ugye volt itt nálunk nemrég Másik János és Víg Miska, és akkor derült ki, hogy a Ben mozi van pont a születésnapon, április 30-án vetítik Kovásznai Györgynek a Habfürdő című animációs filmjét, ami Másik Jánosnak az első komoly munkája volt, filmzenéje valaha, a 80-as években. És hát ennek volt most egy olyan bemutatója, ahol az alkotók részével többek között Másik Jánossal tudtak beszélgetni. Én meg hát hozzá csatlakoztattam a szülinapi eseményemet az ebben levő kis üvegek segítségével. Nagyon jó este volt ez is. Mindenkinek ajánlom, hogy keressen rá, ha tud, és megvan a Kovásznai Györgynek az egészen különleges képességű valahai festőművésznek és animációs rendezőnek a Habfürdő című filmjére, ami rögtön bukás lett, mikor bemutatták, ugyanis ez volt az első olyan egész estés animációs film, ami nem gyerekeknek készült, és ezért nagyon sok csalódott néző hagyta el a mozit. A film egyébként zseniális. Sajnos innentől aztán a forgalmazók is elvesztették a kedvüket, pedig hát megfuttathatták volna néhány nemzetközi fesztiválon. Érdemes megnézni most 40 évvel, körülbelül 40 év elteltével, hogy mennyire friss most is. Na, ez volt egy szép esemény, és ha már itt meghekkelem a zenét, a cinemát, kicsit mesélnék a Tilos Maraton világzenei napjáról, amiben része van a műsorunknak. Hát például ott lesz Gombkötő Viki a Mehána zenekarral, akkor ott lesz Ámor Fati, tehát ugye Szalai Fatima az ő zenekarával a színpadon, és akkor még sokan mások. Lesz egy 40 tagú kórus, akik Olá, jó, ilyen rövid zárlatos, ők a Messzecsinkában, akit énekelt, aki énekelt, hogy hívják. Nem tudja senki, pedig Olá.
3: Anna Mari.
0: Na, Olá Anna Mari. Ő vezeti ezt a kórust. És ők hát befogják az egész Dürer kertet énekelni. Homályosítják a hangbeállások zaját. Én magam DJ-zni fogok korán, hogy el ne vegyem a kenyerét a komolyabb fellépőknek. És az ez záró, sőt, még több koncert lesz, de az ez záró, azt hiszem még Ágoston Béláik is valamelyikkel talán az Ubolyjal. De az ez záró eseménye az a Trans Global Underground lesz ezen a szép napon, június 8-án. És a népzenei műsor végre ki tudott állítani egy főzőcsapatot. Ennek a séfje Buda Géza, a híres főzőguru. Az ő felel a csapatért is, meg a kajáért is, de a kaja húsos lesz. ugyanis a Vegakaját a migránsokat segítő alapítvány fogja elkészíteni. Ez is szintén egy programajánló maratonra vonatkozólag.
1: Még annyi, hogy a nagy teremben a Transglobal Underground előtt a Hakumba lesz.
0: Igen, ők is elég gyakran felbukkannak mostanában. Hát ennyi jut eszembe erről. Nagy szerencsém, ha én erre egyáltalán odaérkezem időben, mert Azerbajdzsánban leszek, és Bakúból ennek a napnak 8-án a reggelén jön meg a repülőgép, ha nem késik. Hát imádkozzunk a különböző vallások isteneihez. És hát oda pedig, ez már csak egy ilyen érdekesség, hogy fog nélkül fogok menni, mert előtte való héten itt hagyom az összes fogamat a szájsebészeti klinikán. Érdekes lesz azokat a traktákat így végigülni majd, amiket a szokásosak. No, ennyit akartam mondani. Mint ez is egy programajánló volt, és akkor szólhat a Cinema Montanaro és a négy betű zenekar.

0: Sziasztok, ha még itt vagytok, kedves hallgatók. A Cinemát hallgattuk, ahelyett, hogy néztük volna, de hát ez egy számára zene. És akkor mindjárt meg is kérdeztem, most meg ismétlem, hogy kedves Miska, amikor ezt a számot készítettétek, Vasilisszal, ugye, ha jól emlékszem, igen, gondoltatok-e valamilyen mozira, valamilyen filmre?
1: Nem, csak erre gondoltunk, hogy hogy csinálunk egy olyan zenét, ami lehetne filmzene, de az embereknek kell kitalálni, mik ezek a képek. Uh-huh. Hogy hogy mindenki hallgatás közben csinálja a saját filmét. Mert Vasilis ír sok zenét a filmeknek. Én is ezen a pályán elég sokat dolgozom, úgyhogy nekünk ez egy fordítva munka, hogy csinálunk a zenét, és aztán az emberek hallgatták a zenét, és lesz a saját filmük. Nem kell csinálni a filmet.
0: Tehát magának vetíti a fejében, igen, mindenki.
1: Igen.
0: De még elképzelhető egy olyan furcsaság, hogy valaki tényleg akar egy filmet csinálni, és elkészíti, nem?
1: Erről no, lehetne. Lehetne. Meg szabad lenne használni, egy filmet csinálni. Ezzel az alappal. De ez jó, hogy nyitott is, hogy marad nyitva, hogy mindenki tudja elképzelni, amit akar. Ez olyan, mint a könyvekkel. Valaki olvas egy könyvet, olyan dolgot tud elképzelni, amikor a filmbe kéne ezt csinálni. Ez vagy nagyon-nagyon drága, vagy lehetetlen. Jean Giono, egy francia író, egyszer csinált egy filmet. Azért csinált egy filmet, mert a Marcel Pagnol, egy filmrendező, használta a novelláiból csinált sok filmet. És Pagnol mindig haragudott rá, mert olyan filmeket csinált, ami nem volt benne sok humor, és Zsonyóban nem volt humora, és csinált egy nagyon kemény filmet, nagyon szép, nagyon modern, amikor csinált, de alig mentek nézni azt a filmet. És akkor még jobban haragudott a Pagnolra, hogy mondtam, te hogy csinálsz, hogy mennek az emberek nézni a filmet? Azt mondja, Pagnol, ne félj, nagyon fontos, hogy én ezt csinálok, aztán az emberek olvasnak, amit írtál, és nagyon örülnek, hogy sokkal szebb az, amit írtam, mint amit csináltam, és nem fordítva. De Zsonó mondta, végül is, amikor írok azt, hogy 1500 lovás jön a mezőben, vágtába, azt tudok írni. Nem kerül semmibe. Ha ezt akarok tenni egy filmbe, és mindenki látja, amit történik. Ha akarok ezt tenni egy filmbe, ez millió kell. Az úgy, hogy nem, inkább maradok az írásnak. Nem csinálok többet filmet. És tényleg csak egy filmet csinál.
0: Ez nekem eszembe jutott, amikor a Mel Gibsonnak a Krisztus filmjét néztem, hogy ő aztán mindent nagyon naturalistán megcsinált abban a filmben, pedig mindenki el tudta képzelni magának, így vagy amúgy, de jó, képszerűen el tudta képzelni, anélkül is. Ennek ellenére azért sok híve lett a filmnek. Szembe jutott erről.
1: Szóval ez egy szabad cinema.
0: Akkor ennek a műsornak ez volt az egyik színe ma. És hát Gerzsa János figyelmeztetett, hogy ne hagyjuk ki ezt még, hogy készült egy mahalával. De akkor az lesz az első dolgot, hogy mondd el a hallgatóknak, hogy mi az a mahala. Mi fánterem?
2: Ebben mondjam.
0: Akár abban.
2: Ez jó kérdés, mert nem tudom. Na, hát van itt egy szakértőnk, egy mahala szakértő.
3: Sziasztok! Én ezt azért tudom, mert a Szászsavási zenekart menedzselem, és előszeretettel játszanak mahalákat. Én úgy tudom, hogy ez egy jövevénytánc, tehát nem egy tipikus Szászsavási dolog.
0: Abszolút nem erdélyi, viszont tehát, nagyon népszerű ma már Románia szerte.
3: Igen, hasonlít a... Tehát egyrészt törökös, tehát így hastánc jellegű, mások szerint a Balkánból jött. Mondják, hogy a kamionsofőrök hozták Romániába, tehát nagyon vicces a háttér sztoria ennek, és a cigánylányok nagyon szépen tudnak letáncolni, tehát tényleg nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy, és bulikban is nagyot megy, tehát itt Magyarországon is, amikor már ez a erezzel a hajamat buli van hajnal kettőkor, akkor
0: magáról a szóról tudjuk az eredetét?
3: Nem. Gyakran már Manélinek hívják, most nem vagyok biztos benne, hogy a kettő az nem ugyanaz.
2: Igen, szerintem az nem ugyanaz.
0: Pont meg akartam kérdezni, mi a különbség.
2: Hát én arra emlékszem egyrészt, hogy amit múltkor még szóba került a Csinga zenekar.
0: Igen.
2: Borsos Sanyival.
0: Igen.
2: És hát,
0: akik beás dalokat alapvetően.
2: Alapvetően igen, de hát ő azért előszeretettel emelt be egyéb cigány dalokat is, és hát ő szerette egyébként a Manelét, a román Manelét. De a Mahala, az meg hát nekem erősen törökösnek hangzott. És arról egyébként mindig Vas Viktor jut eszembe, hogyha esetleg ismered a Viktor Brácsás.
0: Nem biztos, hogy ismer.
2: Na mindegy, én tőle hallottam először, meg valamikor a 90-es évek vége felé.
0: Egy biztos, hogy a csángáló gyönyörűen rángatja a brácsáját erre a ritmusra, és gondolom az utódok is. Nekem szép emlékem a kommandói cigánytánctábor, ahol az akkori Szászcsavási, akkor még fiatalnak számító zenészek, ez jó 20 éve lehetett, voltak ott. A Csányi Sanyi már akkor is ott nagyon aktív volt, akkor a Mezei Levente volt ott, a Leves, aki azt hiszem meghalt már, és a harmadik volt a Tocsila, aki viszont külön karriert csinált. És hát ők gyönyörű. Ők aztán ugye, mint rendes cigánzenészek, amit a közönség igényelt, azt ők megcsinálták a kellett country stílusban, a kellett mahala stílusban, bármilyen dallamot. És az őrkői cigánylányok meg énekeltek rá, meg azt mondja, hogy gyönyörűen. Most csak egy, ami a fejemben van, hogy domnyi sore, cse programa vec la sera, ta da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Da. Na, fegyenek. Órákat tudtak ilyeneket muzsikálni. Hát gondolom a mai fiatalok, akiket nagyon várunk ma nyáron ebbe a stúdióba is, azok is azért kitesznek magukért. Még egy kis anekdotát gyorsan elmesélek, ha már a Szász Csávási belejött a képbe, hál' Istennek, hogy még annak idején valamelyik táborban, mert többször találkoztam velük különböző erdélyi táborokban, és a Sanyival valahogy nagyon megtaláltuk a hangot egymással, aki most már az Oszlopal bandának, az ő fiaival, és akkor még a fiúk olyan kis kamaszok, vagy annyi se voltak, és akkor mondta nekem, hogy hát Imre, ezek a te gyerekeid. Nem emlékszel, amikor az asszonnyal ott voltál, Csórén? Miért nem veszel már nekik valamit? Na, valahogy így. Ez a tréfás kedvű ember. A Csángáló is mondott ilyeneket, hogy Imre, mondták nekem, hogy te milyen nagy barátja vagy nekem, meg a zenekarnak. Hát miért nem hozol már egy ládasört, körülbelül így. Itt tudtak jól társalogni. De nagyon aranyosak voltak. Hát a Dunyazónál meg még aludtunk is. Fejedelmi ellátásban volt részünk, hozták a lábvizet, rengel, meg minden. Meg ott lovak is voltak. Na mindegy, ezek anekdotikus részletek. A Mahaláról jutott eszembe, és akkor Gerzson Jánost údon meghallgatjuk mahalázni.
1: Bocsánat, még csak annyit fűzök hozzá, hogy ez most tényleg csak erre az alkalomra szól. Egyrészt már egy ideje nem is udozok, de most gondoltam, hogy ha már eljövök, akkor mit játszhatnék mégis így a rólad és az udról így kombinálva, ez jutott eszembe, úgyhogy hát fogad szeretettel, és mindenkitől elnézést, hogyha esetleg itt valami félre megy itt a pálinkák és borok után.
0: Úgy legyen.
1: Akkor

0: Gyönyörű, bravo. Bazi, azt szeretném kérni, hogyha megengeded, hogy legalább egy ideig legyen a szignálunk része, ez a kis mohola, vagy ez nagyon illene a tilos népzenéhez, amit úgyis mindenféle vádak érhetnek, de hát igazából mi egyszerűen a mindent akarjuk ebben a népzenében. És még ráadásul egy most levitézett pásznak a jelszavával több mindent és kevesebb semmit. És ebben nagyon befér. De most már akkor kimerítettük az élőzene lehetőségeit, vajon? Te tudod, mert te vagy most az egyetlen hangszeresed.
1: Fú.
0: Nem erőszak, van anyag.
1: Hát tartsunk egy kis szünetet. Oké. Egy kortnyit.
0: Oké, a kortyok is vannak. Egy kortyost eljátszunk akkor. És akkor szóljon. Nem tudom, mi van, elfelejtettem a vezérfonalat, hogy mi jön. Meg tudod mondani?
2: Ha minden igaz, Kispál Somogyi Juhászember éneklése.
0: Kispál Borz nélkül, igen, és...
2: Aztán sorba.
0: Jó, akkor a Somogyi Juhásszal kezdjük.

Isten tartsa meg a szokásom. Haza megyek, haragszik rám az asszony. Mert azt mondja, minden este korán elalszom. Nem alszom én, csak lehunyom a szemem, hogy ne lássam, milyen mérges a nejem. De nem alszom én, csak lehunyom a szemem, hogy ne lássam, milyen mérges a nejem.

vége is. Halló. Halló, halló. Szilas Rádió, népzenei műsor. Hallgattunk sok szépet, vagy hát ízlés dolga nekem, mindegyik szép volt. Grúzt, utoljára bosnyákot, előtte huculc, előtte valami, amit kínaiasan hangzott, de ennél okosabb nem vagyok. Egy 20 éves lányt oroszul énekelni, három hölgyet szintén oroszul énekelni. Most ennyire tudok visszaemlékezni. Ahogy régen a főnököm mondta, hogy uram, vissza-e tud emlékezni. Na hát csak ennyire. És akkor most, mivel még mindig itt vannak a élő vendégeink, akik közül Gerzsony Jánosnál úgy is van, hallgassunk még valamit.

0: Én.
1: Hát a sebes is, de legalább nyílt. Na, egy sebőt én is eléneklek, a tegnap is felbukkant az emlékező estünkön, Széchy Margit verse.

0: Ezzel Sebő Ferire is emlékeztünk, akit nagy boldogságom ez nekem. 1969-ben már megismertem a Halmos Bélával, és akkor még Halmos Bélán és Jenes Katival együtt voltak trióban. Később, mivel a Kati elment szülni, a Fuvola szerepét átvette Sebő a hangjával. Ez az a híres Sebőféle tudulás. Hát ilyen szép emlékeket tudtunk föleleveníteni a tegnapi estén, ahol Finta Laci Sebő kedvenc élet hételét, a gulyást is megfőzte. Még van egy kis idő, szabad ennek elénekelni egy Fedor Sándor Dimó dalocskát esetleg, egy botoló, hogy csak hogy kiteljen már az idő. Köszönjük szépen a vendégeknek, Mikael Montanárónak.
1: Köszönjük szépen.
0: Borzatár Estellem, hogy Timi.
2: Német Timi.
0: És Gerzson János. Aha!

Köszönjük szépen a mai türelmet és kitüntető figyelmet. Ez volt a Tilos Rádió májusi első adása, de még az április 30-ai születésnap emlékei bele játszottak. Köszönjük vendégeinknek. Búcsúzunk már, sziasztok, jó éjszakát!

Saddam Kalskari. I am the magnificent. I'm